Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opelite. Hivatalos védjegyoltalmi kérelmen nyújtott be a saját hangjára és a színpadi imázsára az amerikai szupersztár. A kérelem tartalmaz egy fotót róla az ikonikus csillogó Eras Tour kosztümjében és két hangfelvételt is. Ezzel jogilag igyekszik megakadályozni, hogy az AI fejlesztők az engedélye nélkül deepfake dalokat vagy megszólalásokat gyártsanak a hangjával. Most az eredeti, az organikus Taylor Swift jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy 5 óra előtt járunk, úgyhogy nagyon-nagyon korán van még, de Balázsék hamarosan beérnek ide a stúdiónkba. 3:45 előtt egy kicsivel tegnapi legjobb pillanatok Beston, aztán élőben jönnek a legjobb pillanatok, és az elfűrészelt dalokjáték is folytatódik. Na mondjuk ez a dal felcsendülne, akkor Joel Corey, Stay a Little Longer. Ezt kellene megírni SMS-ben a 0620-311-111-re. Hát mondjuk nekem fogalmam sincs, hogy mi lesz majd a feladvány. Oh,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a férfi dresszdából, aki meghódította a világ diszkóit és slágerlistáit, Purple Disco Machine. Nagyon jól áll neki a kamionos bajusz és a lila a susogós melegítő, ezzel együtt tudott világsztár lenni. Ez óriási dolog, hát a zenéje az nagyon-nagyon különleges, mert visszahozta az italo diszkó korszak hangulatot, és nagyon nagy dolog, hogy idén először lesz rezidenciája Ibizán, egy ottani, hát legendás klubban, azt hiszem, talán az egyik legismertebb ibizai klub, júliustól októberig csütörtökönként ő lesz majd ott a porontmester. Ezt a dalt pedig már a szívünkbe zártuk. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, és az In the Dark.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta az EGRI közgyűlés, fátyolfelhős napos időre van kilátás. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Eger 2025-ös zárszámadását is tárgyalta a csütörtökön ülésező közgyűlés. Az előterjesztés szerint az önkormányzat több mint 8,1 milliárd forintos maradvánnyal zárta az évet, azonban ennek jelentős része már lekötött forrás. A pénz többek között városüzemeltetésre, az EGRI vár fejlesztésére, a Bicskei Aladár-uszoda felújítására, TOP plusz pályázatokra és korábban vállalt kötelezettségekre kell fordítani, írja a HEOL. A valóban szabadon felhasználható összeg mintegy 1,5 milliárd forint, közben az önkormányzatnak közel 1,3 milliárd forintot kell kifizetnie a helyi közösségi közlekedés 2026-os finanszírozásának elszámolása miatt. A város kérte a fizetés átütemezését, erre azonban nem kapott lehetőséget. A polgármester arról is beszélt, hogy Eger pénzügyi mozgástere szűk, a 7,3 milliárd forintos éves adóbevételből 4,5 milliárdot az intézmények működtetésére fordítanak, míg 1,7 milliárdot szolidaritási hozzájárulásként von el az állam. Emellett jelentős kiadást jelentenek a városüzemeltetési feladatok, a közvilágítás, a sporttámogatások és a rendezvények is. Az előterjesztés része az is, hogy a polgármesteri hivatal létszáma júniustól egy fővel bővülhet, valamint az önkormányzat rendkívüli állami támogatásra is pályázna. A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat elfogadták. Kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik ma 11 órakor az EGRI Gárdonyi Géza Színház pop-up kiállító terében. Az Egyéni Identitás a Globális Világban című tárla 10 alkotó művein keresztül vizsgálja az önazonosság, a belső vívódások és az egyéni választások kérdéseit napjaink digitalizált, határok nélküli, egyre inkább egységesülő világában. A kiállításon bemutatott művek alkotóit pályázati felhívás nyomán választották ki. A szervezők olyan alkotásokat keresztek, amelyek érzékenyen és személyes nézőpontból reflektálnak arra, miként őrizhető meg vagy fogalmazható újra az egyéni identitás, a globális folyamatok, a digitális jelenlét és a folyamatosan változó társadalmi környezet közepette. Végül néhány szó a várható időjárásról. Az ország döntő részén fátyolfelhős, napos időre van kilátás, de ma csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, térségünkben 28 fokos maximumokra számíthatunk. Legyen szép hétvégéjük, további jó rádiózást kívánok!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak védik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg. meg. Ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió E! Indul Magyarország

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. 17:30 járunk, úgyhogy indokolatlanul korán van, azt gondolom. Sam Felt a folytatásban, akivel együtt bulisztunk múlt vasárnap a születésnapi fesztiválunkon. Kicsit tudtam vele beszélgetni a backstage-ben, és hát sok mindenről mesélt. Elárulja majd, a top 50-es listánkban lehet hallani ezt a beszélgetést, hogy mi a holland sztár DJ-k titka. Mitől ők a legmenőbbek a világon? Ez a Rosalina közös Heart Like Mine a Rádió 1-en.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Találtunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságban, ugye erről szól ez az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
2: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
1: Nem kell, hogy 50 legyél. Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, jöhet, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
2: Adj egy tollat, Júli, tudjam strigulázni.
3: Magatokra ismertek-e.
1: Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságod van, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lette valaki, használ-e valaki doterát, és lette dotera nagykövet?
2: Nem, ez kimaradt.
1: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
3: Most kezdek csak igazán.
1: Itt tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, akik dohányoznak. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
2: Így van.
1: Az állandóan
2: az egy folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
1: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
2: Én ezt sose engedtem el.
1: Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
2: Hát, de most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
3: De nem, a pánikbaba projekt az nem erről szól.
2: Hogy kell egy gyerek.
1: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
2: Vagy akarod az elsőt.
3: Vagy azonnal csinálni valakinek, igen.
1: Vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
2: Hát,
1: igen.
2: Én ebben már nem tudok kapaszkodni.
3: Kicsit az időben.
1: Jó? Következőben belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, hogy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
3: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
1: De nincs, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
3: Hogyne, persze, aha, igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
1: 16 évesnek öltözni?
3: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
1: Néha én is szeretem.
2: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
1: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság, igen?
2: Igen, hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelő ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon lazába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta, Júli. Igen.
1: Nyomsz felemás cipőt, amikor felemás cipőbe vagy?
2: Persze,
1: tényleg?
2: Van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
1: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
3: Van egy ilyen,
1: és ebbe tolod? Aha. Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem.
3: Kicsit szánalmas.
1: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta.
3: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főző tanfolyamokra járni.
2: Könyvfűző tanfolyamra.
3: Tűzdománc készítés, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
2: Ez jó, ez a része jó.
3: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
1: Podcast indítás.
3: Szerintem ez abszolút megy. Tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondó tartalmakat gyártani. És remélem, hogy idő után felfut.
1: Podcast indítás,
2: és
1: így van.
2: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
3: Hogyne, persze, mert egyébként ebből nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
1: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor...
2: Ez te vagy, jó, köszönjük, és akkor egy pont nálad.
1: A vörösfényterápiát viszem, többet viszek ebből egyébként, de a vörösfényterápiát is.
3: Kriokamra?
1: Az is, tehát az is ebben van. Igen.
3: Hidegvízterápia?
1: Igen. A dísznövényeket mondtuk?
3: Még nem.
1: Dísznövények.
2: Az Júli. Anna.
1: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
3: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pávák, ahol egyetlen szál, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
2: Na, mi van
1: nem csinálom. De honnan tudod ezt ilyen jól?
3: Azért, mert benne vagyok én.
2: És bennem a csoportban is, jó?
1: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Tényleg elment az eszed?
3: Figyelj, félelmetes.
1: Dísznövény csoportban.
3: Igen, igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne...
1: Senki nem normális ebbe a csapatba, gyerek.
3: Rózsaszín vagy fehér folyt.
1: Senki nem normális.
3: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek.
2: Oké, hányat vettél, Júli?
3: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen 100-200 ezer forintokat egy-egy palántáért, mert nem, minden
1: megdöllik. De ott vagy benne.
3: De mindig figyelem.
1: De jó a felsorolás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
3: Én már benne vagyok.
1: Vörösfényterápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénz fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli este FM részvényei szintén szerintem egy életközepi válságból.
2: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
1: Fölraktad az egészet.
2: Így van.
1: Valamit megcsináltál. De akkor ez is abból ered, hogy majd most megtanulok a pénzzel bánni.
2: Így van.
1: Pedig nem sikerült. Nyugdíjas leszek. Meg akarok.
2: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
1: Legyen az öregkora valami.
2: Julus, te is.
1: Ez is az életközepi válság. Tőzsde szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
2: Csinálom. Azt csinálom.
1: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
2: Zsül, most kezdte el.
1: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmányoz, fermentál.
2: Hát, a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
1: Felfoghatatlan, de tényleg.
3: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
1: Azt nem írja, hát az... Jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfény meg a táplálék kiegészítőt, jó. Oké, de kell a BTA...
2: Ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás...
1: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, hanem inkább nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit aki soha nem foglalkozott dísznövénye, elmegy egy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? És ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
3: Főző tanfolyam.
1: Szerintem a főző tanfolyam ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
2: Meg vagyok.
1: Újra fiatal vagy. Tudok én még drónozni. Nem csak a derek. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sansztalan vagyok. Néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem, hogy fény évekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már megtanulni se, mert nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be valakom.
3: Iszonyat kéz. Borzasztó sok pénz lehet elcsapni rá.
1: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drórozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy és akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
2: Meg vagy verve. Balkész kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
1: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
3: Duolingo.
1: Duolingozol.
2: Sehova nem jutsz vele.
1: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy, amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
2: Szerintem igen, hogy eddig halasztottad, de nem tanultad, meg nem foglalkoztál vele. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kérje a külföldön, akkor...
1: Rájössz, hogy a Duolingo az... Hogy a Duolingo-ban 30 pontod, 40 kincsed, és a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingo-ban, az semmit nem segít.
2: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csináltad, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
3: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
1: Na, szerintem ugye, nagyon klasszik.
3: Csodálatos.
1: Tehát elkezdesz így otthon művelni bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál. Kikovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy
3: ha
1: de
3: ez majd,
1: akkor tök jó. Tehát, hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
3: Nem tudom.
1: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne. De
3: az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Igen. Igen. Szárasság.
1: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni, az soha nem késő.
4: Igen, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
1: Csinálod?
4: 1621 napos szériában.
2: De!
1: És megdicsérjük, hogy
4: angolul. Igen, szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
1: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint a, ugye itt írja, hogy a dísznövények. Az akkor te benne vagy a dísznövényekkel
4: ott
1: vagy.
4: Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt, betetvesedett, leestek a virágok, helyre hoztam, átültettem.
2: De
4: nem, nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog ez a bonszályozás.
1: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
3: Egy pizza kenence.
1: De ez is egy jó dolog. Egy otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdett otthon.
3: Akkor már a komposztálás.
1: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendeted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jó, és egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főleg fárt egy szörpöt főzök, uborkát kovászolok 38.
2: 38?
1: 38,
3: madár megfigyelés.
1: Igen.
3: Az vajon mennyire gyakori?
4: Ja. Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok teljes mértékben. Nem vagyok figva a batarakra.
1: Madár megfigyelés?
4: Madár megfigyelés, igen, igen. És ezt tökére fejlesztettem. És a zöld küllővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
2: Hát, ha beköltözik.
4: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
3: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
1: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
2: De miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizza készítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod akármicsoda. Annának a bonszája, tudod, mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
1: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már azt csinálni, nem kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
3: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
1: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
3: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájadról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
2: A tökéletes pázsit.
1: Az
2: elérése.
1: Én szeretem ezt az összeállítást.
2: Ki a ízét a gaz belőle.
4: Körömollóval vágod.
1: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
3: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
1: amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
3: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem jártál mulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikolt.
1: De ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
3: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
1: Ja, van egy nagy szünet.
3: Igen, aha, és utána persze. Újra generálod.
1: Igen, befekszel kamionnak alá itt.
2: Ah, ugye.
1: Igen.
3: Én két gyerekes sállanya vagyok.
1: Takarjatok be.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 80%-kal több a motoros baleset Hevesben, mint korábban, csak a szél enyhíti a meleget, eső nem. Üdvözlöm Önöket, Révai Renátát hallják! Az idei év első 20 hetében 23 olyan személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyben motoros volt az érintett, közölte Erdélyi Róbert, a Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára. A HEOL tudósítása szerint a balesetek közül a motorvezetők 16 alkalommal okozóként, 7-szer pedig vétlenként voltak jelen a balesetben. A tavalyi évhez képest közel 80%-os a növekedés, hiszen 2025 azonos időszakában csak 9-szer ért baleset motorost. Az elmúlt hétvégén egy halállal végződő motoros baleset is történt Hevesvár megyében, korábban pedig Heves megyei motoros is életét vesztette Borsodban. Erdélyi Róbert szerint a motoros balesetekhez leggyakrabban a sebesség hibás megválasztása, valamint vezetéstechnikai hiba vezet. Idén 5 felsőfokú tanulmányokat hallgató kapta meg az Egerváros ösztöndíjasa elismerést és az ezzel járó támogatást. A díjazottakat a csütörtöki közgyűlés előtt köszöntötte a polgármester, és ott vehették át az okleveleket. Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek megsegítése. Erdély Virág Renáta és Petrovics Emese a miskolci, Blahi Evelin Jázmin az egri, Barta Adalinda Vanda a pécsi és Csutorás László András a győri egyetem hallgatója érdemelte ki az ösztöndíjat. Kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik ma 11 órakor az Egri Gárdonyi Géza Színház pop-up kiállító terében. Az Egyéni Identitás a Globális Világban című tárlat 10 alkotó művein keresztül vizsgálja az önazonosság, a belső vívódások és az egyéni választások kérdéseit napjaink digitalizált, határok nélküli, egyre inkább egységesülő világában. A kiállításon bemutatott művek alkotóit pályázati felhívás nyomán választották ki. A szervezők olyan alkotásokat kerestek, amelyek érzékenyen és személyes nézőpontból reflektálnak arra, miként őrizhető meg vagy fogalmazható újra az egyéni identitás, a globális folyamatok, a digitális jelenlét és a folyamatosan változó társadalmi környezet közepette. Végül néhány szó a várható időjárásról. Az ország döntő részén fátyol felhős, napos időre van kilátás, de ma csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, térségünkben 28 fokos maximumokra számíthatunk. Legyen szép hétvégéjük, további jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Szebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 16 percen, Lackó még sehol, és Juliska se sehol. Hello Feri, jó reggelt!
2: Szevasztok, gyerekek, hullanak a legjobbjaink!
1: El kell hullottak. Juliska migrénre panaszkodott, megfeküdt, megkotlott, úgyhogy...
2: Rókázás egész éjjel.
1: Összeesett az aurája.
2: Szegény. Na, hát van ez így, ugye ezt tudtuk, meg mindig mondta, hogy ez nála egy ilyen fönnálló dolog, hogy néha ez elkapja, de nem volt egyébként, most már nagyon régóta nem panaszkodott, hát most valami történt. Hideg front van biztos, vagy meleg.
1: Valami jött neki, igen, úgyhogy ma reggelre migrénes rólam, ő ezzel azért küzd.
2: Kemény lehet.
1: Ja, kemény van a dolog, úgyhogy nem nagyon tudjon, hogy ezt a kis pénteket így elbillegjük, akkor itt így kettecskét.
2: Előnyári kettes, volt már ilyen, sokat ültünk ebben a stúdióban. Ültünk már
1: János kalandozásánál és erdélyi várfoglalásánál hosszasan, úgyhogy nincs ezzel probléma.
2: Majd beszállnak a hallgatók jó sztorikkal, izgalmas történetekkel, nagy nevetésekkel.
1: Ennyi. Abszolút, tehát hogy ez így...
2: Annát bevonjuk, ő mindig jön, mindig van egy kemény mondata.
1: Ő helyre tesz minden, gyerekek, így van. Na, gyorsan akkor egy-két SMS, a legfontosabb, amit most már nem felejtünk el, hogy a beköszinél ugye meg is érkezett, 21 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet, gyerekkel kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen.
2: És nagyon jó lesz.
1: Mit történt, hogy külföldről is lehetiteket hallgatni a YouTube-on? Nem tudom, hogy változott-e valami, eddig külföldről nem lehetett, most lehet, hogy valami.
2: Feloldottunk valamit, Zsül, vagy mi? Kérelmet írtunk YouTube úrnak.
1: Újra kellett indítani, de nem lesz ez mindig így. Külföldről nincs YouTube, sajnos.
2: Az ez... miért van? Azt mondjátok már meg nekem. Azt mi rakunk rá ilyen korlátozást?
1: Igen. Nekünk kell rárakni. Igen, mert
2: jogdíj miatt? Csak
1: Magyarországra. Más jogdíjrendszer van, de mi után fizet?
2: De mi a Dumánk után van jogdíj? Nem, a zenék. Milyen zenék?
1: Hát, de látnánk a YouTube-ot, és amikor zene van, akkor...
3: Zen, olyan nincs.
1: Aha.
2: Tehát olyan nincs, hogy... Vagy úgy, tehát nincs olyan, hogy zene nélkül adjuk, és akkor külföldön lehetne hallgatni. Hallgassanak Spotify-t.
1: Ennyi.
2: Vagy valami mást.
1: Gyerekek, valahol máshol kell az applikáción megtalálni bennünket akkor.
2: Egyébként meg ez a jogdíjas kérdés, ez egy tök izgalmas kérdés, hogy ugye van egy alkotó, aki zenét ír, megcsinálja meg szöveget ír, ő kap érte jogdíjat. Mi vagyunk egy alkotók, akik ugyan nem zenét nem írnak, mert ahhoz bénák, sose tudunk. De hát egy produktumot, egy terméket adunk el, vagy csinálunk, gyártunk, szellemi termék. Gyula, intézd már, hogy erre is legyen jogdíj.
1: Igen. Nem is értem. Na minden gyerekek, hát azért máshol meg lehet bennünket találni. A fehér házas UFC gálláról pár szó, mint a Squid Game-ben nézik az emberek, hogy verik egymást, az amerikai elit pedig élvezi. Aha, ezt a gyerek mutatta nekem, meg mondott erről pár szót, de majd ennek még egy kicsit utána kérdezek, hogy mi ez pontosan, és akkor, hogy mi a fenne történik. Jó reggelt kívánok, Balázsék, adjatok Gyulusnak egy mikrofont, adunk, a hosszabban beszél, de erre a rövidre most igazából nem kellett.
2: Egyébként meg ott van előtted.
1: Ott van előtted, benyomom, akkor tud ő is eddig szólni.
2: Na mit szólsz a teniszvilág nagy híreihez?
1: Na, mi történt?
2: Nem nézed? Már elengedted?
1: Hát a Jannik Sinner kiesett, azt tudom.
2: Oké, és mi a
1: következ... De nem egy nagy salak specialista, úgyhogy nem éreztem őt olyan nagy dolognak, hogy kiesett.
2: Tehát... Hát mindenki azt mondta, hogy ezt már végigviszi, megcsinálja, és mi következik ebből, hogy a Sinner kiesett, hogy ki előtt nyílik meg?
1: Hát, Gyoko előtt megnyílik.
2: Na?
1: Gyoko előtt megnyílik,
2: ugye? Az öreg még oda teheti.
1: Öreg oda teheti, Álki nincsen, Sinner nincsen, tehát a nagyok nincsenek, neki a nagyok. Hát ugye, Gyoko, tudod, az, hogy azt mondta, hogy nincs benne, és akkor megnyeri, azt mondta, hogy megnyeri, akkor kiesik. Nem tudsz már mit mondani, hát közel 40 körül, ha elődöntői jut, az is nagy dolog, de nála benne van, hogy ez olyan erőt ad most neki, hogy nincs ott a színer, hogy végigmegy és megnyeri. Nem tudom, nem követem már annyira.
2: Annyadik lesz 20, 25, azt
1: 25 vagy 26.
2: És ezzel egy csúcs lehet?
1: Abszolút, már most csúcs tartó.
2: Aha.
1: Tehát ugye úgy van a sorrend, hogy van a Djoko, van a Nadal és van a Roger. Roger 20, bocsánat, most már annyira nem vagyok benne, Nadal szerintem 22, Grand Slam vagy 23, és a Djoko 24 vagy 25, ez most már tényleg nem pontos, mert évek óta nem foglalkozom tenisszel, vagy nem. Nézem annyit már, 25. Akkor a 26. lehet meg, vagy a 25. Na, tehát 24 körül vannak. De ez csak a Grand Slam, tehát ebben nincsenek meg az ezresek, az 500-asok, az olimpia, tehát ebben még egy csomó minden nincs.
2: Nem számolja senki.
1: At a Grand Slam.
2: Az a csúcs.
1: Igen.
2: A szerbak is sosem egy nyugdíjba.
1: Igen, a szerbak itt nem lehet nyugdíjazni. De azért ott vannak a fiatalok, jó fiatalok vannak ott, tehát a Sinner-Alki nincsen, de azért ott még vannak az ágán. Majd megnézem az ágát, hogy kik vannak még az ágán, és akkor... hát itt ugye azért 7 darab 3-szettes meccset kell lejátszani, tehát azért az ebben a korban, de nincs, hogy ebben a korban, mert a csávó az fejben annyira erős, és én tudom, hogy ő úgy működik, hogy meghallja, hogy nincs a Sinner, és az neki akkora erőt ad, hogy megtátosodva lehet, hogy simán elmegy a Garros végéig. Óriási lenne nyilván, óriási lenne, hogy megszerezni a 25. Grand Slam-ét.
2: Ilyen korban még odaérni.
1: Igen.
2: Tényleg jó.
1: Az nagyon szép lenne. Úgyhogy meglátjuk. Nagy nevek estek ki most előle. Úgyhogy majd ránézünk a sorsolásra, és akkor megnézzük, hogy ki van ott a... Ki van ott az ágán az öregnek? De hát nagy forma. Én szeretem, 6-3-6-2 5-1-ről esett ki a Sinner. Ne csináljátok, tényleg? Tehát megnyert 3 szettet, szinte 6-3-6-2 5-1-re vezetett a harmadik szettből, és onnan kiesett.
2: Elfáradt.
1: Azért ott megrakod az ellenfelét, azért az elég szép, az nem?
2: Nagyon nagy fordítás. Az volt, hogy ugye sokan ilyen napszúrásra mire tippeltek, és mondta, hogy ő már reggel tulajdonképpen rosszul volt, most olvastam bele, és hogy elfogyott az erő a közepére.
1: Aha. Megkotlott. Aha. Zverev van az ő oldalán, ő jön az elődöntőben, a másik ágon fiatalok. Hát figyelj, nem, érdekes a dolog. Szóval most mindenki BL-lázba lég, és mindenki ezzel foglalkozik, de közben az öreg meg itten menetel, úgyhogy bármi lehet.
2: Egy tízecskét tartok rá, hogy elviszi.
1: Hogy elviszi?
2: Ja, a végére. Olyan rég fogadtunk már, hogy kikopott belőlünk, pedig micsoda lóvékat vittem haza, aztán fizettem vissza az egészet Balázsnak.
1: Az igen, tényleg régen volt.
2: Na,
1: egyébként.
2: Én mondom, egy 10 játékpénzt én erre föl tudok tenni, hogy az öreg végigviszi, megnyeri.
1: Ráérünk még ezt hétfő megtenni, de megtehetjük, tehát hogy még bőven, ez ugye 2 hétig, tehát szerintem jövét vasárnap van a döntője, úgyhogy van időnk még itten. De megtehetjük, hát, de Djoko ellen én meg miért veszítsek?
2: Mert nem szeretted soha. Én álltam mindig Djoko mellett, te meg mindenféle egyéb emberekre.
1: Nagyon elismerem. Nagyon
2: tudom, hogy elismered, de nem volt a kedvencem.
1: Míg volt, nyilván Roger meg a Nadal addig ők, de amióta nincs, azért Djoko nagyon-nagyon ment. Fiatalok vannak. Egyébként senki nem verhetetlen most az ő számára. Tehát az Alki Sinner van az, aki fényévekre van tőle, de a múltkor azért ezt is bebizonyít, hogy ez sem így van. Innentől kezdve...
2: Bármi történhet.
1: BL döntőre nem fogadhatunk, de hogy nem.
2: Arra is, igen.
1: Fogadjunk arra is. Gólarányokat mondjuk, hogy végeredmény, mondjuk, majd fogadjunk a BL döntőre, ne felejtsük el. Én azt gondolom, hogy sima PSG. Akkor meg vagy. Akkor...
2: Béna! Hát hogy mondhatod?
1: Sima. Szerintem sima. Szerintem ágyalogolnak az Arzenálon.
2: Én most kiműveltem magam reggel hajnalban, hogy
1: igen?
2: Mi az a 4 ok, amiért az Arzenál fogja megnyerni ezt a kiváló mérkőzést, úgyhogy véged van.
1: Na jó, akkor viszont megvannak a tétek. Hát akkor 50-50. Nincs végeredmény, nincs gól, sem. PSG jó. Vagy Arzenál.
2: Jó, Arzenál.
1: Tartod?
2: Arzenál, tartom.
1: 50 játékpénz szerintem PSG beúzza. A BL döntő, ami soha többet nem lesz Magyarországon, és ami nem leszek ott.
2: Igen.
1: Pedig ott lehetnék.
2: Ott, de még mindig. De tartsd magad most már ehhez.
1: Kemény vagy, Csoki.
2: Mi tegnap is hívtak, hogy még egyszer utoljára nem gondolod meg?
1: Lenne jegy. Valójában tudnék menni. De én ezt kicsit szeretem magammal, megmondom őszintén.
2: Hát igen, nem, legyen
1: nem
2: az embernek.
1: Nem veszem le egy BL döntőnek.
2: Majd a következőre elmegyek.
1: Nem lehet megvenni egy BL döntővel. Majd a következőre elmegyek, hogy mit lesz Magyarországon. Soha többet nem lesz Magyarországon BL döntő. Na, ezt azért nem mondjuk így ki, de a következő 10-15 éve biztos nem.
2: Nagy árak vannak.
1: Nem kell mindig jól járni. Igen, jó, nem. Akkor 50?
2: 50-50. Jó.
1: Jó, KP-t is elfogadok, Revoluton is jó vagyok.
2: Jó, tehát, hogy nincs gólarány, semmi.
1: Semmi, hagyjuk a francba.
2: De szerinted PSG, szerinted
1: Arzenál. Szerintem PSG. Ennyi. 50 játékpénz, megtettük, kész. Nincs, a vége. És a vége. Nem jó. A hosszabbit, nem a 11, de mikor 0-0 volt.
2: Nem, tehát amikor...
1: Aki fölemeli a kupát. Okay. Jó, én azt mondom, hogy a PSG emeli, te azt mondod, az Arzenál emeli.
2: Jó.
1: Ennyi. Jó?
2: Egy órácskát még kérek, átolvasom, de szerintem tudom tartani. Zsül van kölcsön 50 ezeret.
1: Jósoljátok meg borítékban a BL eredményt. Az jó, az viszont mehet. Tehát azt azért írjuk le. Mi ugye, nekünk már nem lesz akartitok, de a gólokat leíratjuk, mindenki dobjon be egy borítékba egy BL eredményt. Az teljesen. Az én szeretem az ilyet. És akkor hétfőn itt.
2: Jó, de abban a többiek is játszanak.
1: Persze, többiek is benne vannak. Gyoko ebben a stadionban nyert olimpiát is Zoli küldte nekünk. Wow, igen, amikor ugye talán Párizsban volt az olimpia. Így van, lehet. Ezt azt is behúzta, igen. Így van, Bali, ne térdelj le, holmi szaros BL döntőnek legyen becsülete.
2: Feri, ez olyan fogadás, mintha arra tennél, el tudod-e venni a nyalókát egy 2 évestől.
1: Igen.
2: Valaki velem van.
1: Hát igen, valaki Barzenál drukkel, igen. Balázs buktat, Feri nyeri. Jó, hát nézzük meg. Nézzük meg, éhesebb az Arzenál nyilván, tehát a PSG tavaly ugye behúzta, ők most címvédők. Meglátjuk, gyerekek. Megnézzük. Megnézzük, hogy mi lesz itt. Hát nem kell ezt. Nem kell ezt most még megmondani. Csodaszép napra virrattunk hajnalban, jól megraktam az asszony. Szabad nap van, titeket hallgatlak, itt kell a hétvége. Itt van a hétvége, mi kell ennél több, Szabika. Küldte nekünk, köszönjük szépen.
2: Most van 6 óra 20, ha mondjuk egy rövid idejű megrakásról beszélünk. Tehát 10 perc alatt elintéztétek az egészet. Akkor is 6-kor kezdtél.
1: Az?
2: Azért, na, az ügyes, van lendület. Egy hajnali kelés után rögtön egy jó szex. Ha?
1: Az úgy rendben van. Ügyes. Az úgy nagyon rendben van, ilyen. Feri pedig ebből sokat tankolhattál volna. Meglátjuk, gyerekek. Meglátjuk, hogy mi a helyzet. Egyébként tök szép dolog, meg tök jó dolog. Ma újra neki megyünk a tegnapi nyomorúságos trollfocis interjúnk után. És még mindig kiderítjük egy kicsit, igen, az adatokat, a focit, és igen, ez sok ember tart lázban. Hát a tegnapi trollfocis interjú nem egy referencia interjú lesz a szakmaiságról, igen, és a felkészültségről, úgyhogy a srácokat elengedjük szerintem. Jó arcok, meg jó mémeket raknak, meg minden, de hogy,
2: tehát,
1: hogy körülbelül annyit értenek a futballhoz, mint Zsül meg én. Tehát ezt én sem tudtam volna mondani, úgyhogy magunkat sem interjút. De ma Júli talált nekünk valakit, úgyhogy ma még egy kicsit ezzel foglalkozunk. Úgyhogy ez van.
2: Tegnap olvastam egy ilyen turisztikai kimutatást. 97%-ra van járatva Budapest. 97.

0: csapat, a hozzátartozók, a barátok, a sima civilek, akik csak jönnek Angliából, Franciaországból, és még csak lehet, hogy egyébként nem is feltétlen Arzenál, de PSG szurkolók, de itt akarják a fővárosban megélni, mert mondjuk angolok, és jönnek, szóval, hogy nagyon 250 ezer turista érkezik ebben a három nap. Ilyen nem volt.
1: Nem, és ilyen esemény nem volt. Ilyen esemény, ami ennyire fölborzolná az egész világot. Tehát, hogy lehet beszélni mindig erről a fociról, ugye, hogy mennyire izgi, meg mennyire nem, de azért ez külföldön sokkal nagyobb a renoméja, mint mondjuk nálunk, de az biztos, hogy ez turisztikailag egy ilyen őrült nagy durranás.
0: Igen, igen. Szkúter is lesz a parkba, csak szólok, szóval plusz 10 ember. Igen. Az öreg azért az még ide felszántja. Felszántja itt a BL döntő napján, felszántja itt a parkot, úgyhogy jön az öreg, így öreg, hát figyelj, ez horror. Horror pénzekért jön. Igazából is elképesztő, hogy még mindig mit csinál. Na jól van, oké, jövünk akkor mindjárt, jó? Egy perc, pontosan 6:30, elkezdjük ezt a reggelt, és akkor szépen belevágunk.
1: Persze.
0: Jó lehet jelentkezni, játékra lehet, hogy lesz majd kicsi. Hogy vagy magyar, megnézzük a fővárosi lezárásokat. Mindenre ránézünk egy kicsi, gyerekek, így el. Kecsegünk itt pénteken. Jó, ha van valami, akkor írjátok.
1: A szkúter, len vannak a balcsin.
0: Láttam, kompoznak, de valami oldtimerrel.
1: Magánkomp.
0: HPP, BBB, nem tudom mi, HB Baxter, ugye az a neve, ez a rendszám is egyébként. Tehát, hogy nagyon nagyban vannak.
1: Saját ízét elhozta a saját. Hogy hívják, oldtimer autóját?
0: Valamilyen, hát a rendszám alapján az ő autójuk, igen. Igen, igen, igen, ott nyomatják, ja. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, jó, 6:30 van, belevágunk, itt vagyunk rögtön a hírek után.
2: Nyugalom, nyugalom, emberek, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
10: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
3: Reklámot hallottak.
11: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkezdődött a Jelen Fesztivál, hétvégén elszórtan lehetnek zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Eger 2025-ös zárszámadását is tárgyalta a csütörtökön ülésező közgyűlés. Az előterjesztés szerint az önkormányzat több mint 8,1 milliárd forintos maradvánnyal zárta az évet, azonban ennek jelentős része már lekötött forrás. A pénz többek között városüzemeltetésre, az Egri vár fejlesztésére, a Bicskei aladárúszoda felújítására, TOP plusz pályázatokra és korábban vállalt kötelezettségekre kell fordítani, írja a HEOL. A valóban szabadon felhasználható mintegy 1,5 milliárd forint, közben az önkormányzatnak közel 1,3 milliárd forintot kell kifizetnie a helyi közösségi közlekedés 2026-os finanszírozásának elszámolása miatt. A város kérte a fizetés átütemezését, erre azonban nem kapott lehetőséget. A polgármester arról is beszélt, hogy Eger pénzügyi mozgástere szűk, a 7,3 milliárd forintos éves adóbevételből 4,5 milliárdot az intézmények működtetésére fordítanak, míg 1,7 milliárd szolidaritási hozzájárulásként von el az állam. Emellett jelentős kiadást jelentenek a városüzemeltetési feladatok, a közvilágítás, a sporttámogatások és a rendezvények is. A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat elfogadták. A szegregációban élő gyerekek alkotásain keresztül hívja fel a figyelmet a társadalmi különbségekre a Jelen Fesztivál első programja, az Amire mindig emlékezni fogok című installációban a szalaparti fiatalok személyes emlékei és üzenetei jelennek meg a Kraker ház előtt. A szerdai megnyitón Csontól Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja úgy fogalmazott, a fesztivál célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a művészetet. A Jelen Fesztivál a következő napokban is számos programmal folytatódik, szombaton közösségi alkotónapot rendeznek Sorsdöntő pillanataink címmel, ahol bárki csatlakozhat az emlékszőttes elkészítéséhez, saját emlékeivel és fotóival, emellett művészeti előadások, gyermekfoglalkozások, papírszínház, gyermekmozi és koncertek is várják az érdeklődőket a Kraker házban június 4-éig. Végül néhány szó a várható időjárásról. Az ország döntő részén fátyol felhős, napos időre van kilátás, de ma csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, térségünkben 28 fokos maximumokra számíthatunk. Legyen szép hétvégéjük, további jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: esik. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, 3-4-7 lesz 2 perc múlva.
2: Szevasztok!
1: Hello, baleset az M3-ason, gyerekek, már most Miskolc irányában az M30-as lehajtó előtt. Egy, micsoda, egy gázos kamion beborult az árokba, a műszaki mentés már folyik, óvatosan haladjatok mellette.
2: Az akkor speciális ráadásul, igen.
1: Ez aztán nem hangzik en túl jól, igen. Ez valami speciális gázszállító ez az, és az beborult. Jó Isten, az ott megkotlik az...
2: az hát ilyenkor, igen, az van, hogy leszokták szívni, tehát oda megy egy másik, akkor átszivattyúzzák ezeket a gázokat, vagy olyan veszélyes folyadék. Az kemény.
1: Az kemény. Ja. Az durván. Az durván néz ki, igen. Belfast forgalom jónak tűnik. Köszönjük szépen. Ha az ott rendben van, akkor...
2: akkor mi is nyugodtabbak vagyunk, nem? Hát
1: teljesen.
2: Hát híred Belfastból.
1: Belfast itt van. Ott fognak megrohadni az M1-esen a szurkolók, Győr meg Tatabánya között. Hát azon, hogy a szurkolók azért nem az M1-esen jönnek, gyerekek, hanem repülőben. Most olvasom, hogy megnyitják nekik Ferihegy egyet is.
2: Tehát,
1: hogy
2: ilyen... szálltál fel a Ferihegy egyről?
1: Én szálltam, onnan még a fapadosok mentek.
2: Fú, de
1: tehát onnan még a vizerek, a EasyJet, még azzal nem mentem, nagyon jó, Ryanair-ek, EasyJet-ek. Ugye volt, amikor csak a fapadosok használták az. Én nem szerettem a Ferihegy egyet. Nagyon pici, nagyon régi, nagyon kevés volt. Egy szép múzeum, vagy egy magángépváró, vagy bármire jó, de arra, mire használtuk, hogy túl zsúfolt.
2: Hát nyilván,
1: reggel
2: már...
1: 6 órakor 83 járatot a levegőbe rakó Vizer, Barcelona, mit tudom én, mi ott álljon úgy, hogy az utcán áll a sor, én azt utáltam.
2: Én még malévgéppel is indultam onnan.
1: Arra tök jó. Arra jó.
2: Neked, na, szóval, hogy az nem erre az utasforgalomra lett kitalálva, de olyan tök jó, meg ha arra megyek, mindig így megnézegetem. Nosztalgikus.
1: Olyan, mint való Valencia, Barcelona és nem tudom mi között, egy harmadrangú kicsi spanyol reptér, ahol sportrepülők indulnak, és azt nem hiszed el, hogy ez komoly utasforgalomra használják. Tehát, hogy hát már a Ferihegy 2-t is kinőttük. Ugye most nem tudom, hogy még az előző kormány vagy állam ezt visszavásárolta, és akkor ezt most hogy csinálják, vagy lesznek egy beruházások, vagy mi van, de hogy már kétszer ekkora is nagyjából kicsi lenne. Tehát olyan szinten. Hát meg most aztán most mi lesz ott, az meg aztán nagy. Nagy kérdés, köszi Lac.
2: Na mi van?
1: Méz van benne, vagy mi van? Mit?
2: Azt mondja, igen.
1: Mi azért? Érzem.
2: Laci, de nem annyi, hogy álljon benne a kanál.
1: Lackó,
2: kicsit túltoltam. Azt szerintem bejött a Laci, így végignézett rajtad, ennek a fiúnak ma kell valami töltet.
1: Duplát kell adni. Szaktanári.
2: Dupla kávé, dupla mézzel.
1: Beküldte, úgy ragad a pohár, gyerekek, és egy ilyen gél van az alján, amit nem tudok felkeverni. Ja. Szóval visszatérve, ja, bírom ezt a történetet. Kicsit már bánom, de mindegy.
2: Na most ne kezdjél le nekem picsogni. 6-szor hívtak föl, hogy menjél arra a rohadt meccsre.
1: Nem, én mindig úgy vagyok, hogy nemet mondok, és hogy közeledik az esemény, egy kicsit úgy elkezdem beleergelni magam. És most már látom, hogy mi van. Tegnap ráadásul kint voltam egy fotózáson, RTL-es műsor, mindegy, ott összeakadtunk pár haverral, azok is mennek.
2: De jó,
1: mindegy, nem kell mindig jól járni. De remélem, aki kimegy a jegyemmel, az jól érzi magát. Önként és dalolva mondtam le róla, úgyhogy jó lesz az. De hétfőn nyerek ezzel, viszont 50 rugolt, úgyhogy tök jó.
2: Persze. Nem azzal nyersz, hogy nem mész ki, hanem a fogadásunkkal. De nem nyerni fogsz, hanem veszíteni. Annácska, mit mondasz, ki nyeri? Mit mondott volna Szaki?
3: Én PSG-t mondanám.
1: Én is azt gondolom. 50 rugó papán a hétfő.
2: Hülye vissza, ha érzed, vágogassad az anyagokat.
3: De nem értek hozzá, csak de hát aztán lehet, hogy az arzene, nem tudom.
1: Jó a Revolut, jó a kriptó, jó a cash, jó a lira, jó a svájci frank, jó az osztrák shilling, jó a német márka, minden jó, minden bejöhet, jó? Nem, ez nem lehet, hogy nem megyek el BL döntőre, és még bukok is a BL döntőre, 50 rugót. Ez nem lehet ilyenben nem lehetek. Tehát ez, ha már nem vagyok ott, legalább nyerjen meg az 50 rugót.
2: Laci, mit érzel?
1: Laci!
2: Hát egy csak így ránézésre.
3: Én
2: angolok vagy franciák?
1: Franciák?
2: Ne várj, ne Laci!
1: Zabálnak meg, bujálkodnak. Zabálnak meg, bujálkodnak.
3: Egyedül maradtál, Feri.
2: Mindenki ellenem van, menjetek már, senki nincs, aki ide állna a jó oldalra. Itt fogtok sírni hétfőn mindannyian.
1: Keresd meg, Léci, a PSG himnuszt, meg az Arzenál himnuszt, az indulójukat. Hallgassuk meg, kinek menőbb az indulója.
2: Jó, és az alapján döntjük el, hogy kire fogadunk.
1: Amikor a kutyára korcsolyát teszel, mi olyanok vagyunk a fociban. Tehát, elindulunk egy úton, de a valódi szakértő gyerekek. Tegnap a Tegnap a trollfocis fiaskó után ma kifújjuk a szakma órá, gyerekek. Ma olyan ember nyilatkozik.
2: Nagy megszólalók, nagy szakértők.
1: Ma helyre tesszük. Tegnap többen a szememre vetették a trollfocis interjút. Mondom, gyerekek, igen, ahol fát vágnak, ott hullik a forgács. Köszönjük. Igen, hát nem tudunk mindig mindenbe belenyúlni, de azt mi is éreztük tegnap, hogy vele is csak többen vagyunk.
2: Igen, hát...
1: nem? Ez...
2: Ő is az volt, mint mi, hogy nem a foci oldaláról fogta meg a BL döntőt, valahonnan másonnan.
1: Abszolút nem. 3-1 a PSG-nek lesz, és lesz 11-es. Na, viszont az eredményt azért mindenki írja le. Jó, az jó, én szeretek, és akkor majd bontogatunk. Bontogatunk. Ma már beraktad, Anna?
3: Már,
1: beraktad.
3: És nem is akármilyen játékos.
1: Na, haló!
2: Akármilyen?
1: Na!
4: Jó reggelt, hello, sziasztok!
2: Hello,
4: jó reggelt, hello, sziasztok!
2: Ez igen, szia Vanessa!
1: Bocsát, nem tudom kinyitni a számot, mert a Lackó úgy megküldte a kávét mézzel. Szájragadásban vagyok.
4: Jaj, semmi baj, hogy vagytok?
1: Minden oké, de te hogy pöröksz, meg hogy ilyen friss vagy itt ma
4: reggel. Hát nagyon izgulok. Ja. Úgyhogy Anna nagyon kedves volt, mert majd vasárnap leszek 30, és akkor játszottunk utoljára, amikor 20 voltam, a 20. szülinapomon.
1: De fáj ez nekünk, de ez neked jó, de nekünk ez nagyon fáj, hogy ilyen 10
4: hát
1: éves...
4: Hát kicsit nekem is.
1: 10 éves viszonylatban néznek már minket a hallgatók, érted? 20 voltam, hát most 30 vagyok, újra játszunk.
2: Igen,
1: mi van?
2: Igen, nem mondd azt, hogy a 40-et is így akarom ünnepelni.
1: Mi
4: de,
1: van?
4: De. Csak. Csak meg, hát, ha ez a játék megéri, akkor biztos jelentkezem.
1: De te az a bizonyos? Te az?
4: Az?
1: Nem az, az vagy. Nem az a Vanessa.
4: Igen az.
1: Nem az.
2: Kire gondolsz?
4: Nem hiszem.
1: Nem. Princess.
2: Ja, de
1: hangod nem olyan. Nem olyan.
4: Jaj. Remélem.
1: Megvan a princesz Vanessa, vagy ki ő? Vagy mi ő?
2: Ő Alex.
4: Nem Sabina?
2: Nem van. Princess Sabina.
1: Nem Vanessa volt?
2: Nem, Sabina.
1: Vanessa volt. Sabina, akkor ő más. Hülyeséget írt a hallgató. A lány a Bachelorból, így van, igen. Nézel focit? Van valaki, aki lázban van? PSG, Arsenal,
4: BL? Egy nagyon kedves ismerősöm nagyon szurkol az Arsenalnak, óriási fan, nem tudom, 20x éve, vagy 30, fogalmam sincs, de ez miatt neki szurkolok.
1: Aha.
4: Nekik szurkolok, úgyhogy remélem.
2: Nagynak éhezve a sikerre, látod? Azért, mert nem nyertek még ilyet.
1: Nem, ők még BL szűzek igazából. A PSG ugye tavaly behúzta. Kivel játszanál? Kit választottál? Mi a helyzet?
4: Hát veled játszanék, hogyha nincs ellenedre.
1: Nincs. Abszolút jó. Nincs. Hát figyelj.
4: Jó.
1: Én ebben a 4 órában
2: nincs.
1: A hallgatókért vagyok. Utána nem, de ebben a 4 órában a tiétek vagyok. Azt csináltok el, amit akartok. Jó, ha engem választasz, azt mi játszunk. Tehát, hogy De könnyű lesz legyőzni téged, vagy nem?
4: Hát legutóbb veszítettem, úgyhogy...
1: És pont 10 éve...
4: kiderül.
1: És ellenem vesztettél?
4: Nem, akkor még a Janival játszottam.
1: És kikaptál a Janitól?
4: Igen, és végtelenül kedves volt.
2: Vanessa, semmiből nem tanulsz.
1: Végtelenül kedves volt, azt mondod?
4: Nagyon aranyos volt, csak megszakadt a vonal, és akkor így bemondtam, hogy nem hallom. De
1: nem megszakadt, ötettel emlékszem.
4: Jaja.
1: Mutatt, hogy bali. Már
2: csináljuk azt, hogy mintha megszakadna.
1: Rányomott a telóra, igen. Na jól van, hát akkor nézzük meg, Vanessa, hogy mi történt itt az elmúlt 10 évben, jó?
4: Jó.
2: Mennyit fejlődtél? Jobb vagy-e, mint akkor, Vanessa?
1: Mennyi idő alatt kaptál ki ott? Mi volt?
4: Fú, hát a 40 másodperc, valahol a vége fele.
2: Na, akkor egész jó.
1: Ezen azért most tényleg muszáj egy kicsit elidőzöm. Tudom, hogy régóta rádiózunk, de azért az, hogy mi most 10 évről beszélgetünk, és olyan, mintha érted, tehát, hogy itt ülünk még mindig, ez felfoghatatlan, de tényleg.
4: Az érdekes, hogy szerintem olyan 16 lehettem, amikor elkezdtem hallgatni benneteket, mert annyira meguntam a reggeli buszon a zenéimet, hogy mondom, valami kell valami más, és valami olyan volt az első sztori, hogy kórházból jöttél ki, amikor lefotóztak, amikor született, azt hiszem, nem tudom, valamelyik talán a kisebbik gyereked, vagy ilyesmi, és így nagyon érdekes így végigkísérni.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Sztorink volt, igen.
1: Tényleg, mennyi mindent éltünk ki már, mi már át, igen. Na jól van, oké, hát akkor
2: Vanessa, akkor nagyon ügyes legyél, jó? Vagy ne?
1: Jubileumi játék.
2: Jubileumi,
1: igen.
2: Akkor 3-2-1, tessék!
1: Na, itt vagyok.
4: Szia!
1: Megverem magam, mint tegnap. Hallottad a tegnapot?
4: Tegnapot sajnos...
1: Agyonvertem magam.
4: Kihagytam.
1: Kihagytad?
4: Hogyan sikerült?
1: Kimondtam a tiltott szót.
4: Hát ez jó lenne, hogyha most is esetleg megtörténne.
1: Kimondjam?
4: Mondd ki. Képzeld, akartam valamit mesélni neked.
1: Na.
4: Hogy fogalmam sincs, hogy ez hogyan történhetett, de még általános iskolás volt, amikor ment a Balázsék. Balázsó. Én emlékszem, hogy annyira mérges voltam rád, mert hogy én a meséket akartam nézni, nem pedig azt, és annyira meg rossz volt, hogy mindig az.
1: Ó, nem pedig azt. Pedig hallgattam, mint a sír, néma csönd, nem mondom, azt végigcsinálod, én meg se szólalok, én nem rontom el már ezt a jubilómi játékot.
2: Valessa!
1: Szép volt, Bali.
2: Szép volt, Bali.
1: Hát csak mondtad, és előre menekültem, hogy hallgattam, de te meg előre rohantál, és ez lett a veszted.
4: Igen.
2: Hát kicsit úgy vagy most már, mint ugye a nyulacska, aki minden nap lemegy a folyópartra, hogy megerőszakolják, de hát ez van. Tudod, hogy és holnap is lemegyek.
1: Holnap is odaérsz, igen.
4: Nem, majd 10 év múlva.
2: Hát ha 10 év múlva menni fog?
4: Igen.
1: Van realitása, hogy ez a műsor megy 10 év múlva?
2: Nincs
1: mi?
2: Hát!
1: Már annyiszor mondtuk.
2: 66 leszek. Te már majdnem 60. 59 éves lesz ez 10 év múlva.
1: Jézus Mária.
2: Akarsz még hajnalba kelni?
1: A kelés a legkevesebb, már nincs mit mondanom.
2: De hogy nincs, minden nap van valami
1: hülyeséget.
2: Mindig valami úgy is történik.
1: Az a durva, hogy én egyébként 5-kor fönn vagyok. Tehát, hogy nekem már...
2: Hétvégén is?
1: Hát sokszor, jó. Na mindegy, van ezt majd megbeszéljük. De hát legyen így, akkor Tali 10 év múlva valahol, valamikor.
4: Jó, jól van. Köszönöm azért, hogy játszottunk.
2: És boldog születésnapot.
4: Nagyon szépen köszönöm. Igazából ez így már jó is. Sziasztok.
2: Puszi van lesz.
4: Sziasztok.
1: De akkor 10 év múlva te jössz. Akkor te húzod
2: akkor
1: be.
2: Akkor én jövök, igen. Esküszöm, ha itt ülünk 10 év múlva, akkor én vállalom. Van ez, hát már
1: akkor szóljatok, drága hallgatók, jó? 2036. Május 29-én. Legyetek szépen küldni egy SMS-t.
2: Ha még mindig itt ülünk, hogy egyrészt srácok azt ígértétek, hogy nem. De
1: állítsátok be a telefonotokat, és kérünk 10 év múlva egy SMS-t, itt ülünk, csak annyi lenne benne, Vanessa. Jó? És akkor lesz valaki, aki a 20 évet végig játszotta velünk. Az kemény lenne. Hát addig már valaki lehet, hogy kicsekkol, az a baj. Nem?
2: Mi van? De ne szórakozz már. Hát azért 60...
1: Hát vagyunk 7-8-an, azért matematikailag megvan az esélye. Nem?
2: Gyulus.
1: Zsült elíti a 75-ös troli. Mit tudom én? Kezdtem a visszaszámolást azért, hogy jövő hét. 10 év múlva, jövő hét is kétséges. Beírtam ceruzával, igen. Az komoly lenne, gyerekek, hogy igen. Egyszer csak megjönne 10 év múlva az SMS, hogy van ez.
2: Néznék, és valószínűleg nem tudnánk, hogy miről van szó.
1: Hát, fel se tudja. 10 év múlva nem emlékeznénk arra, hogy van ez, Anna megérkeznek is naplójában. Itt vagyok.
2: Be van írva,
1: 10 éve játszott Vanessa. Igen. Na jó, vagy gyerekek, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mivel 10 év múlva már nem lesz SMS. Egyébként tényleg nem. Szóval az már valószínűleg az már most is köhög. Tehát igen. Ez az SMS, inkább a Viber, meg egy csomó más felület. 10 év múlva, nem tudom, ez a klasszikus rádiózás lesz-e még 10 év múlva. Nem jön valami olyan brutális, őrületes éjjel és valami más, ami elsöpör mindent.
2: Azt szerintem nem.
1: Nem
2: szerintem
1: jön?
2: Tehát, hogy így műsorvezetőre biztos, hogy szükség lesz az éjjel, azért az.
1: De
2: tudom,
1: mint
2: hogy
1: FM, mint
2: hozni.
1: Frekvencia, ja? mint egy ilyen régi maradi dolog, mint ez az egész FM frekvencia.
2: De már 10 éve temetik.
1: Persze, folyamatosan temetik.
5: De sokan csinálják már azt, hogy az interneten élőznek.
2: És azt hívják rádióadásnak.
1: Ja, persze, hát az igen. Abszolút, hát ja. Laci infarktust kap chatrulettezés közben, igen. Na jó van, gyerekek. Megvannak a szurkoló himnuszok? Na, belehallgattuk, akkor egy kicsit ráhangolódunk majd, jó?
2: Jó, tehát amikor néhány ember, aki nem ért a focihoz, az alapján próbálja eldönteni a BL döntőt, hogy kinek izgalmasabb a himnusza.
1: Nézzük meg, hogy kinek szól jobban a himnusza. Ugye minden csapatnak van egy nagy indulója. Ezt holnapot énekelni fogják, az valószínűleg hidegrázós. Tehát, hogy az valószínűleg elképesztő lesz. Tehát most már mi megtettük a tétjeinket, de azért meghallgatjuk, hogy melyik csapat a szimpibb, és melyik a jó. Twitch nagyon megy. Az nagyon megy a Twitch. Ott vannak sokan.
2: Az mi? Mi az a tweet?
5: Játék közvetítések van.
1: Játék, igen. Streamelik, ahogy játszanak. Tehát játszik, és akkor élőben streameli, és mondja közben, hogy mit csinál, és akkor szájtátva nézik a...
2: Ezt tudom, gyerekem benne volt egy darabig. Jatassú arcok,
1: hogy mit kell csinálni a különböző Roblox, meg Minecraft, meg GTA, meg mit tudom.
5: Nem értem.
2: Miket streamelnek egyébként. Hát fia, hogy a felfedezés örömét veszed ki a saját kezedből. Ugye, mert a játékban az is izgalmas, hogy tudsz megoldani egy dolgot, vagy nekem legalábbis mindig az volt. Most meg az van, hogy előre megnézi, hogy majd hogy kell megcsinálni azt a pályát ezen a Twitch-en. Nem?
1: Hát nem is feltétlen az, hogy előre megnézi, hanem hogy használja, milyen billentyű kombinációkat, mit játszik, mit mond közben, milyen sztorikat kell hozzá. Nagyon népszerű ez, igen, hogy streamelik, és közben ezt nézik abszolút. De hát az én gyerekem az... 11 évesen úgy verkem terve PUBG-ba, hogy sansztalan. Sansztalan
2: és
1: vagyok.
2: És a világnak ez a rendje.
1: Vagy 6 oszkóppal, mire megtalálok egy vegyvert, egy 8 oszkóppal jön a gyerek egy olyan mesterlövész puskával, hogy 3 kilométerről headshot-tal kiszed engem. Pedig bújok egy bokor mögött.
2: Még, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, paf.
1: Bújok egy bokor mögött, zöld bokor jelmezben, érted, és a gyerek hátulról fejbe lő 4 kilométerről. Tehát, hogy sajnos sansztalan vagyok így ebben a formában. Na jól van, 2 perc, pontosan 7 óra, ha van valamilyen hír, akkor azt küldjétek el nekünk, jó? Hogy mi a helyzet az utakon. Hogy vagy magyar, lesz-e ma és mikor lesz? Ráfirtathatunk, majd megnézzük a számgenerátorról.
2: Utolsó péntek, hónap utolsó péntekje.
1: Hú, lején szoktunk azt, László, nem engedjük, ha nem engedjük.
2: Ne szórakozzatok már, hát szerdán gyónunk a hónap utolsó szerdáján.
1: Február óta úgy csináljuk, hogy...
2: Áttettük?
1: Én nem emlékszem. Én fel vagyok készülve ma egy random számgenerálásra, ha azt mondják. Ha nem ezt mondják, akkor nem. Mi a neved a PUBG-ban? Nem mondom meg. Nem mondom meg a nevemet. Jó? Na jövő mindjárt 1 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
8: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilap

0: jelentkezők között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
9: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-ig és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
4: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
3: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
14: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Jól jönne egy kis pihenés? Akkor irány a Drilda Otthon Design Egerben május 29-én és 30-án, ahol elmerülhetsz a Vital Spa jacuzzik világában. Próbáld ki a működő masszázsmedencéket és kérdezz személyesen a szakértőktől. Csak ezen a hétvégén extra kedvezmények és színes programok várnak. Eger, Sas utca 38-40. Részletek drilda.hu/jacuzzi_vásár_Eger. Ne csak nézd, csobban nyisd bele a nyárba a Vital Spával.
17: Kiszabadulnál a városi rohanásból? Vár a megújult Piramis Pihenőpark Demjénben. Várunk csendes környezetben ebédre, vacsorára, vagy akár többnapos feltöltődésre tematikus szobáinkban. Gyógyvizes medencék, szauna, kül- és beltéri élmények. 7000 forintos fogyasztásnál egy fürdőbelépőt adunk ajándékba. piramispihenőpark.hu.
18: Szabad a játék az Agria Parkban. Május 30-án szombaton 10 és 16 óra között gyereknappal várjuk a családokat az Agria Park díszkertjében. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves programok és sok-sok játék várja a gyerekeket. A részvétel ingyenes. Agria Park, szabad a játék. Május 30-án szombaton.
19: Szia, Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
20: Szia, Laci! Sajnos tudok.
19: Ennyire azért ne legyél lelkes.
20: Nem miattad. Csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
19: Ja, hát nem hirdeted?
20: De, online állandóan.
19: Az semmit sem ér. Hirdesd a Rádió Egyen. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tip ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
21: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
22: Kövesd a 101.3 Rádió Egyet a Facebookon is.
23: facebook.com/Rádió Egy Eger
24: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió Egyel, majd hallgassa az igazi mai slágát.

0: Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta az EGRI közgyűlés, fátyolfelhős napos időre van kilátás. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Eger 2025-ös zárszámadását is tárgyalta a csütörtökön ülésező közgyűlés. Az előterjesztés szerint az önkormányzat több mint 8,1 milliárd forintos maradvánnyal zárta az évet, azonban ennek jelentős része már lekötött forrás. A pénz többek között városüzemeltetésre, az EGRI vár fejlesztésére, a Bicskei Aladár-uszoda felújítására, TOP plusz pályázatokra és korábban vállalt kötelezettségekre kell fordítani, írja a HEOL. A valóban szabadon felhasználható összeg mintegy 1,5 milliárd forint. Közben az önkormányzatnak közel 1,3 milliárd forintot kell kifizetnie a helyi közösségi közlekedés 2026-os finanszírozásának elszámolása miatt. A város kérte a fizetés átütemezését, erre azonban nem kapott lehetőséget. A polgármester arról is beszélt, hogy Eger pénzügyi mozgástere szűk, a 7,3 milliárd forintos éves adóbevételből 4,5 milliárdot az intézmények működtetésére fordítanak, míg 1,7 milliárdot szolidaritási hozzájárulásként van el az állam. Emellett jelentős kiadást jelentenek a városüzemeltetési feladatok, a közvilágítás, a sporttámogatások és a rendezvények is. Az előterjesztés része az is, hogy a polgármesteri hivatal létszáma júniustól egy fővel bővülhet, valamint az önkormányzat rendkívüli állami támogatásra is pályázna. A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat elfogadták. A szegregációban élő gyerekek alkotásain keresztül hívja fel a figyelmet a társadalmi különbségekre a Jelen Fesztivál első programja, az Amire mindig emlékezni fogok című installációban a szalaparti fiatalok személyes emlékei és üzenetei jelennek meg a Krakerház előtt. A szerdai megnyitón Csontó Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja úgy fogalmazott, a fesztivál célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a művészetet. A Jelen Fesztivál a következő napokban is számos programmal folytatódik. Szombaton közösségi alkotónapot rendeznek Sorsdöntő pillanataink címmel, ahol bárki csatlakozhat az emlékszőttes elkészítéséhez saját emlékeivel és fotóival. Végül néhány szó a várható időjárásról. Az ország döntő részén fátyolfelhős, napos időre van kilátás, de ma csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, térségünkben 28 fokos maximumokra számíthatunk. Legyen szép hétvégéjük, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
5: Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez éjszaka veletek álmodtam, egy furgomot csináltunk reggeli adás, közben Balázs elrabolták, írja Norbi. Fú, gyerekek! Igen, nagyon durva, hogy mennyien álmodnak velünk. Valószínűleg az van, hogy reggel ott vagyunk a füledbe, és ez valahogy annyira elevenné teszi aztán az elme működését, hogy ez aztán átmegy tovább az éjszakába, meg a hajnalokba, meg az álmodásba. Minden
2: nap kapunk. A héten is volt olyan téma, amin azért nagyon sokat kattogott szerintem a hallgatóink. Nagy többsége ez a gyerekkori mitől rezzentél össze.
1: Igen.
2: Még lefekvés előtt lehet, hogy előveszed egy körre, abban mi benne voltunk, és akkor tök normális, hogy ez az álomban is megjelenik. Menő.
1: Abszolút. Menő, tényleg nagyon sokan.
2: De téged miért rabolnak el?
1: Ez egy érdekes kérdés, hogy...
2: És mit csináltak veled, amiután elraboltak?
1: Igen, nem lehet, hogy egyszer valami...
2: Valahogy jól jársz ebből az egészben.
1: Igen. Na, azt mondja, gyorsan egy közlekedési hír, egyre kevesebb fanyival megdőlt a melegrekord. Oké, köszönjük, ez nem tudom, hogy pontosan mi. M3-as autópálya Miskolc irányába baleset, M30-as lehajtó előtt. Rendszeresen álmodom veletek. Oké, gyerekek, most nem ilyen irányba visszük a dolgot. Jó, nagyon köszi, de nem. Egyszer már megcsátjuk még, hogy ki mit és mikor és hogyan. De nem, most ez nem ilyen, ilyen irányba akarjuk elvinni. Jó, úgyhogy ne is írjatok nekünk. Na. Mondjad gyorsan,
2: csak egy mondat, hogy nagyon sokan írtak, Laci, hogy csak egyszer toltuk el a választások miatt, ahogy vagy magyart. Egyszer eltoltuk, mert választások lesz, amiatt volt egy plusz, hogy vagy magyarunk, ugye?
1: Én is így emlékszem, ezt mindig hónap végén csináltunk.
2: Igen, és mindig ez a menetrend, hogy szerda, az utolsó szerda a hónapban, ugye a gyónás, és a hogy vagy magyar pedig igen. A péntek, tehát nem mondjuk azt, hogy eltoltuk.
1: Abszolút így van.
2: De mindegy.
1: Fiúk, szita a kezetettől hallgatlak titeket, de utánozhatatlanok vagytok, úgy, mint ti, senki nem mond időjárás. Ami hülyék vagytok a focihoz, a Forma 1-hez, valami felfoghatatlan. Himnuszok alapján tippelni a cseredményére, imádom puszival Hollandiában. Ez lesz, mindjárt meghallgatjuk az Arsenal meg a PSG-nek a himnuszát, és megtesszük tétjéket, mi egy külön fogadásban már megtettük, de még a himnusszal befolyásolhatók vagyunk. Úgyhogy valaki küldje el nekünk egy linkben, Viber üzenetben, intézed, Anna intézi, jó, de azért el is küldhetitek, egyszerre a PSG hivatalos nagy himnuszát, klub himnuszát és az Arsenal klub himnuszát, melyet most megpróbáltuk letölteni, de össze-vissza találunk mindent. Meghallgatnánk, hogy melyik csapatnak jobb a himnusza, az alapján döntünk még egyszer. Vagy esetleg hát átformáljuk a döntésünket, amit már döntöttünk.
2: Most már ne ugráljál ki az 50-esemből.
1: Nem, abból nem. Fie, nem megyek el a BL döntőre, vaj egyem, és bukok 50-et azzal, hogy az Arsenal behúzza, Mester, akkor tényleg hármas. Letérdelek, és így, ami a csövön kifér, boldogát teszem magam.
2: Szálljad!
1: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettő ilyet láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kedvre derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod, ott a jobbra a hullámvasúton. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedvre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, amikor nem mindegy, és az a lényeg, hogy kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
2: És milyen szövegek vannak rajta?
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg, hogy...
2: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen!
1: Hát apám se volt.
2: Hát
1: tetovált. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy szívből jövő
1: fantasztikus. Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
2: De miért? Mi a bajod vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
2: És megvered.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok
2: rá. De miért ne írná?
1: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
2: De nem, vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
1: Na most tegyétek a szívetekre kezeteket, Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irritál?
2: Hát nem.
1: Mármint úgy írítál, hogy oké, megnézem, ne csinál, ne is tovább megyek.
2: Hát nem elmos, adok. Nem mosolyodsz el.
1: Nem mosolyogok az, azon hogy... a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen
2: rám. Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja. De az!
1: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
2: Milyen haszna van belőle? Semmilyen
1: haszna
2: nincs.
1: Sokkal többet táplálkozik. Álszent ego magamutogatás.
2: De nem.
1: Sokkal többet. Köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem.
2: Hát
1: én majd a családom megköszöni, hogy felkeltem.
2: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
1: Nem.
2: Megfesti a táblát, hogy szembétek.
1: Kispolgári szeretethiány. Borzasztóan smúzoló ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudom. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
2: Igen.
1: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást, neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük
2: hogy
1: mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
1: miért áll oda egy ember? Egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében, vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád. Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
2: Mert akkor
1: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
2: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet, holnap már nem vered meg. Hogy...
1: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam
2: nálad.
1: A táblájától.
2: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtogat?
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ezek ez egy az emberek... jótékony dolog, odaadja egy nem, gyereknek.
1: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből mennek ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. De... Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. De... És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
2: Hát,
1: miért?
2: Vagy.
1: Nem adok.
2: Nem
1: olvasom el a tábládat.
2: Nem mosolygok.
1: Nem
2: olyan
1: mosolygok.
2: Aranyos az egész történet.
1: Borzasztóan nem érzem ezt
2: kézre. Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
1: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
2: Igen, igen.
1: Ő
2: igen.
1: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
2: De
1: megfejtettem,
2: nem
1: az ő létezésük
2: vacsorára.
1: Maga az elvétel.
2: Nem, hát...
1: Száz autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Hát ő jobban éhes a figyelemre.
2: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsér meg te is. Egy egált akar. Mert
1: nincs
2: ő...
1: egál.
2: De kell, hogy
1: nincs.
2: Legyen. De.
1: Nincs.
2: Hát az az egál, hogy...
1: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá. De a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke vagy?
3: Jó érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök mindegy.
1: Ő se tudja, hogy te ki vagy.
2: Mi az, de nem hogy kell, vagy? Hogy tudja.
3: De miért kell tudnom, hogy ki az?
1: Hát ezt nem hiszem
3: el. Nem, magát hát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy,
3: dolgozik
2: ott tölt
3: vele.
1: El tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
2: Hogy egyszer meg fog ölni.
1: Ma kijön egy büszke vagyok a táblával, holnap viszont bemegy a Florian térbe, és hamburgeres előtt mindenkit. Mindenkit üljen elő. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól van. Ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez
2: mi
1: egy
2: szám.
1: Nem,
4: ez csak így...
2: Mi a bajotok a bohóccal? Aki
4: anyám nem volt rám büszke.
2: Mindenre... Ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
1: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: És jó, legalább benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
4: szeretnék melletted ülni, Balázs apa az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig érted? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, így hogy van. Majd mennyire nyomorodsz.
1: De nem leszek jobb kedvű, hogy ott egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt azon a táblával. Hát normális vagy? Ne legyél.
2: No, tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
1: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
2: Nem, adni akar. Nem. Képzeld, de vannak önzetlen emberek, aki
3: nem
2: minden
3: szeretet,
2: reggel megcsinálják.
1: Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret. Hát
2: de ő mindenkit szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
3: Nem.
1: Hogy szeretne
4: engem? Nincs ilyen, hogy mindenkit szeret.
1: Mi az, hogy mindenkit
4: nem,
1: szeret?
4: Én nem merem elmondani, mert nem. Nem mondom
1: álszent
4: el.
1: Módon, álszent módon jótékonyságnak álcázva elveszi a figyelmemet, és azt várja, hogy egy mosolyjal építsem az egyébként valószínűleg bizonytalan ingatag lábon álló önértékelését.
2: A neki semmi baja nincs az önértékelésed, mivel neked van bajod saját magad.
1: Nem állsz ki egy kezeszteződésbe táblával, hogy jó, hogy vagy.
2: Nem vagy befogadó.
3: Nem,
2: hát
3: nem,
2: ő
3: nem.
2: Ad.
3: Az adni jó.
1: Nem ad, elvesz.
3: De, ad.
2: Hát ugyanaz, mint a freehang, érted? Így hogy van. Lehet ölelni.
1: Gyűjtsön szemetet, vigye vissza a PET palackot.
2: De lehet, hogy megcsinálja. Nem igaz.
4: Nagyon sok ráérő ideje
2: a világ,
4: van. Tegyük hasznosabb.
2: A világ jó.
4: Tegyük hasznosabb.
2: A világ jóvátétele ezeken múlik, érted? Aha, a kis apróságokon.
4: Igen,
2: lehet, hogy ő lehet, hogy azt is megcsinálja, hogy fölveszi a szemetet közben, és ad valami lelki töltetet, hogy a nyomoronc napjaitok egy kicsit szebbek legyenek.
1: Mikor azt tenni ki, hogy fáradjon be a seggjukat, írja valaki. Az azt mondja, hogy kér, ez haver, ez véleményes.
4: Az már jó.
1: Szerintem ez bátor. De jó, hogy vagy, és a büszke vagyok rád, érted? Hát ezt mondja az anyám,
2: olyan kevés pozitív visszajelzést kapunk, nem? Hogy állandóan csak a izé van a gyűlölködés, a leköpnek.
1: Ugyanaz,
2: a
1: mint az ingyen ölelés. Messze bűzlik. Messze bűzlik az, aki ingyen ölelget embereket. Igen. Bűzlik. És nem azért, mert kizsebel, hanem mert rosszabbul van, mint én, hogy ingyen ölel.
4: Igen,
1: érted? Én csak szállok ki a metróból, és haza akarok menni, ő ingyen akar megölelni. Szerintem szarabbul van, mint én, aki szállok ki a metróból, és csak haza akarok ütni, hogy ne öleljen meg valami bolond.
2: De akkor adsz, azzal is adsz, neki is adsz, és ettől te is jobb ember leszel. Érted?
1: Na kérdezzük meg, itt van Zoli?
4: Jó, itt
1: Csaba?
4: Van, Csaba itt van.
1: Még a nevét se árulj el, vagy Zoli, vagy Csaba, látod? Mondtam, hogy gyanús.
4: Azért arra kíváncsiak, hogy hány TikTok videó és hány ilyen mindenféle...
1: Biztos, hogy nagyot megy, és az emberek médium. Imádják, de az emberek benyalják a macskás videókat is, tehát hogy ne legyenek idők. Itt van. Csaba, jó reggelt! Szia, Csaba!
5: Sziasztok, jó reggelt! Szerbusz, Balázs!
1: Szerbusz,
5: mi nagyon régről ismerjük, különben egymást képzeld el.
1: Jaj,
2: hol találkoztatok?
1: Honnan?
5: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolába jártál a Tímár utcába, képzeld el.
1: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
5: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
1: A Horváth András?
5: A Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így, itt, ott egy párszor.
2: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
1: Nem. De az általánosban nem jártál, mert a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig, nagyon tudom. Jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
5: Igen. És én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor így megjelentünk itt-ott, sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóban vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
2: Na újra!
1: Ha Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóban vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
5: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
1: Ja, arról az apukádról, hogy tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy hogy van. Ezek szerint érnek nem, az öreg, jól van.
5: Na, figyelj. Nem az igaziről, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
1: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögött ez szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte. Főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
5: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk egy szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszettem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig is valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem, hogy véget ért a választás, és gondoltam, akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
1: Aha,
5: nem ez
1: te kiírtad, hogy szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
5: Amikor először kiírtam azt, hogy szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
2: És összeszedte a szemetet is, Andácska. Hoppá! Hát akkor...
1: Az jó. Tehát, hogy akkor ezt... Akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes. Igen.
2: Nem,
1: érdekes,
2: van, akinek erre szüksége van, Balázs.
1: Hogy meglát egy táblát, hogy oda meg is elsírja magát.
2: Ez az életének...
1: Köszönöm, én ezt nem hallottam.
2: Nem hallottam,
1: hát, hónapok óta. Baj van ezzel a világgal.
2: Hát, azért van a Csaba, hogy az a baj, az ne legyen.
5: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élem, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, és olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
1: igen,
5: mert
1: hát így valaki ő se foglalkozik. Ő se épp, igen.
2: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség, igen, az életében, amit Csabától kap meg.
1: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
5: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van. Na? Büszke vagyok rád. Például, mit a mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
1: Úristen, borzongok.
2: Jó, de jó, gyönyörű.
1: Ez kemény.
5: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez
1: de
5: elég.
1: Az itt vagyok, az elég. Hátulról megérkezik, hogy egy török kamionos, itt vagyok, az elég.
5: Nem, itt vagy, ez elég. Nem, bocsánat, rosszul mondtam.
1: Hol állsz ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy merre vagy ma, hol leszel?
5: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig, ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled. Igen, és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött ide egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamit, meg egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
2: Csaba, beszólok!

0: egy újságíró, aki pár órával később megjelentett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikérbálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a táblában, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakozott.
1: Igen, büszke vagyok rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiászni szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet nem, kérni holnap?
2: Nem érdemled meg. Ne ugyan, ne úgy csinálj egy ilyen.
1: Mocskos Brüsszel, hajrá Dobrev Klára, mit nem, tudom,
2: hogy szeretnek olyan a lájják, hogy szeressétek a Balázs.
1: Szeressétek Balázs, egy ilyen táblát lehet olyan kérni 20 percre.
0: Ki lehet akár azt is írni, hogy szeretlek Balázs, csak az a baj, hogy a festék, vizesbájású festékkel festék, és ez lassabban szárad meg. Tehát igazából este kell felfestenem, hogy reggelre kiálljak vele.
1: Na jól van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögöttes szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
2: Mi a zsüllyel, köszönjük.
1: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
0: Rendben.
1: Beszélsz vele?
0: Hogy nem? Én szoktam vele beszélni, persze.
1: Jó.
2: Nem úgy, mint te, aki ilyen munkói fölse hívja.
1: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos véget ért. András nagyon jó barátom volt egyébként tényleg. Vigyázz magadra! Aztán csak óvatosan a táblával, nehogy egyszer
0: arra menjek. Én azt is tudom, hogy miért ért véget, de nem árulom el.
1: Igen? Na, az majd lesz az Andrással egy hosszabb beszélgetésem erről akkor. Na, vigyázz magadra, Csaba!
2: Köszönjük, Csaba! Mi köszönjük, Csaba!
1: Egyértelműen gyanús.
2: Nem, ő a szeretet nagy.
1: Teljesen egyértelmű, nem oké.
2: Az ember, aki jobbá teszi a világot.
3: Számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolós digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
7: Volkswagen.
8: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Reklámot hallottak.
15: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Veronek László endokrinológus januártól már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
17: Drilda tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádok és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilda Otthon Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben a Sasút 40-nél.
18: Lovasportrajongók, figyelem! Május 30-án ismét megrendezésre kerül a tiszatavi fogadhajtó verseny Poroszlón. Remek verseny hangulat és kirakodó vásár.

0: Vár mindenkit 9 órától Poroszlón a rendezvénytéren.
1: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. Gyöngyösgasztro.hu.
2: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
3: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
2: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
3: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
2: Te megnézed?
3: Hát...
2: Legalább szép lett?
3: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
2: Csukott szemmel.
3: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
4: Nem jöttek.
5: Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
6: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 80%-kal több a motoros baleset Hevesben, mint korábban, csak a szél enyhíti a meleget, eső nem. Üdvözlöm Önöket, Révai Renátát hallják! Az idei év első 20 hetében 23 olyan személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyben motoros volt az érintett, közölte Erdélyi Robert, a Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság titkára. A HEOL tudósítása szerint a balesetek közül a motorvezetők 16 alkalommal okozóként, 7-szer pedig vétlenként voltak jelen a balesetben. A tavalyi évhez képest közel 80%-os a növekedés, hiszen 2025 azonos időszakában csak 9-szer ért baleset motorost. Az elmúlt hétvégén egy halállal végződő motoros baleset is történt Hevesvár megyében, korábban pedig Heves megyei motoros is életét vesztette Borsodban. Erdélyi Robert szerint a motoros balesetekhez leggyakrabban a sebesség hibás megválasztása, valamint vezetéstechnikai hiba vezet. Kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik ma 11 órakor az Egri Gárdonyi Géza Színház pop-up kiállító terében. Az Egyéni Identitás a Globális Világban című tárla 10 alkotó művein keresztül vizsgálja az önazonosság, a belső vívódások és az egyéni választások kérdéseit napjaink digitalizált, határok nélküli, egyre inkább egységesülő világában. A kiállításon bemutatott művek alkotóit pályázati felhívás nyomán választották ki. A szervezők olyan alkotásokat kerestek, amelyek érzékenyen és személyes nézőpontból reflektálnak arra, miként őrizhető meg vagy fogalmazható újra az egyéni identitás, a globális folyamatok, a digitális jelenlét és a folyamatosan változó társadalmi környezet közepette. Idén 5 felsőfokú tanulmányokat hallgató kapta meg az Egerváros ösztöndíjasa elismerést és az ezzel járó támogatást. A díjazottakat a csütörtöki közgyűlés előtt köszöntötte a polgármester, és ott vehették át az okleveleket. Az ösztöndíj pályázat célja a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek megsegítése. Erdély Virág Renáta és Petrovics Emese a miskolci, Blahi Evelin Jászmin az egri, Barta Adalinda Vanda a pécsi és Csutorás László András a győri egyetem hallgatója érdemelte ki az ösztöndíjat. Végül néhány szó a várható időjárásról. Az ország döntő részén fátyol felhős, napos időre van kilátás, de ma csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton kisebb csapadék főként az észak-keleti, északi ország részben fordulhat elő, vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, térségünkben 28 fokos maximumokra számíthatunk. Legyen szép hétvégéjük, további jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen! Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan, 2 perc
1: múlva. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: De a szerelvénybolt úr, mindent elmondtunk, amit szoktunk ilyenkor.
0: Döbbenet egyébként, pontos. Hogy beszélek és bejön a szponzor. De tényleg, tehát ez most már mit képzel magáról?
2: De tényleg.
0: Komolyan mondom.
2: Mit? Hogy meri?
0: Hogy meri ide jönni? Hát nem is értem, még föl se konferáltam már. Már jön. Bari, ez most csak színjáték volt, vagy tényleg ennyire toxikus, hogy ide valaki, gyerekek, imádtuk. Nagyon jó volt, ugye a táblát mutogató emberekről a forgalomban volt egy eszmecserénk, egyfajta lelkiámok futásunk, és igen, ezt teljesen komolyan gondolom, ahogy Feri és Zsüli is teljesen komolyan gondolja a másik oldalt. Ugye mi felvetettük, hogy kinek mi a véleménye, a vadidegen emberek áldogálnak a közlekedésben, a jó, hogy vagy, a büszke vagyok rád, és a milyen csodás ez a nap, mosolyog rám, az ingyen van című borzadványos táblákkal. Ugye erről beszélgettünk, hogy ti ezt kedvelitek, én meg elmondtam erről a hát meglehetősen sargos, Annával egyébként sok szempontból nagyon megegyező lelki gúbis ivatagszerű álló futásomat, hogy mit gondolok ezekről az emberekről és a táblájukról. De én ezt szeretem, ezeket a témákat, ami beindít titeket, más gondoltok, Feri is, én is, akkor ezzel lehet itt lamentálni, hogy mit csináljuk
2: gyerekek,
0: velük.
2: Vége a rádiónak.
0: Barhúzzuk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
2: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
0: Igen?
2: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
0: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak kell lennem.
2: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelki állapototokban erre a táblára ráírnátok?
0: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy jó, hogy vagy,
2: nem, pont,
0: hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
2: Tönkre kell tenned az embereket, a társadalmat.
0: Nekem is Annának van egy mondatom, vagy
2: külön.
0: Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van. Tehát
2: lehet,
0: nektek,
2: bárki.
0: Nektek a szép vagy, mosolyog,
2: mi
0: ingyen van, így. De jó, hogy vagy, büszke vagyok
2: így
0: rád.
2: Így van.
0: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
2: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő kereszteződésnél várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
0: jó.
2: érvényét veszti, amivel mi Zsüllel mosolyogva álltunk.
0: Mondom. De te ott állsz, jó.
2: Igen, tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
0: Jó, Laci már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
2: Háj, de jó vagy.
0: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
2: Érezd magad szarul.
0: Igen, írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatod?
3: Igen, ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
2: Ez
3: vagy azt, hogy...
0: Igen.
2: Vagy az
3: vége
2: ilyen
3: van, kicsi!
2: Nem az ilyen szarkavaró
0: pillanat a világon. Én fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát az a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat, Zsül, mit ír? De várjad, a Zsül, az legyen szép napod, az meg a jó, hogy vagy.
2: Tessék.
0: A büszke vagyok rád, mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
2: Én tudod, mit írok föl?
0: Anna,
2: tudod,
0: mit írok tényleg az föl? Ilyen szarkavarók miatt rohad a világ.
2: Tudod,
0: fölírt a Zsül, hogy büszke vagyok
2: tudod,
0: rád.
2: Hát mit írok föl?
0: Most töklendezek.
2: Tudod, mit írok fel?
0: Mi?
2: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt, én, ezt ide, fogom,
0: Anna,
2: én ezt adom át.
0: Segíts!
3: Nem, Balázs, engedd el, hát ezt nem figyelj.
0: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi?
2: Vagy szaktanári!
0: Szaktanári! Igen, jó, hogy jöttél, mikor mész?
3: Ez is jó!
0: Igen, ez érdekes jelenség. Mondom, a Domusnál bohóc van. Bohóc.
3: Hát, nem láttam őt még, de talán jobb is.
0: Ott már bohóc, igen. Szóval, ja, egyébként azon tudnék röhögni. Tehát, hogy valaki az álszent jópofáskodásáért és kispolgári jótékonykodásáért kitalálna a ma is egy szar darab vagy táblából, szerint, na azon hangosan fölröhögnék. Ez bátor. Igen, ez nagyon bátor. Igen. Higgy magadba, te hitvány szar. Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
2: Jaj, de
3: és rajzolt
2: Zsula.
3: Egy napot.
0: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ?
3: Hát, itt
0: hát érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön. Figyelj, dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ez az, csak ilyen táblákat gyerekek, csak sok ilyen táblák nekünk annak. Igen, minek örülsz, magyar vagy, te fos?
2: Na, hát.
0: Ja, Istenem, nagyon szórakoztató. Igen, a szegény Csaba, és a szegény jó, hogy vagy, jó, hogy itt vagy, és a süssörádanak mosolyogja az ingyen van táblát, hogy tudunk ebből egy ilyen szemét, aljas, toxikus témát csinálni, így reggel 3-4-8-kor, és de szeretem. És de jó lesz. Igen, na jó, hát egyébként az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, mert valójában ott van, belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni, vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd, hogy apró, hülye kis, banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Azonnal tudod hova tenni, hogy te melyik kivel értesz egyet, vagy kinek az oldalán állsz, hova billen a mérleg.
2: Amilyen a lelkünk, odaállunk, ugye?
3: Nagyon világos a lelkünk. Szinte fényes az aurám, szinte elvakít a fénye.
0: Mosolyogj, míg van fogad. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, gyerekek, oké, köszönjük
3: fel
0: szépen.
3: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
0: Igen, felkelt a nap, de vagy ronda vagy. Nagy számot húzzál tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére. Na ez tökös, tehát ilyen táblákkal kiállni a problémátér, arra sokkal őszintébben felrögögt, hogy te gennyes, de rohadék vagy, de szeretlek, de őszintén vagy aljas, mint a büszke vagyok rád, sehova nem tudom tenni, tehát semmit nem tudok vele kezdeni. Ti.
2: Nem bírtok a boldogsággal, mit kezdeni, meg a szeretettel.
0: Az igen. Na, viszont ugye futballal foglalkozunk még egy kicsit 8 óra után, de nem a troll focit ismételjük, tehát hogy azt a beszélgetést már mi is megbántuk, de tényleg próbálunk egy kicsit még a BL-nek kicsit szakmaiban utána járni. A két indulót hallgassuk már meg.
2: Ja!
0: A laikusok döntenek, hogy kinek drukkolnak a BL döntőn. Figyeld! Összeül a reggeli stáb, akik teljesen hülyék a focihoz, van némi segítségünk ugye Anna Péternek köszönhetően, de felvállaltan teljesen hülye a stáb a futballhoz. Tehát, hogy nincs egy valaki, aki okítana bennünket, mert mindig szokott lenni, hogy a motorozás, autózás, valamilyen sport, valaki azért úgy ért hozzá. Most a fociba a 8-an vagyunk egyszerre teljesen hülyék. Ezért kitaláltuk, hogy meghallgatjuk, kinek jobb az indulója, és megtesszük esélyesnek, hogy a dal alapján, hát ha esetleg ő nyeri majd a BL döntőt.
2: Volt már egy próbálkozásunk pár nappal ezelőtt, akkor szín alapján, igen, ugye a klubszínek alapján, piros és kék alapján, igen, próbáltunk dönteni. Jöjjenek a klubhimnuszok!
0: Csak azért mondom, hogyha majd holnap a BL döntőnél ültök egy kocsmába, és egy ilyen fekete csávó, vagy egy arzenálos, vagy egy algér, vagy teljesen egy fölét hajol egy baseball ütővel, és lángol a kocsid, akkor tud, hogy mit kell dúdolni. Ha egy PSG Ultra egy föléd néz majd, és betörnek abba a kocsmából vagytok, hogy hát, ha elénekled neki a dalt, akkor nem bánt, mert hogy akkor tudja, hogy PSG szurkoló vagy. Arzenál dal. Figyelj, Arzenál. Induló? Ezt így hívják, hogy induló?
2: Igen, ez a klub.
0: Ez az klubhim, köszönöm. Induló a paraszt. Induló. Ha, na, a hülye. Induló, Jézus Isten. Jó, hát bocsánat, tényleg.
2: Csapaddal.
0: Köszönjük szépen, csapaddal. Jó. Minden szakkifejezést írjatok meg, mert teljesen hülyék vagyunk, jó? Tehát csapad, ez, nem, akkor már inkább induló.
2: De várjál, akkor csináljuk úgy, hogy nem mondd meg, hogy
0: nem mondom meg, ez az első, jó? Tehát két BL döntőbe jutott csapat közül ez az egyiké. Próbáld kitalálni, hogy kié. Figyelj!

0: Egyébként jól szól, basszus! We
1: will be standing. Mondom, rohadt nagy zenekarral járják föl, álltak a pálya közepén, mindenki üvölt.
0: Így van, kis
1: azért,
0: körös.
1: 60 ezer ember üvölti, ugye? Gyirmót.
0: Na, hát itt ugye aggoló énekelnek, tehát nem nehéz kitalálni, hogy
1: mondjuk ezen így én is elgondolkodtam, hogy Lupinus az valószínűleg az egyiknél francia, a másiknál angol.
0: Itt nagyon angol-angolossággal éneklik, hogy ott leszünk és mellette állunk.
1: Nincs benne semmi íz és semmi játékosság, semmi. Ami azért franciákra szerintem jellemzőbb. Az angolok ugye ez a nagyon határozott igen. Kicsit. Igen, ez volt az arzenál.
0: Ez volt az arzenál.
1: Nekem tetszik.
0: Ilyen indulós-indulós. Indulós-indulós. Jó, de kicsit olyan közhelyes ugyanakkor. Ilyen munkás-induló, nem az. Olyan egy picit, ugye? Jó, figyelj, jön a Paris Saint-Germain, ők így szólnak. Köszönjük szépen.
1: Eddig jó.
0: Itt égnek a kocsik éppen a pálya, PSG ultrák alatt ég egy zasztava.
1: Ezt töltik a Molotov koktélt a háttérben.
0: Igen, a Fogarasi úton ég egy zasztava, az így szól, mert megérkeztek az ultrák.
1: Mi? Nem álltunk, hogy diszkó.
0: Ez a hivatalos indulójú.
1: Nem lehet. Hát ez hány éves csapat? 5? Hát ez egy új dal. Adjad már,
0: egy ilyen diszkós verziójuk van.
1: Ja, mine oda ment, vagy...
0: Úgyis mindjárt szétszednek minket, ha rosszat adunk.
1: De ez várj, ez mi ez? Ez is
0: nem a Pet Shop Boys, nem a Pet Shop Boys, csak a Go West. Ez a Go West.
1: Hagyjad, hogy eldobtak egy Pet Shop Boys dalt, ez a Paris Saint-Germain.
0: Azért az, amikor holnap eléneklik, ha ezt éneklik, azért...
1: Az kemény.
0: Utálják az UEFA-t, mint a szar egyébként. Paris Saint-Germain. Hallottad, így mondta, hogy Paris Saint-Germain. Figyelj, jobb az Arzenálnak a dalocskája.
1: Hát igen, mert rögtön az jut eszembe, hogy loptak egy dalt, érted, még egy saját daluk sincsen. Tényleg, mit tudnak ezek azon kívül, amit el szoktál mondani ilyenkor?
0: Igen, ugye? Ez Mbappé szerezte, azt mondják. Ez nem valami így honnan, mint így kérdezik. Szerintem az Arzenál az egy jobb dal. Ezért tettél az Arzenálra?
1: Ezért. Igen, meg a piros. Jobban szeretem a piros, az alfám is piros, így aztán csak az Arzenál jöhetett szóba.
0: Ilyen szarindulóval én a PSG-re tettem, tényleg.
1: 50 000.
0: Csak behúzzák, nem, az indulójuk nem jó, tehát ez Pet Shop Boys, Go West nem jó. Mert lehet akkor a Go West is egy feldolgozás? Az is lehet, nem tudom, hogy a Pet Shop Boys ezt feldolgozta. De hogy ez ugye az egyébként, tehát ez a Pet Shop Boys, Go West-nek egy ilyen borzasztó átirata. Jobban szól az Arzenál induló, azt kell, hogy mondjam.
1: Mi jutott eszembe a PSG-ről, hogy ezt a dalt annak idején megcsinált az Irigy Hónai Mirigy is.
0: Abszolút Irigy Hónai Mirigy.
1: Ugye? Hogy kicsit ez a...
0: Abszolút Irigy Hónai Mirigy.
1: Vegyes büszkeség.
0: Én az edzőjüket szeretem. Nekem ez a Luis Enrique, ez egy szimpatikus csávó. Én ezt már nézegettem ott a Barcába, és én bírom a csávót.
1: Ott se tudod, hogy ki.
0: De csinál. Tudom ki a Luis Enrique. Igen, azt azért úgy kivetesen tudom. Én azt bírom az embert. Bírom az embert. Az Arzenálról kevesen tudok. Na jó,
1: a himnuszok után is tartjuk az 50-50-et? Én tartom.
0: Nem vonulok vissza.
1: Ez az, legyél férfi. Ha már a táblás embert és a bohócokat magad ellen fordítottad,
0: akkor legalább
1: a PSG szurkolókat ne.
0: Volt jegyem. Nem mentem el. És bukok az Arzenállal 50 rúgót hétfőn, tényleg bohócnak öltözve jövök be.
1: Jó!
0: Nem, ezzel fogad. Kiállok egy táblával ide.
1: Jó,
0: ide kedden.
1: Mi a felirat?
0: Szar vagyok. Semmit se érek.
1: Buktam, mindent szar vagyok.
0: Nem mentem BL döntőre, aha. Na, tehát mi? Akkor a Go West, az a Village People-nek a 79-es dala, aha. Amit átdolgozott a Pet Shop Boys, és azt gyúrta át ilyen borzadványa a Paris Saint-Germain.
1: Nem tudtak iratni egy zenét?
0: Nem,
1: hát annyi pénzük van, mint az állat. Hogy nem tudtak megkérni egy valakit, hogy írjon egy zenét. Jézus!
0: Ez nagyon, ezek a kis csigaevők nagyon kis izék, ott saját daluk sincs egyébként. Na mindegy, jól van, viszont mi hívunk valakit, aki tényleg ért a futballhoz, legalábbis mi nagyon ebben bízunk, ti is ajánlottátok, meg mi is eljutottunk hozzá, úgyhogy mindjárt egy kicsit utána járunk itt többek között, hogy dől el, hogy BL-t rendezhetünk, milyen itinereknek felel meg a stadion, milyen infrastruktúrát figyelnek, reptér, bejárás, szállodák, szobák, szabad szobák száma, kapacitások, tömegközlekedés, minden néznek egyébként. Kele János, ő egy valódi futballszakértő, többen ajánlottátok, meg mi is eljutottunk hozzá, úgyhogy ő nem a tegnapi trollfocis szintet hozza.
1: Az is aranyos volt, csak nem ide.
0: Az olyan volt, hogy...
1: Csak nem a témával kapcsolatosan.
0: Igen, holnap után BL döntő, kapcsoljuk Zsült. Gyula, hogy lehet az UEFA Orbánnál elintézni, hogy BL döntő legyen Magyarországon.
2: Hát fogalmam nincs.
0: Ezt hozták tegnap a drófotisok. Úgyhogy fölteszünk egy csomó kérdést. Ezzel kapcsolatban jövünk mindjárt 3 perc, 8 óra, itt vagyunk mindjárt egy reggután.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK. Scandinavian
8: Sleeping and Living. A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
15: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Szabad a játék az Agria Parkban. Május 30-án szombaton 10 és 16 óra között gyereknappal várjuk a családokat az Agria Park díszkertjében. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves programok és sok-sok játék várja a gyerekeket. A részvétel ingyenes. Agria Park, szabad a játék. Május 30-án szombaton.
17: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outdoor Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
18: Kiszabadulnál a városi rohanásból? Vár a megújult Piramis Pihenőpark Demjénben. Várunk csendes környezetben, ebédre, vacsorára, vagy akár több napos feltöltődésre tematikus szobáinkban. Gyógyvizes medencék, szauna, kül és beltéri élmények. 7000 forintos fogyasztásnál egy fürdőbelépőt adunk ajándékba. piramispihenőpark.hu.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.

Ben, this is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Eger legfontosabb helyi hírei, rádióegyeger.hu. Ébredjen Balázsékkal,

0: és kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elkezdődött a Jelen Fesztivál, hétvégén elszórtan lehetnek zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. A szegregációban élő gyerekek alkotásain keresztül hívja fel a figyelmet a társadalmi különbségekre a Jelen Fesztivál első programja, az Amire mindig emlékezni fogok című installációban a szalaparti fiatalok személyes emlékei és üzenetei jelennek meg a Krakerház előtt. A szerdai megnyitón Csontó Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja úgy fogalmazott, a fesztivál célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a művészetet. A Jelen Fesztivál a következő napokban is számos program. Programmal folytatódik, szombaton közösségi alkotónapot rendeznek Sorsdöntő pillanataink címmel, ahol bárki csatlakozhat az emlékszőttes elkészítéséhez, saját emlékeivel és fotóival, emellett művészeti előadások, gyermekfoglalkozások, papírszínház, gyermekmozi és koncertek is várják az érdeklődőket a Krakerházban június 4-éig. Idén 5 felsőfokú tanulmányokat hallgató kapta meg az Egerváros ösztöndíjasa elismerést és az ezzel járó támogatást. A díjazottakat a csütörtöki közgyűlés előtt köszöntötte a polgármester, és ott vehették át az okleveleket. Az ösztöndíj pályázat célja a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek megsegítése. Erdély Virág Renáta és Petrovics Emese a miskolci, Blahi Evelin Jászmin az egri, Barta Adalinda Vanda a pécsi és Csutorás László András a győri egyetem hallgatója érdemelte ki az ösztöndíjat. Az idei év első 20 hetében 23 olyan személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyben motoros volt az érintett, közölte Erdélyi Robert, a Heves-Vár megyei balesetmegelőzési bizottság titkára. A HEOL tudósítása szerint a balesetek közül a motorvezetők 16 alkalommal okozóként, 7-szer pedig vétlenként voltak jelen a balesetben. A tavalyi évhez képest közel 80%-os a növekedés, hiszen 2025 azonos időszakában csak 9-szer ért baleset motorost. Az elmúlt hétvégén egy halállal végződő motoros baleset is történt Heves-Vár megyében, korábban pedig Heves megyei motoros is életét vesztette Borsodban. Erdélyi Róbert szerint a motoros balesetekhez leggyakrabban a sebesség hibás megválasztása, valamint vezetéstechnikai hiba vezet. Végül néhány szó a várható időjárásról. Az ország döntő részén fátyol felhős, napos időre van kilátás, de ma csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, térségünkben 28 fokos maximumokra számíthatunk. Legyen szép hétvégéjük, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

Sebestyén Böllesztofanész Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!

0: vai na Madrid. Choca aqui, pé.
1: Irmão.
0: Io ne capisco che ultra azzare a tua vita bene qui. L'acqua li fuoco a fuoco rasci. De jó, gyerekek, de jó. BL döntő Magyarországon. BL döntő Magyarországon. Rögtön hívjuk Orbán Viktort, elmondja nekünk, hogy sikerült megszerezni. Óriási dolog, óriási dolog. Azt olvassam, hogy ez olyan, mint az amerikai futballban a Super Bowl. És azt is elolvassam, amit a Rolf Foci szintén nem tudta tegnap elmondani. Nem, igaz, nem tudtak semmit elmondani.
1: Hamarabb is olvasgathattál volna erről.
0: Nem, hamarabb kellett volna utána járni, mit csinált Rolf Foci valójában. Mindent, ami nem foci. Szóval, hogy a kínaiak miatt. A kínaiak miatt akkora az érdeklődés Kínában, hogy az időeltolódás és a több kínai nézőszám miatt döntöttek többek között úgy, hogy nem 8 és 9, hanem 6. Mert hogy az ázsiai piac is szeretne fönnmaradni, nézni családdal, nem, meg nem mondom. Ugye ott előrébb vannak, és ugye ha 8-kor kezdődik, akkor éjjel 2, 6-kor akkor lehet, hogy nekik az 10 vagy 11. És a kínaiak miatt egy 1 milliárdos piac, vagy 1 milliárdos piac miatt hozzák most ezt előrébb, hogy még több bevétel és még több szponzor és még több nézettség legyen. Tehát rafkós ez az UEFA, rafkósak a kis srácok, érted? Korruptak, mint az állat, de olyan rafkósak te, hogy...
1: Hát ha tudod, hogy a nézettségből jön a pénz, de ha lehet még hozzátenni...
0: Hát persze, persze. Igen, itt többen kérdezik, hogy milyen szótlanok ma a lányok. Juliska lenne, Juliskának migrénye volt, van, reméljük, hogy már nincsen túl van rajta, úgyhogy ezért nincs ma. Viszont mi ugye foglalkozunk újra még egy kicsit, mert hogy tegnap volt egy interjúnk, tehát azt mondom, az olyan, körülbelül Zsűl nyilatkozott volna az UEFA-ról és a BL döntőről. Most viszont találtunk egy szerintünk valódi futballszakértőt, aki kicsit az őrületről, hogy ez mekkora dolog, a BR-ről, a pályáztatásról, a csúszópénzekről, a lefizetésről, az UEFA-ról, a korrupcióról.
1: Nyomta meg az Enter gombot itthon.
0: Itt van az OTP elnökem. Jó reggelt kívánunk, Csányi úr. Hogy sikerült? Hogy sikerült idehozni? Kivel kellett beszélgetni egy hátsó szobában a ruhatár mellett?
1: Hát egyébként ő az UEFA-nak a pénztárnoka. Ugye?
0: Hát azt hiszem UEFA alelnök. Várjál, jégen vagyunk. Nem, ott. Fogjuk de egymás
1: ez
0: kezét.
1: Biztos alelnök és pénztárnok. Tehát ez ugye azért jó, mert nem kell utalni, be tud vinni cashbe.
0: Teljesen jó. Tehát én abszolút. Tehát nekem 300 forintot vonnak a számlavezetési díjamból, vagy nem tudom mennyit, ha én ezzel hozzájárultam, hogy BL döntő legyen, akkor legyen BL döntő, tehát ezzel nincs is semmi baj, de hogy azért ez figyelj, én azért ennél tudom, ha szereted, hanem ugye ezt tegnap is elmondtuk, azért gyerekek, ez egy óriási dolog. Nagyon. És nem tudjuk, hogy mennyibe került, hogy jött ide, kit vettek meg, mennyit, semmit nem tudunk, de az, hogy a világ egy nagy része most Budapestre figyel, erre azért marha büszkék tudunk lenni, gazdaságilag, idegenforgalmilag, hozzáadott értékben, turisztikailag, desztinációban, ha csak 3 képet lát, hogy milyen gyönyörű ez a Budapest, és eljön ide és megnézi. Szóval ez a igen dugó van, igen sokan vannak, de azért ez mégiscsak egy nagy dolog. Eleve, hogy van azért egy ilyen stadionunk, ahol meg tudjuk csinálni. Ez 10 éve még azért nem volt mindenhol, nem véletlenül ugyanaz az 5-6 ország rendezte, most már azért sok helyen van ilyen stadion, meg hogy azért ezt képességünk is van, ha tényleg le tudjuk bonyolítani, anélkül, hogy...
1: Nagyobb baj lenne.
0: Nagyobb baj lenne.
1: Hát majdnem volt ugye a rés a pajzson, vagy hogy szokták ezt mondani.
0: Hát figyelj, lesz, nem tud minden sarkon állni.
1: Már csak pénzügyileg, a 300 millió, azt most a magyar állam kifizeti, ugye Balázsi úr cége.
0: Igen, ne állítok a Balázsi, ezt egy Tesco szatyorba megtalálta az egyik Maseratiában, hátul is gyorsan kifizette az alvállalkozókat, úgyhogy ezzel állítok, nem lesz baj. Igen, majdnem bedöltünk, de nem döltünk be, úgyhogy jó a történet, és azért ez egy nagy dolog. Kele János, valódi futballszakértő itt van velünk. Hello János, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello, szia.
0: Tehát már a beköszönésben ott van, hogy egy valódi szakértővel beszélünk. Na mi újság, izgatott vagy? Azért ez egy nagy dolog, ezt nem tudom, szerintem hallottad a felvezetést, hogy azért ez egy nagy dolog, nem? Hogy BL döntő van nálunk.
2: Abszolút nagy dolog, azért ugye az utóbbi években Magyarország sok sportrendezvényt tartott meg, és én azt gondolom, hogy ezek közül ez az atlétikai világbajnoksághoz mérhető, de azon is túlmutat. Tehát ezt azért többen nézik, koncentráltabb is, ugye egy nap, egy este, vagy egy... nem tudom, néhány nap így a felkészülésre együtt, ugye tegnap érkeztek a csapatok, szóval ez szerintem abszolút a legnívósabb, vagy talán a globálisan legjelentősebb sportesemény, amit Magyarország megtart az utóbbi években, évtizedekben.
0: Igen, ugye a nem hivatalos utat nem tudjuk, se az összeget, de a hivatalos azért biztos tudsz egy kicsit nekünk beszélni. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent, nyilván a stadionon kívül, hogy infrastrukturálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni.
2: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki Bajnokok Ligája döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamera rendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, a nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók. Ez az első, és ugye ezekben a Bajnokok Ligája döntőnél azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion. Nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51-néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás olyan 67 ezeres. És ugye ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázóvárosok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
0: Mondjuk ha azt hiszik, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom igen. Úgy hoztuk be őket, hogy nullás M3-as Hősök tere András út. Nézzétek, milyen gyönyörű
1: kis. És lezárva végig.
0: Tehát végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
2: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
0: Hogy milyen kapacitás van. Ha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt?
2: Elvileg így van. Nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ennek nyilván van költsége. Tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki. És
0: feltérképeznie, hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
2: Ebben azért komoly melót kell tenni, persze. Tehát erre jön rá minden más, hogy akkor kit hívunk, meg hova vacsorázni, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van. Ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésből azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Tehát ő
1: mindent mi állunk?
2: Hát így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvényügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye, akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónája környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
0: Na, de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel is ugyanakkor.
2: Abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GK-nak éppen majd jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos esemény ablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és így tovább, és így tovább.
0: Hát itt azért 200-250 ezer turista nagyságrendileg ugye vannak, Sac per kb.
1: Hát és micsoda költés van ilyenkor.
0: Így van, nem csak aki a stadionba jön, szurkolói zónákba érkezik még 100 ezer arzenálos, meg angol, aki egyszerűen abba a városba akar lenni, ahol a BL döntőt játsszák, függetlenül attól, hogy ő nem jut be a stadionba.
2: Így van, és mondjuk számoljuk azzal, hogy ők 700 vagy 1000 eurót költenek kb. Még itt vannak, és akkor ebből körülbelül kijönnek ezek az összegek, amikről beszéltünk. És hát nyilván ebben a prémium szegmensben, mondjuk a szállodai árakat, hogyha nézem, akkor 2-3-szorosan nyomja fel azt, hogy most
0: hát itt találtuk 50 ezeres szobát 500 ezerért, meg 750 ezer, ugye már ódákat zeng mindenki, 2 milliós, 3 milliós Airbnb szobárak is vannak, elképesztő. Egy 20 ezeres szobára talált meg a Feri, ahol aludni szokott 500 ezer forintért egy
1: éjszakára. Az ez elég komoly szorzó.
0: Képzeld az angolt, hogy bemegy abban a szobába, 1 millió.
1: Ez 500 ezer, úristen, mennyit kellett volna fizetnem egy 5 csillagos. Figyelj csak, ugye ez most Olaszország is közöttünk dölt el, ez azt jelenti, hogy csak mi ketten pályáztunk, amelyik rendezésre, vagy ez már csak a végeredmény? Mert ha csak ketten pályáztunk, akkor fölteszem a kérdést, hogy miért csak ketten, ha ez ekkora buli?
2: Ugye ez hivatalosan nem teljesen nyílt ez a pályázati eljárás. Itt egyszerre hirdette meg az UEFA 2026-os és 27-es döntőnek a megrendezési jogát. Ugye a 26-os kapcsán azt lehetett látni, hogy Milánó és Budapest volt a két legkomolyabb pályázó, aki eljutott ennek a folyamatnak a legvégéig. Ugye ennek több mérföldköve van, többször kell adni dokumentációt, többször jön neki ellenőrizni, több körben egyeztet az UEFA városokkal. De nem az történt, hogy a 26-ost mi kaptuk, a 27-est meg Milánó, hanem a 27-est azt Madrid rendezi, majd az Atletico Madrid stadionja. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem nem látunk teljesen tisztán. Alapvetően azért viszont nagy érdeklődés van erre. De pont azért, amiért elmondtam, hogy eléggé konkrétak a kritériumok, a bemeneti kritériumok, hogy milyen stadion, mekkora befogadóképesség, milyen infrastruktúrális fejlettségű stadionnal lehet pályázni. Hát most van egy ilyen, mit tudom én, 30-40 stadion Európában, ami erre igazából alkalmas. Ha meg azt mondom, hogy BL döntő és 70 ezer néző, vagy nagyságrendileg 70 ezer néző befogadása, akkor azért jelentősen kevesebb pálya. Tehát igazából eléggé szűk az a kör, ami egyáltalán fölmerülhet, hogy rendez BL döntőt, tehát ilyen, nem tudom, nagyjából 10-15 évente azért visszatér az Allianz Arénába mondjuk a BL döntő, mert hogy az egy ilyen stadion Európában, és az, hogy mi megépítettük a Puskás Arénát, és ekkor elépítettük, így mi is bekerültünk ebbe a körbe.
0: De most akkor itt nincs Revoluton utalás, ugye? Csak boríték, tehát hogy itt azért nem gondolt, tehát, hogy így kérdezés hallgat, ugye? Tehát, hogy itt azért nagyon azért itt nem Revoluton utalgatunk akkor semmit senkinek, hogy ennek ne legyen nagyon nyoma. Hát azért látva a FIFA elnökét, az UEFA elnökét, ugye még a Blatter, Platini, hát azért ott korrupció, hűtlenkezelés, hamisítás, ott minden bekeveredett az UEFA az elmúlt 10-20 évben, tehát iszonyatosan korrupt az egész, és korrumpálható az egész rendszer. De most ettől azért ebben a formában tekintjük el, ezt valójában nem fog soha kiderülni, és nem fogjuk soha megtudni, ugye, hogy ki milyen szivarszobában mit ajánlott azért, hogy ez itt legyen.
2: Egyébként érdekes, mert a világbajnokságok odaítélése kapcsán, most említetted Blattert, vagy akár mondjuk Platinit, azért itt merültek fel elég komoly korrupciós botrányok, itt nagyon komoly oknyomozói újságói munka is volt emögött.
0: A svájciak nyomoztak, ami 6 vagy 7 évig, vagy nem is tudom, igen, mi volt, brutál volt.
2: Meg hát aztán tudjuk, hogy ebben mennyi munkát tett az FBI is, mondjuk a Blatter kapcsán, nem független attól, hogy az amerikai pályázat nem teljesített, hogy szerették volna, mindegy. A BL döntő kapcsán ilyenekről kevesebbet hallani. Tehát egyszerűen, mivel szűk az a szegmens, amiből lehet válogatni, tehát megszámlálható azoknak a stadionoknak a száma, akik erre alkalmasak, hogy mondjam, mindenkire sor kerül előbb-utóbb. Igazából, úgyhogy én itt kevésbé láttam ezt a korrupciós kockázatot. Nyilván ezeknek a szövetségnek a működése, hát ugye magában hordozza.
0: Persze. De ez nem volt az értékéből, hogy óriási dolog. Beszéljünk egy kicsit a szurkolókról, ugye, hogy itt azért megérkeznek az ultrák is, kijelölt zóna. Nyilván, aki benn van a stadionban, tudjuk, az nem balhézik, elveszíti a jegyét, bérletekről van szó, nem csinál balhét. De megérkeznek azért a PSG-vel a rosszabb arcú ultrák is. Mi lesz szerinted elképzelhető, hogy lángba borul egy-egy része a fővárosnak, halálnyug is, ha le tudják hozni, ez a 4000 rendőr alkalmas arra, hogy ez biztosítsa, vagy lesz azért összecsapás szerinted?
2: 2022-ben volt Párizsban egy Liverpool-Real Madrid döntő, az volt az utolsó botrányos bajnokok ligája döntő, akkor a beengedés kapcsán volt a problémák, 36 perces késéssel kezdődött el az a meccs, erre ember emlékezett utó nem volt példa a BL-ben, nagy botrány is lett belőle, és komoly kivizsgálás történt. Ott az derült ki, hogy hát nem működtek kellően jól együtt a különféle szervek, szervezetek, a szervező cég, a rendészet, a rendőrség és a többi. Úgyhogy azóta erre szerintem még inkább figyel az UEFA, hogy ezek az együttműködések, ezek olajozottan működjenek a rendezővárosban. Nyilván minden ilyen biztonsági szervezet, vagy rendfenntartó szervezet abból indul ki, hogy a legrosszabbra készül, és akkor inkább túlbiztosít, inkább több rendőr van, inkább jobban odafigyelnek. Egyébként pedig a Párizs szurkolókat, illetően szerintem az óvatosság indokolt, ugyanakkor a tavalyi bajnokok ligája döntő után, amikor nyertek 5-0 az Inter ellen, akkor sem...
0: Nem a rendezőváros éget, hanem Párizs.
1: Otthon maradtak, ugye, azok szórakoztak.
0: Megnyugtatott, tehát nem Budapest fog lángolni, hanem Párizs fog újra lángolni. Az jó, az nekünk az jó.
2: És az elődöntő után, amikor most bejutottak, akkor is Párizs égett.
1: Szóval reménykedjünk.
0: Teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy fel tudja gyújtani Párizs. Annyira csapat azért, ha veszít azért tulajdonképpen.
2: És Párizsban ez meg nem annyira ritka dolog. Tehát
0: igen, ott azért ez
2: egy... előfordul.
0: De az Arzenálos, ők aranyos bácsik és nénik, nem? Nagyrészt a drukolók. Tehát, hogy... Vagy véresszályok, nincsenek olyan kategóriai besorolásuk, mint a PSG. Tehát nyugodtabb a brigád azért egy kicsit.
2: Ugye Angliában egy nagyjából 20-25 évvel ezelőtt megfutották ezeket a köröket, és akkor nagyon-nagyon nagy határozottsággal csaptak le a futballhuliganizmusra. Úgyhogy ez kevéssé probléma. Ugye először a kluboknál kezdték, aztán a válogatottnak a szurkolóinál, ugye 2000-es EB-n volt, amikor Charleroi-t egy németek elleni mérkőzés után hát átrendezték lényegében az angol szurkolók, és azóta azért erről nagyon komoly figyelem van, tehát számon tartják, regisztrálják azokat, akik ilyen szempontból problémásak, mérkőzés után jelentkezniük kell, nem igazán jutnak, nem csak hogy mérkőzésjegyhez nem jutnak, hanem ilyen esetben mondjuk kiutazási engedélyhez sem, vagy már a reptéren megfogják őket. Biztosan vannak, hogy mondjam, kicsit keményebb arcuk az Arzenál táborban is, mert azért mégiscsak angol futballról beszélünk, de én azért meglepődnék, hogyha velük lenne több probléma.
1: Itt ugye teljesen külön választva kezelik a két szurkoló tábort, már hogy nem bent a meccsen, hanem így a szurkolói zónákkal, meg ilyenekkel. Van olyan, hogy ezek elkezdenek szervezkedni, hogy akkor találkozunk a, nem tudom, a Blahán délután 2-kor egy verekedésre?
2: Elvileg lehetne, szerintem azért nem, ez a két tábor nem ez a típusú két tábor. Vannak ilyenek Európában, nem annyira top klubokhoz kötődnek már ezek. Ugye a PSG szurkolók az MTK pálya környékén lesznek, egy saját szurkolói zónában, az Arzenál szurkolók a Városligetben, tehát kellően messze van egymástól. Itt ugye igazán a döntő lefújása után érdekes, amikor ezek a szurkolók elindulnak, elkezdenek megismerkedni az éjszakai várossal, különféle vendéglátóhelyeket, beszélgetnek, szocializálódnak, és aztán majd meglátják, hogy alakul az este, szóval sok minden történhet. Biztos vagyok benne, hogy a rendfenntartó erők azért készülnek erre a megfelelő erőkkel.
0: Hát mondta nekem egy barátom, tavaly ki volt Münchenben, talán ugye döntő vagy elődöntő, nem is tudom miről mesélt, és mondta, hogy összeakadt egy metróban a Paris Saint-Germain ultráival, és azt mondta, hogy belenézett a szemükbe, és azt mondta, nem is tudom, hogy fogalmazott, azt mondta, hogy hát nem ugyanaz. Te nem ugyanaz villogott az ő tekintetükben, azért pakolták szét a metró szerelmét.
2: Azt a győzelem mámora.
0: Iszonyatosan durvák az ultrák egyébként, de hát meglátjuk. Igen, jól elcaparált részeken vannak. A PSG ugye kivett egy komplet szállodát, ami ráadásul a Katariak itthon. Tehát, hogy ők itt kvázi kicsit hazamennek, saját szállodába laknak. Már egy tulajdonosi szintén.
2: Egy zsebűből a másikba tették a pénzt.
1: Így van, és nem keveset.
0: Okosan csinálják. Összválogatott értékben mi jön ide most Magyarországra? Tehát, hogyha megnézzük nagyjából a PSG értékét, a sztárokkal, meg az Arzenál értékét, mi mennyiségű lóvé fut ki majd a pályára? Lehet ezt így, nem tudom, eurósítani?
2: Biztos lehet, én most emlékszem meg a Transfermarkt értékeket, milliárdos szerintem a két keretnek az értéke, hogyha összeadjuk, meg hát a fizetések, amiket költenek, mindig abba szoktam inkább kiindulni, mekkora a bérkeret, amit ezek a klubok elköltenek. Itt a Paris Saint-Germain azért picit előrébb van, egy ilyen 400 millió eurós költéssel, az Arzenál meg ilyen 300 körül van. Ez azért nagyon érdekes, mert a két másik kupadöntőben ugye már angolok nyertek kettőt, a Crystal Palace meg az Aston Villa, ott mind a két kupadöntőben ilyen 3-4-szeres különbség volt az angol csapat javára bérkeretben, tehát annyival többet fizetnek a játékosaiknak, annyival jobb a keretük, meg értékesebbek a játékosaik. Itt a Paris Saint-Germain egy drágább csapat, mint az Arzenál, többet költenek bérekre is, a játékosok értékében is előrébb járnak. Úgyhogy szerintem, hogyha pusztán ezt nézzük, akkor a Párizs valamivel esélyesebb, de hát az Arzenát meg viszonyatosan nehéz megverni.
1: Tehát lehet tudni, hogy milyen sztárok érkeznek? Vagy egyáltalán ez mondjuk lehet olyan társadalmi esemény, hogy eljön egy David Beckham, és ezt megnézi, vagy valami, mit
0: tehát aki színésze. Nem a pályán van, hanem...
1: Igen, aki nem a pályán van, hanem mint ahogy a teniszmeccsen mindig
0: mutatja. Tehát Wimbledonból ott Hugh Grant, vagy Beckham, vagy a Brad Pitt. Aha.
2: Abszolút, ez, és főleg az utóbbi években a BL döntő azért elkezdett ilyenni válni, ugye kifejezetten sokat is áldozott arra az UEFA, gondoljunk erre bármit is, hogy ilyen új TikTok sztárok jelenjenek meg a futball környékén, mint iShow Speed, aki ugye már egyszer volt itt Budapesten, és végigugatta valamelyik talán Deák-teret, vagy
0: igen,
2: nem tudom.
0: És megtapsolták, hogy megkóstolta a gulyást, és üvöltöztek az emberek, hogy megkóstolja. Igen, egy influencerről van szó, egy YouTube influencerről, tudom ki ott.
2: Ő is azt hiszem a tavalyin volt, és ott olyan komoly helyet kapott, úgyhogy lehet ilyenekre is számítani. Nyilván jönnek korábbi legendás játékosok, a Chiellini, a Cafu, őket láttam már képeken ma, mert nyilván vannak olyanok, akik ugye különféle szponzori szerződésekben állnak az UEFA-val, meg nagykövetek az UEFA-nál. Hallottam, hogy jön a Barcelona elnöke, Joan Laporta, szóval ilyenkor azért nagyon sok VIP-jegyet kiosztanak. Egyrészt
0: a jó öreg Joan, hát ezt tudom. Az öreg Joan nem
2: ilyen. Egy jó buliból soha nem maradt kitán.
0: Igen.
2: Úgyhogy érdemes ezt figyelni a VIP-ához, szerintem.
0: Magyar delegációról tudunk valamit? Lesz egy csúcs találkozó? Egy Viktor Péter csúcs találkozó, bármi, mert ugye hát nyilván a régi fejesek azért kimennek mégiscsak BL döntő. Van erről már valamiféle diplomáciai szivárogtatás, hogy ki lesz kint?
2: Igen, lesz egy vacsora is például ma este, egy ilyen díszvacsora, ami ugye már azért ott lesznek az új kormánynak is a megfelelő prominensei, tehát a sportért felelős miniszter, államtitkár, nyilván a rendező oldalról, mint cég, enerű, stb. Biztos ott lesz Őrösi György is, gondolom. Én úgy tudom, vagy az az információ, hogy Orbán Viktor is ott lesz a stadionban, hogy aztán mennyire ülnek majd közel egymáshoz a VIP szektorban Magyar Péterrel, arról nincs tudomásom. 46 jegyet kapott, vagy VIP jegyet kapott az MLS, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségük, ennyivel gazdálkodhatnak, és ennyiből hívhatnak meg akár korábbi legendás játékosokat, vezetőket, és egyéb általuk fontosnak gondolt vendégeket.
1: 46 jegy, és ebből egy a Balázsé volt.
0: Nem, hát itt még vannak szponzorjegyek.
1: Nem adtad oda magad.
2: Ez az MLS jegy, de
0: ez csak az MLS jegy, igen, vannak szponzori jegyek, van egy csomó minden.
1: Na jó, utoljára csak egy, mindenféle indoknás nélkül. Ki nyer?
2: Paris
1: Saint-Germain.
0: 50 ezeren van rajta, hogy gyere a PSG. Ez az. Jól mondod, János. Te vagy a mi emberünk.
1: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.

0: Folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
4: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be! Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
8: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10-szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
11: Volkswagen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha több fronton kell helytállnod,
14: le kell adni a prezentációt.
13: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
15: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Szabad a játék az Agria Parkban. Május 30-án szombaton 10 és 16 óra között gyereknappal várjuk a családokat az Agria Park díszkertjében. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves programok és sok-sok játék várja a gyerekeket. A részvétel ingyenes. Agria Park, szabad a játék. Május 30-án, szombaton.
17: Jó
11: jól jönne egy kis pihenés? Akkor irány a Drilda Otthon Design Egerben május 29-én és 30-án, ahol elmerülhetsz a Vital Spa jacuzzik világában. Próbáld ki a működő masszázsmedencéket és kérdezz személyesen a szakértőktől. Csak ezen a hétvégén extra kedvezmények és színes programok várnak. Eger, Sas utca 38-40,

0: részletek drilda.hu/jacuzzi_vásár_eger. Ne csak nézd, csobbanyíts bele a nyárba a Vitál Spával.
1: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió Eggyel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Dél és kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió Eggyen. A Rádió Eggyen nap

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta az EGRI közgyűlés, fátyolfelhős napos időre van kilátás. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Eger 2025-ös zárszámadását is tárgyalta a csütörtökön ülésező közgyűlés. Az előterjesztés szerint az önkormányzat több mint 8,1 milliárd forintos maradvánnyal zárta az évet, azonban ennek jelentős része már lekötött forrás. A pénz többek között városüzemeltetésre, az EGRI vár fejlesztésére, a Bicskei Aladár-uszoda felújítására, TOP plusz pályázatokra és korábban vállalt kötelezettségekre kell fordítani, írja a HEOL. A valóban szabadon felhasználható összeg mintegy 1,5 milliárd forint, közben az önkormányzatnak közel 1,3 milliárd forintot kell kifizetnie a helyi közösségi közlekedés 2026-os finanszírozásának elszámolása miatt. A város kérte a fizetés átütemezését, erre azonban nem kapott lehetőséget. A polgármester arról is beszélt, hogy Eger pénzügyi mozgástere szűk, a 7,3 milliárd forintos éves adóbevételből 4,5 milliárdot az intézmények működtetésére fordítanak, míg 1,7 milliárdot szolidaritási hozzájárulásként von el az állam. Emellett jelentős kiadást jelentenek a városüzemeltetési feladatok, a közvilágítás, a sporttámogatások és a rendezvények is. Az előterjesztés része az is, hogy a polgármesteri hivatal létszáma júniustól egy fővel bővülhet, valamint az önkormányzat rendkívüli állami támogatásra is pályázna. A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat elfogadták. Kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik ma 11 órakor az EGRI Gárdonyi Géza Színház pop-up kiállító terében. Az Egyéni Identitás a Globális Világban című tárlat 10 alkotó művein keresztül vizsgálja az önazonosság, a belső vívódások és az egyéni választások kérdéseit napjaink digitalizált, határok nélküli, egyre inkább egységesülő világában. A kiállításon bemutatott művek alkotóit pályázati felhívás nyomán választották ki. A szervezők olyan alkotásokat keresztek, amelyek érzékenyen és személyes nézőpontból reflektálnak arra, miként őrizhető meg vagy fogalmazható újra az egyéni identitás, a globális folyamatok, a digitális jelenlét és a folyamatosan változó társadalmi környezet közepette. Végül néhány szó a várható időjárásról. Az ország döntő részén fátyolfelhős, napos időre van kilátás, de ma csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, térségünkben 28 fokos maximumokra számíthatunk. Legyen szép hétvégéjük, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, mondj egy időjárást, te! Köszönjük szépen!
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
2: Egyébként meg jó. Határozottan jó.
0: Ah, hát egyébként jó, igen. Lehet, Fási Gyuli intézte a BL döntőt, csak eredetileg zenevonat fesztiválnak indult, aztán igen, a BL döntő csak fedősztori, valójában Zsülikének van születésnapja, és ezt egy kicsit
2: meghívja pár haverját.
0: Kicsit megtámogatjuk, igen. Ja, érdekes dolgokat mondott egyébként, tényleg jó, jó volt János.
2: Hát majdnem ütötte a színvonalat, amit megszoktunk ebben a műsorban.
0: Abszolút.
2: De nem baj, jó ez így.
0: Igen.
2: Egyébként meg a PSG kitett egy az oldalára, csak ugye beszéltünk arról, hogy mennyit hoz, nem pénzügyileg, hanem így image-ben a fővárosnak, kitett egy marha jó videót, ahol Párizs és Budapest képei futnak egymással párhuzamosan. Hogy ugye a folyónk, ami van ott is, itt is, a műemlékeink, az
0: nagyon szép, a Temze.
2: Nagyon szép, így van, akkor ott van ugye a Kolosseum,
0: amivel
2: oda tették abszolút, a parlamentet, és egy csomó ilyet, meg közben a szurkolókat, és rohadt jól néz ki az egész. Tehát ugye kedvet támad Budapesthez. Nagyon szép.
0: Na tényleg nagyon jó, igen. Juli direkem szólal, meg nem gyereke, kettecskén vagyunk, migrénes roham, és minden
2: hát
0: és
2: más gyökli. Fekve üvöltve
0: hány.
2: Nem akarunk ilyen dolgokról beszélni, tényleg nem szép az, hogy egy felnőtt nő szállja magát, de
0: nem.
2: Hát ez van!
0: Most írt, hogy picit be is fosol. De hogy ne, te szerintem jobban lesz.
2: Tudtam, hogy fölülsz a vonatban.
0: Ne viccel, tudod. Nincs az jó, figyelj, ők is emberek. Hát
2: persze.
0: Hát picit, alul picit hányizgál. Migrén is, hogy veri most a sors, de itt van, velünk van lélekben. Úgyhogy ez a történet. Azt írja valaki, hogy a trollfocit nem kell védeni, de nem kaptak focival kapcsolatos kérdést, most sem sok volt. Aha, hát ez igen, ez itt kár volt, beolvastam, ez ilyen okos hozzászólás volt. Jó, oké, viszont mi folytatjuk, és játékunk is lesz majd 9 óra után egy zenefelismerős játék, dalfelismerős játék, és mi az utolsó ajándékunk, Stíl úr, jó voltából?
2: Megszoktam nézni, ma nem tett.
0: Láncfűrész, lombfújó, szegélyvágó, minden volt már, sövénynyíró, tehát minden volt. Fűnyírót adunk.
2: Fűnyíró, egy Stíl fűnyíró, gondolom akkumulátoros ez is.
0: Igen.
2: Meg hát ugye a 4 darab belépő, a Timber Sports, azt ne felejtsük el.
0: Ja, magára a rendezvényre,
2: így óriási, van. Óriási buli lesz.
0: Így van.
2: Úgyhogy arra is adunk 4 jegyet.
0: Na, egy közben kis színes, ami például tökre belefér, hogy járt egy vendég egy szállodában, kíváncsiak, hogy ki mit gondol. Egy csapvíz turista, aki ugye így hívja, csapvíz turista, ő hosszú évek óta pereskedik, ugyanis a Dolomitokban volt egy 5 csillagos szállodában. Nem olyan régen, hát most már pár év eltelt, mert hogy most jött ki a hír, ugye, hogy kártérítési per lett belőle, és véget ért a per. 5 csillagos szállodában hosszú jogi procedúrára ment be, ő ezt nem is gondolta, az olasz legfelsőbb bíróságra. 2019-ben volt ő vendég karácsonykor, és új év idején egy hetet töltött egy gyönyörű síközpont, Dolomitok, Olaszország, Csilli, Villi, hatalmas hegyek, óriási csillesz. Félpanziós ellátással rendelkezett a nő, ugye az italok kivételével az esti étkezést is tartalmazza, és a nő többször kért csapvizet az étkezéshez. Csapvizet.
2: Aha.
0: Na most, ugye felajánlotta egyébként, hogy ő szeretne inni, és ha kell, fizet is érte, a személyzet azonban elutasította ezt, és azt mondta, hogy minden este egy 0,7 literes, 7 eurós ásványvizet kap az asztalára a vacsorához, nem adnak ingyen csapvizet. A nő berágott, 3000 eurós kártérítési pert indított, 5 évig ment a per, és azt mondja, hogy a víz természeti erőforrás egyetemes emberi jog, még a szállodában is. Emellett megfogalmazta, hogy a minimális létfontosságú mennyiség ingyenes biztosítása szükséges az alapvető szükségletek kielégítéséhez, és garantálni kell minden esetben. Beperelte a szállodát, és most hoztak ítéletet. Mi lett az ítélet szerintetek?
2: Nyert vagy nem nyert?
0: Ugye csapvizet kért a szálloda, azt mondta, hogy mi nem szeretett szolgálat vagyunk, mi egy profilre.
2: Megveszed az 5 csillagos szállást a Dolomitokban, tudod mi pénz az? Szilveszterkor.
0: Horror
2: áron, és akkor a 7 eurós vizen kezdesz el szart rágni.
0: Igen. Azt mondja a nő, hogy gazdasági hátrány is érte, de nem emiatt perelt, hanem állítása szerint érzelmi gyötrelem is érte, hogy ő nem kapott egy rohadványos pohár
2: vizet. De miért nem ment föl a szállodai szobájába? Gondolom, hogy ott a csapból iható víz folyik.
0: Valószínűleg nem akart fölmenni. Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet. Ingyen, ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
2: Aha.
0: Az első és a másodfok elutasította a keresetét, a nő nem állt meg, 5 év után tovább ment.
2: Van benne spiritus.
0: Nagyon kemény. Tovább ment, a legfelsőbb bírósághoz fordult, és ott kimondták, hogy Olaszországban nincs olyan törvény, ami kötelezné az éttermeket vagy a szállodát tulajdonosokat csapvíz felszolgálására, tehát a nő elvesztette a pert, nem kell ingyen csapvizet adni.
2: Kellett neked ugrálni, érted? Most fizetetted az ügyvédi költséget, meg mindent. Igen, itt látom már hozzászólásokat, hogy 7 euró egy palack víz, hogy az milyen sok pénz. Valószínűleg, mivel ez egy 5 csillagos, tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy 5 csillagos szálloda, ahol valószínűleg mondjuk Evian szolgálnak föl, vagy mondj valami nagyon drága ásványvizet, nem tudom mit. Igen, az ennyibe kerül. És egy 5 csillagos szorzó van rajta, mint ahogy az 5 csillagos szállodában a szállodai szoba se 30 ezer forint, hanem ez a Dolomitokban van 300 ezer egy estére. Tehát akkor ne csodálkozz, hogy a víz is 7 euró. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
0: Tehát szereted azt az embert, aki a Flórián téren kiáll egy táblára és azt mondja, hogy büszke vagyok rád. De igen. Igazat adsz annak a szállodának, aki így nem ad ennek, igen, a nyomorultak egy pohár vizet, igen, ingyen, és azt mondja, hogy igyás, piné, idd meg, bige, aztán egy zsibbazd magad, add át az asztalt, érted, lefetyelt fel azt a rohadmányos pohár vizet, aztán húzzál, főzessi anyáddal, vagy így áll bubisat.
2: Igen.
0: Annak viszont igazat adsz.
2: Igen.
0: Érzelmileg sanyargatják. De kinnál a Flórián térdél, a szeretet hiányos félbolond, azt meg azt mondta, hogy igen, azt mondja, hogy büszke vagyok rád, azt viszont szeressük, hogy kiáll egy táblával, hogy legyen ma szép napod, és büszke vagyok rád. Nem. Rám az legyen büszke, aki ismer. Az oké.
2: Ő a valóság. Ez a nő, ez el van ragadva a valóságtól, érted?
0: Miféle kifancsalódott értékidélet? Miféle zsülfő mutatja?
2: Büszke vagyok rá. Büszke vagyok rá. Gyula. Hát én is így jobban megyek bele ebbe a harcba, hogy a Zsül is büszke. Hát hogy ne?
0: Adjon már egy nyomorúságot. Tudod, mi van? Emberségből. Semmit nem bukik rajta.
2: De ez nem emberség
0: kérdése. A szálloda feltételezése gennyes, mert ő azt mondja, hogy ha te most kapsz egy pohár vizet, akkor te nem fogod megrendelni a prosecco-t, meg a bort, meg a vizet, holott közben ez az figyelje, itt van egy pohár víz.
2: De ő nem
0: meg
2: kötelez téged vízivásra. Ez a felvetésed abban az esetben állná meg a helyét, ha kötelező lenne megvenni a hogy hívják ott. Mi van, ha ennek egészségügyi okai vannak, hogy a szálloda konyháján nincs iható víz?
0: Érted? A leggennyesebb dolog, 2 gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. Az 1000 forintos presszó kávé, hogy rohadnátok el, de tényleg 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üveg vizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami, azt mondjátok, hogy agyon szűrt, elefántból kicsorgatott gyöngytyúk Evian.
2: Nem elefántból van, hanem érted, mamutból.
0: A francia gletszerből szedtétek, föltöltitek szűrt vízzel, berakjátok a hűtőbe, és azt mondjátok, hogy 2002.
2: Igen, a hűtőszekrény.
0: Hát akadjon a torkotokon.
2: Szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja
0: csak
2: meg?
0: Csak vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy
2: szűrt ásványvíz. Szűrt
0: ásványvíz a legnagyobb kamu.
2: Szűrt vizet adunk.
0: Hűtös nagy kamusok vagytok.
2: Nem, hát az. Micsoda?
0: Jó, őszintén.
2: Hát te szereltetted be ide nekünk a szűrt vizet. Ezt az országot te szoktattad
0: adom,
2: rá.
0: De ingyen adom.
2: De neked, nem, neked pénzbe kerül.
0: Az én kontómra isszátok a szűrt vizet, nem isszátok be, szar klóros csapvizet isszátok,
2: érted? Mert azon te nagy lelkűséged, az egy másik dolog, jó, ami itt-ott megmutatkozik.
0: Tök őszintén. Az 1200 fontos kapucsinom.
2: Igen.
0: Mennyiből jön ki?
2: 1190.
0: Hagyjad már kamudat. 50 forint vagy 80 forint a presszó bekerülés jár, hogy te hogy leveszel 800-ért egy presszót. Nekem is kifizetem, nem baj, tudom, hogy étteremből ülök. Mennyiből jön ki a presszó? Tudom, áfa, fekete.
2: 1180.
0: Fülöp-szigeteki mosogató, sokat kér.
2: De azt is kell, annak is kell fizetést adni. Te azt gondolod, hogy a rántott hús az ugyanúgy
0: van, tudom, egy csomó minden van.
2: Érted? Hát ráragad, 1200 a cappuccino.
0: És 1350
2: ezer,
0: kérdezett.
2: Nem, nem, nem. 1350-be kerül nekem.
0: De most
2: azt neked csak tisztán azért, mert a jó szívünk miatt.
0: Oké, akkor úgy kérdezem, mellé lövök-e akkor, ha azt mondom, hogy az étteremben egy cappuccino 950 vagy 1001, az neked nagyjából a 80 és a 130 forint
2: nagyon
0: között van.
2: Nagyon csúnyán, 40-ből kijön.
0: Igazán a víz és a cappuccino, a presszó, a legnagyobb fogásotok, éttermesek. De a legtöbbet
2: nem
0: azon
2: az
0: fogtok.
2: Az alapanyag, igen, de a
0: miért
2: gondos...
0: Miért nem eszem meg a csészét, milyen alapanyag?
2: A gondos cappuccino elkészítéséhez az kell, érted, hogy te ezt képezted az emberedet például. Tudod, mennyibe kerül egy barista tanfolyam?
0: Marika ott áll, meghúzza a kart, berakja a kávét, azt hiszi, megvárja, még lepötyög a kávé, azt addig elmegy.
2: Hát ha te így iszol cappuccinót, hogy lehúzza a kart, akkor téged szivatnak, haver.
0: Kicsit ott lögyből valami tejet, azt csinálj. Meglögybőli a telet, rájönt itt, nesze paraszt, itt megért az 1002-ért. Hát az tudom szeretni.
2: Mondom, az 1002-es kapucsinó, az nálunk 1003-ba kerül nekünk.
0: Buktok érte? Rajta.
2: Azon mi csak bugunk, az csak jótékonyságból tart.
0: De a lebbencs levesen visszahozzátok.
2: Persze.
0: Tudod, mit kívánok neked? Sok Párizs Szentzsemenen ultrát az étteremben szombat estén.
2: Rohadj meg!
0: Nézzük meg, mi az a mágiarakás Feri módra.
2: Igen, add égjen!
0: Mágiarakás PSG módra.
2: Ne. Vasárnap is nyitva lesz.
0: Fordítsa nekem franciául, menjetek a zeneakadémiához. gyújtsátok fel a zeneakadémiát. Szóval nem adunk egy pohár vizet ingyen ennek a nőnek.
2: Mondom,
0: mi
2: ennek...
0: csinálunk egy 5 éves peres eljárást. Emberség, hol van gyerekek? Emberség.
2: De tudod, jaj, ne gyertek nekem az emberséggel.
0: Tudod, mit gondolok?
2: Ti, akik gyűlölitek az emberséggel.
0: Tudod, mit gondolok? 100-szor inkább egy pohár víz ennek a nyomorultnak, mint egy büszke vagyok egy rá tábla a Flórián téren. Egy vadidegen embertől, hogy vagy
3: az emberség. Látod, gondolkodásbeli különbség. Az nem az... illik a fine dining narratívába, ezért nem adnak vizet. A legnagyobb haszonkulcsú tétel, a legnagyobb, a víz meg a kávé.
0: Te is azt gondolod, hogy 100-szor inkább adjál. Egy ingyen pohár víz, mint egy szeretlek téged tábla.
3: Pontosan.
0: Florian téren?
3: Egyetértek.
0: Ugye?
3: Így van.
2: Nem,
3: így van.
2: Nagyon rosszul
3: kötelesek
2: látjátok.
3: Adni
2: a szeretlek
3: egyébként.
2: Tábla az mindennél fontosabb. Hát a vízért megfizetni kell. Így állottom,
3: kis haver. Nem kell fizetni. Ha kérek,
2: de miért nem?
3: Kötelesek. Szerinted... Nekem mindenhol osztal egyébként.
2: Minden normális helyen egyébként adnak.
3: Így van.
2: De hogy figyelj, hát az a víz, ott az nem folyik ingyen. Érted? Figyelj már! És tudod, mi van még?
0: Hát vendéglátos oda
2: megyek.
0: Na jó, örülök, mert az adás után mindketten pokorra kerülünk. Én a Florián téli bolond miatt, te meg az ingyen vizet miatt.
2: Tudod, hogy Ofra vagy Olaszországban, ugye a Dolomitokban is van nem csatorna díj.
0: Egyébként igen.
2: Ami kifolyt, az befolyik, tehát azt ki kell fizetni.
0: De értem, tehát tulajdonképpen ők attól félnek, hogy ad egy vizet, akkor ő bukja azt a vizet, hiszen azt a 7 eurót ő elbukja.
3: Persze.
0: És ha egy víz van, akkor ő mindenki kérhet ott vizet, vagyis
3: érzed,
0: ő sokszor 7
3: euró. 7 euró, érted?
2: De, ez egy
0: de nekem ezzel sosincs bajom. Tehát ha Monte Carlóba vacsorázol, akkor fizest ki, hogy 120 ezer forint éreztek meg ketten egy pizzát, mert Monte Carlóba vacsorázol, ha Dolomitokba egy 5 csillagot. Tehát én azt értem az árképzést, az sajnos ilyen 7 euró egy víz. Hát figyelj, itt most mennyi egy étteremben ez az üveges víz?
2: 6 euró. Maximum.
0: Ilyen 1500. Na most az mennyi? Ez 4 euró.
3: Nem.
0: 4 euró, és ülök a Kolosi téren, érted? A Kolosi téren, nem a Dolomitokba ülök.
2: Holnap 1 font 1 euró, vagy 1 font 1 forint.
0: Feridé, holnap ez a kiírás.
2: 1 font 1 forint.
0: 1 font 1 forint. Mágyarakás 2500 font. Lepecsleves a korhelyben holnap 4000 font. Az vedd le.
2: Ez haver.
0: Köcsög angol szurkolók.
2: Ide jöttél, itt ennyibe kerül.
0: Itt mi így eszünk a somlóit. 3000 font a somlóit. Hány Arzenál Drucker fog majd ATM-nél állni egy nagy darab kopasz csávol a hátam mögött a Váci utcában? Drága volt ez a lebbencsleves, úgy kellettek, ide akartatok jönni. Szóval akkor te 5 év érzelmi gyötrelem után inkább vagy az étteremmel.
2: Az étterem nyert ebben a perben.
0: Egyébként megnyerte az
2: hölgyeim
0: étterem.
2: Hölgyeim és uraim, miről beszélgetünk? Ez az étterem megnyerte a pert.
3: Ez olyan fura nekem, hogy megnyerte a
2: pert.
3: Azért tudom, igen. Ez olyan fura.
0: Azt mondták, hogy nem kötelezhetik az éttermeket arra, hogy ingyen adjanak vizet. Nincs olyan törvény, hogy a szálloda tulajdonosoknak kötelező csapvizet ingyen felszolgálni. Megvédte a bírósága az étterem tulajdonos. 5 évig perelt a nő. A hülye nem, számban nem kapott vizet, meggyötörték érzel, meg 5 évileg perelt és elvesztette. Szerinted igen, egész életében a vizet iszik, mindig ez fog eszébe jutni.
3: Az biztos.
2: Mennyit buktam ezen?
0: És ő mi a perköltség? Ő mit bukott ezen?
3: Hány vizet vehetett volna rajta?
0: De tökös, hogy végigment. Én az egyébként bírom. Szóval 5 évig beleállni egy pohár vizes ügybe, hogy ennek a mindenféle érzelmi tárgyalásra járni, vinni egy pohár vízért, ne a kalappal, hogy vannak azok az emberek, akik ezt végigvizik. Hogy ő beleáll abba,
2: van
0: hogy
2: tartás.
0: A kis ember megküzd a nagy szállodával, és bepereli őket, hogy nem adhatok így. Tökös a nő.
2: Ez a sok pénzre tökös. Perelt, vagy valami apróra?
0: Azt nem tudom, hogy pontosan mennyi. 2700 eurós kártérítési pert indított.
2: Ő tényleg nem a pénzért csinálta.
3: Elvei vannak. Egyébként abszolút.
2: Mert, na, például itt van egy jó felvetés. Te, mint szálloda tulajdonos, vagy mint alkalmazott, kiviszed ezt a pohár vizet. Megissza a nő, és rosszul lesz. Na, kijön a kölyál, és bejában nincs ilyen, bezárják az egész szállodást, de hát, hogy te nem palackozott vizet adtál neki, ami ugye már nem a te felelősséged, mert nem te palackozott, hanem te csapoltad ki neki a folyóvizet, megitta is ettől rosszul lett, bezáratják az egész kótszerájt, ki kell vizsgáztatnod a vizedet, ami folyik a csapból. Na, jó jársz? Hát ez nem akarja senki.
0: Nem jársz jól. Azt nem értem, hogy akkor miért nem mondta azt neki a szállod, hogy figyelj, akkor adjál 5 eurót, és itt egy csapvíz. Érted? Tehát a nő ugye kifizet te volna. Tehát ő azt mondta, hogy én adok érte pénzt, csak ugye ő azt mondta, hogy nekünk ne adjál pénzünk, itt van a 7 eurós ásványzünk, vedd meg ezt. De akkor a szállod nem fog külön beárazni egy pohár vizet, nem?
2: Egyrészt nem tudod fölütni, érted, ha nincs benne a gébe, tehát ezt be kell vinni, hogy van egy ilyen tételet, hogy pohár víz, 2 euró, nem lehet megtenni. Másrészt, ez egy 5 csillagos szálloda. Ez olyan, mintha te bemennél JP úrhoz, hogy az új mergádba te egy videóton kazettás magnót akarsz beszereltetni.
0: Furán néznének rá.
2: Azt fogja mondani, hogy nem fogjuk berakni Balázs, mert ez egy full extrás, kiváló minőségű jármű, és nem rakunk bele ilyet, érted? Tehát, hogy egy csomó ponton ez összeegyeztethetetlen.
3: Na, de ha kérek egy pohár clear water-t, akkor most megfogtam őket. Minden szállodában van, abból hozzon nekem egyszer, most szeretném. Akkor nem történik semmi, az egy gyönyörű szűrt víz.
0: Beült, kérsz egy 0-et szűrt vizet, meg egy kapucsinót, és a rohadt éttermesekkel néz meg a másik oldalon, így dörzsölik a kezüket. Belekerült 150 forintba a víz, meg a kávéért. És kifizet 2003-ban.
2: Ki kell fizetni az alkalmazottakat?
0: Az sok kis Fülöp-szigetek, kis izért ott, aztán ott laktak a munkásszállón. Na jó, minden esetre bírjuk az ilyeneket. Na, mit tudtál meg GKI vonalon?
3: Hát először játék. Jobb, hogyha játék.
0: És mi konzultáljunk.
3: Igen.
0: Jó.
3: Hát okay. Még ugye nem volt meg a BL-döntő, tehát a gazdasági hatások, majd utána. Hogyha elmúlt, akkor utána
0: tudunk,
3: lehet majd mérni. Igen,
2: hogy
3: igen.
2: Mennyit hagytak
3: így
2: itt.
3: Így van, hogy mennyit hagytak itt, milyen hatása.
0: De akkor hívjuk, mentsük el a számát.
3: El van, minden el van téve.
0: A GKI kommunikációs vezető írt, hogy szívesen nyilatkozik a BL-döntő gazdasági hatásai kapcsán, de akkor utána. Várjuk meg a hatásokat, és akkor utána megszólaltatjuk. Adatok, számok, árbevétel, mennyit hagytak itt, károk, előnyök, hasznok, igen, érdekesek a számok, úgyhogy bejelentkezett nálunk Balázs, György, úgyhogy fölhívjuk akkor majd Gyuri, köszi, hogy jelentkeztél nálunk, beszélünk. Viszont nekünk akkor most a Nőci után játékunkra lehet még jelentkezni, az utolsó dalfűrészelős stíljátékunkra, írjatok, ha játszanátok.
2: Nagyon
0: jó?
2: Nehéz játék, köszönjétek fel a gatyát.
0: Igen. Igen. A kávéfőzőbe palackozott vizet raksz, kérdezi valaki. Na. Szegény, milyen lehet a férje élete?
2: Tudod te, hogy például a jó kávéfőzőbe nem kötheted be közvetlenül a csapvizet?
0: Na jó, de mi van veletek? Igen, ezt értem, ez valószínűleg Olaszországban dolog, mint mi van.
2: Komoly szűrőrendszeren keresztül, de olasz gépünk van, olasz kávéval, olasz szűrővel, olasz baristával.
0: És azt tudtad, hogy az Evian-nak van egy ilyen városi legendás története? Hogy bement egy csávó egyszerű, hogy lett az Evian? Ez megvan ez a sztori? De álljátok, ez csak legenda, nem tudom. Az Evian az úgy született, hogy bement egy csávó, kért egy pohár vizet a franciáknak. És azt mondták, hogy nem adunk, ugyanez a csapvíz, és nem adunk, és pénzt kérünk érte. És a csávó azt mondta, hogy rendben van, akkor én eladom nektek a saját vizeteket, ti rohadt szemetek. Kitalálta az Eviánt, ami ugye visszafele azt jelenti, hogy naíve. És azt mondta, hogy ha ilyen gennyedékek vagytok, hogy ti pénzért áruljátok nekem, megrohadtok ott, ahol vagytok, sima vizet fogtok kapni, elnevezte Eviánnak az Eviánt, amit ha visszolvasol, és kitalálta, hogy dög gazdag módon adja el nekik a vizet, és így lett az Evian, ami nyilván egy nagyon szűr, nagyon grecser, nagyon olasz, nagyon francia, nagyon alpoki víz, de hogy valójában így született, hogy egy embert valahol egyszer nem szolgáltak ki egy pohár vízzel, és létrejött az Evian.
2: Nekem a francia alpokból közvetlen vezetékem van a korreig, jó?
0: Igen, ezt fogják tökre tenni a PSG szurkolók. Na, jövünk mindjárt, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
6: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
0: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
7: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
8: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
9: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
0: Na, búmerek.
10: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
14: A csirke szárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is! A csirke málnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyen úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
17: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
18: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
19: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szabdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
20: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
10: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
21: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outhon Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
22: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pacienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
23: Szabad a játék az Agria Parkban. Május 30-án szombaton 10 és 16 óra között gyereknappal várjuk a családokat az Agria Park díszkertjében. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves programok és sok-sok játék várja a gyerekeket. A részvétel ingyenes. Agria Park, szabad a játék. Május 30-án szombaton.
24: Hány óra?
25: Hajnal 2.
24: Megint nem alszol?
25: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
24: Próbáld ki te is a Sedakurt.
26: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
24: Alszol.
26: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám.
2: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
1: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
2: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
1: Te megnézed?
2: Hát...
1: Legalább szép lett?
2: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
1: Csukott szemmel.
2: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
3: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
4: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
5: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
4: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió.

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 80%-kal több a motoros baleset Hevesben, mint korábban, csak a szél enyhíti a meleget, eső nem. Üdvözlöm Önöket, Révai Renátát hallják! Az idei év első 20 hetében 23 olyan személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyben motoros volt az érintett, közölte Erdélyi Róbert, a Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára. A HEOL tudósítása szerint a balesetek közül a motorvezetők 16 alkalommal okozóként, 7-szer pedig vétlenként voltak jelen a balesetben. A tavalyi évhez képest közel 80%-os a növekedés, hiszen 2025 azonos időszakában csak 9-szer ért baleset motorost. Az elmúlt hétvégén egy halállal végződő motoros baleset is történt Hevesvár megyében, korábban pedig Heves megyei motoros is életét vesztette Borsodban. Erdélyi Róbert szerint a motoros balesetekhez leggyakrabban a sebesség hibás megválasztása, valamint vezetéstechnikai hiba vezet. Idén 5 felsőfokú tanulmányokat hallgató kapta meg az Egerváros ösztöndíjasa elismerést és az ezzel járó támogatást. A díjazottakat a csütörtöki közgyűlés előtt köszöntötte a polgármester, és ott vehették át az okleveleket. Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek megsegítése. Erdély Virág Renáta és Petrovics Emese a miskolci, Blahi Evelin Jászmin az egri, Barta Adalinda Vanda a pécsi és Csutorás László András a győri egyetem hallgatója érdemelte ki az ösztöndíjat. Kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik ma 11 órakor az Egri Gárdonyi Géza Színház pop-up kiállító terében. Az Egyéni Identitás a Globális Világban című tárla 10 alkotó művein keresztül vizsgálja az önazonosság, a belső vívódások és az egyéni választások kérdéseit napjaink digitalizált, határok nélküli, egyre inkább egységesülő világában. A kiállításon bemutatott művek alkotóit pályázati felhívás nyomán választották ki. A szervezők olyan alkotásokat kerestek, amelyek érzékenyen és személyes nézőpontból reflektálnak arra, miként őrizhető meg vagy fogalmazható újra az egyéni identitás, a globális folyamatok, a digitális jelenlét és a folyamatosan változó társadalmi környezet közepette. Végül néhány szó a várható időjárásról. Az ország döntő részén fátyol felhős, napos időre van kilátás, de ma csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, térségünkben 28 fokos maximumokra számíthatunk. Legyen szép hétvégéjük, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó van, mindenki nyugodjon le a csodába, itt van Zlatán, jó? Megjött.
2: Újjé!
1: Megjött Zlatán, gyerekek! És a Super Bowl győztes Russell Wilson. És Budapest érkezett a BL döntő miatt, úgyhogy Zlatán itt van. Zlatán jó arc, bírom én, ahogy nyilatkozik, amennyire gizda, nagy arca van, de közül egy ilyen csupaszív csávó, aki elhiszi, hogy egy nagyképű csávó, az nem érti ennek az egész jelenségnek a lényegét, ez a hihetetlen hiperaktív és jó arc a csávó. Hiper aurával, nagyon szeretem. Itt van ő is, megérkezett, úgyhogy biztonságban lesz a főváros.
3: És van jegye?
1: Hát, én azt gondolom, hogyha még nekem is jutott volna, akkor Zlatán valószínűleg ott.
3: És vajon hol alszik? Ugye ez nagy kérdés, hogy melyik hotel, vagy hol? Hol kapott magának szállást, amit még kibír fizetni?
1: Az egy jó kérdés. Az egy jó kérdés, hogy hol lesz, vagy mint lesz, azt nem tudom, de hogy megérkezett. Úgyhogy itt van.
3: Ő kinek szurkol?
1: Zlatán?
3: Hát,
1: ez egy jó kérdés. Várjál, Zlatán szerintem, ő játszott a PSG-ben, nem? Hol játszott ő?
3: A foci csapatban.
1: Ugye hát a Milánban játszott nagyon sokáig, ugye, meg Ajax volt, meg hát ugye Milánban lett ő igazán nagy, meg odaig ment, de hogy talán hol vezetett tőle? Ugye Barcelona, Milán, ezek voltak az ő nagy csapatai, ennyit tudok, de nem tudom pontosan.
3: És hát a Malmö FF, ugye? Ott kezdve a Malmö FF.
1: Az nem volt meg, az nem tudom. Ajax. A Milán tudom meg a Barcelonát, ugye ott játszott. Aha. Úgyhogy igen. De hogy Zlatán jött Pestre, Budapest épült miatta. Állítólag Linda más minkel.
3: Hát ha.
1: Állítólag gyerekek, ott már gyors make-up azért fölkerült, hogy ki a felesett, tudja, de hogy igen. Játszott Párizsban is, köszönöm. Na látod? Na.
3: Milyen jó vagy ebben is.
1: Látod, hogy azért ilyen rejtett tartalékaim vannak. Annyit tudok a fociról, mint a trollfoci. Yeah. Tehát, hogy a tegnapi interjú után azt lehozom én is neked bármikor. De hogy játszott, tényleg játszott a PSG-ben, akkor ezt jól emlékeztem.
3: Na.
1: Igen. A Matild palotában szállt meg.
3: Hoppá.
1: Hoppácska.
3: Hoppá.
1: És akkor a Galaxiba ment levezetni. Ja. Vett hotelt magának hétvégére. Egyébként Zlatánt ismerő simán vezető hotelt. Ha már foci, ugye sokat foglalkozunk a focival, hogy találtunk egy hirdetést, ami egészen jól hangzik. Van egy telefonszám, lehet, hogy megcsörgetjük. Figyelj, itt szól a hirdetés. Kiadó lakás a Pustás stadionnal szemben, május 29-31-ek között. Fantasztikus panoráma, a legfelső emeleten a 9. emelet, stadionbejárás 300 méter, Bajnokok Fesztivál a Hősök terén 800 méter, a lakás erkélyéről láthatóak a stadion monitorai. Fantasztikus hangélmény, 48 négyzetméteres, kétszobás lakás, 4 fő befogadására alkalmas, klíma és teljes felszerelés, garázs felkiáltó jellel. Egy éjszaka 2 millió, két éjszaka 2,5, három éjszaka pedig 3 millió forintért kiadó.
3: Egy-két szobás, 40 négyzetméteres lakás.
1: Megőrülsz.
3: 2 millió forintért.
1: 2 millió, ha kiviszed a 3 éjszakát, akkor 3 millió forintért megkapod. 300 méterre a stadion bejáratától.
3: Mondjuk, ha belegondolom,
1: megőrülök.
3: De várjál, 4 ember tud benne lakni, ugye 2 millió forint egy éjszaka. Egy éjszakára néztük
1: igen, közeli, az volt 5 kiló.
3: Igen, az 500 ezer forint
1: volt. Szétdobjátok 4-en, stadionnál ott vagytok, közel igen. Vagytok. Ez most realitás.
3: Lehet,
1: ez bármilyen fura. Ez most
3: realitás. Nincs, aki ezt kivegye.
1: Hívvá föl, Zsül, vagy megvan a szám. Csörögjük már át a fölveszés. Nem is lebeszélve, nem tudjuk, hogy valid, nem valid, de a hirdetés maga igazinak tűnik. Hát a fölveszi, ugye Tamásként írja az e-mail címét, nem is az egyik. Csak megkérdezzük, hogy sikerült-e végül kiadni. Megvan-e az, hogy ez ennyiért lett belőle valami. Ugye 3 éjszaka 3M.
4: Ez a szám jelenleg nincs hozzárendelve, egyetlen előfizetőhöz szem.
1: Jót hívtál?
4: This number is currently not a szám.
3: Akkor ez kamu, de ez kamuból meg miért?
1: Validnak tűnik, nem tűnik, amin próbáld meg még egyszer, csak jó tűssél. Nem tűnik annak, szerintem arra az ára az realitás, hát erről ugye sokat beszéltünk. Tehát az teljesen reálisnak
3: hát,
1: tűnik.
3: Hát vagy annyian küldték el a anyába, hogy kigapcsolta
1: vagy lehet, hogy csához, igen. Fel ne hívjátok! Ne, gyerekek, kereslet kínálat, aki jól csinálja, van egy lakásod, add ki, keresd belőle pénzt. Na? Ugyanaz a szám? Tamás vagyok, fizessetek. Teljesen abszurd.
3: Vagy kiadta már.
1: Vagy kiadta már, és már nem is veszi föl, igen. Valószínűleg az, hogy kapott egy jó pár hívást. Ebből kapott egy csomó átkozót is. Gondolod, de ugyanazon a szinten te hirdettél egy panellakást 200 000 forint plusz rezsérőt. Berakja a három éjszaka 3 milliós hirdetését, tehát azért az ugye elég erős.
3: Azért érdekes a dolog, mert ugye magyarul rakta ki a hirdetést.
1: Hát mert elküldték angolul is.
3: Ja, angolul is megvan.
1: Mind a két oldal, mind ahogy kitette. Igen, angolul is megkaptuk, igen. Igen. Na jó, hát nem tudunk akkor vele beszélni, kíváncsiak lettünk volna, hogy egyébként kiveszik a lakást, de még lehet, hogy a meccs után majd hétfőn vagy kedden fölveszi, amikor már nincs ekkora őrület egyébként. Babút polgármester lakásos Pesten semmi különös.
3: Ebből már tudjuk, hogy mitől megy ilyen jól a dolog.
1: Igen.
3: Már hogy babót.
1: Ilyenkor mi van egyébként, ha NAV ezekre lecsap? Tehát, hogy én kiadok egy szobát, így föladok egy hirdetést, semmit nem jelentek be a NAV-nak, nem? Tud a NAV most 400 000 turista, 400, 200 000 ingatlanát leellenőrizni, vagy ez a teljes téboly soha nem járnak
3: azt
1: utána?
3: Téboly.
1: Tehát én felküldöm, feketén kiadom.
3: Próbaszerűen simán.
1: Aha, tehát most a NAV se alszik, akkor razziáznak itt a következő három napban.
3: Szerintem simán benne van, hogy ránéz, hogy ez egy hivatalosan kiadott lakás, van-e utána adófizetés, hát ez azért nekik is nagy csemege. Most képzeld el, hogy hány fővárosi szórakozó helyen fognak végig menni, mondjuk Arzenál szurkolónak kiadva magukat. Ugye ez, erről már beszéltünk, volt téma, hogy megy a reggeli kiosztás a NAV-nál, hogy kinek kell a fogorvos, akkor ti mentek azt ellenőrizni. Most alszeg szurkolónak vannak beöltözve, mert biztos vagyok benne, hogy egy csomó helyen lesz most például túlárazás, meg átverés.
1: Ja, hogy elindulnak kocsmatúrára, mocskos módon berúgnak a navosok a végére, 36 kocsmát fognak.
3: Nagy vacsora mindenütt.
1: Igen, 2027. május 30-ig kell bevallania igazából. Aha, tehát, hogy most még nincs is nagyon, nincs is nagyon miért büntetni, igen. Na jól van, oké, gyerekek. És egyébként a Travis Scott, az mit keres aztán az after bulin a Barbanegrában? Miért egy ilyen kicsi helyre megy? Hogy biztosítják azt? A Travis Scott csak a slepje megtölti a Barbanegrát. Ez hogy jött?
3: Nagyon nagy kérdés, meg hogy ki fizette. Mert hogy a Barbanegrás, az ugye 3000 ember fér be, abból a belépőjegyből nem fogod kifizetni a csávót, tehát valószínűleg ott valaki milyen zsebbe kellett nyúlni. Egy fél ország
1: vagy van
3: háború...
1: valami személyes kapcsolat, nem, hogy gyere, ugorj le. Ugorj le. És Travis Scott a Barbanegrában azért ez is ritka.
3: Nagyon, és a fél ország háború, köztük az én gyerekeim is, akik ugye, ha ez egy rendes Travis Scott koncert lenne, akkor mennének rá, de ide be se tudsz menni 18 év alatt, mert ez egy zárt körű buli. Na, ezt rakd össze. Ahelyett, hogy eljönne...
1: Te csinált egy kifélig menni magánbulit a csávó magának? Akkor azt lehet, hogy ez van. Hogy nem
3: lehetett
1: is...
3: rá jegyet kapni, tehát be tudtál jutni, de innentől kezdve ugye zárt körül, és 18 alá nem mehetsz be. Vagy 18 alatt, vagy nem mehetsz be. És ő az, aki egyébként, ha azt mondaná, hogy Puskás Aréna, akkor meg tudná tölteni.
1: Ja,
3: érted? Tehát, hogy én se értem az egész dolgot, hogy ez most mi? Valaki, van egy szponzor, aki meghívta?
1: De azért... az is lehet, hogy valami haveri kapcsolat van, és a csávos, hogy jó, zenéjünk ott, és a haverjának a slepnek, meg milyen civilnek csinál egy ilyen afterpartit, nem? Hogy azért az úgy ebben a formában jó? De szeretem ezt a történetet, hogy... Végre valami nem Mágazoltáról szól, nem?
3: Ja, tehát, igen, mondjuk ez is került annyiba.
1: De... Ez is került annyiba, igen, de hogy azért ez így ebben a formában rendben van. Na jól van, gyerekek, van még egy játékunk így a végére? Azt mondod, Anna? Patincs be nekünk azt még, és akkor megnézzük.
3: És már most fölhívom a kedves érdeklődők figyelmét, hogy jövő héten új játékot indítunk.
1: Na megint?
3: Ne, igen.
1: Jó is.
3: Igen, nehogy egy olyan hét elteljen, amikor nincs játék. De nem baj, azt szeretjük. Nagy játékok, nagyon kemény szellemi összecsapások vannak. Úgyhogy hadd szóljon.
1: Az kemény. Most sok boomer keresi rá ki ez a Travis Scott, legalább én is. Jó, hát nem feltétlen nekünk szó. Ne, egyébként nem csáró zenét. Balázs, hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Csáó, mi újság?
2: Minden rendben.
1: Mit csinálsz? Honnan hívtál minket? Mivel foglalkozol?
2: Melóba indulok pont. Na. Vendéglátás felszolgáló vagyok.
1: Felszolgáló vagy? Merre dolgozol? Hol vagy felszolgáló?
2: Hát, még mi nem vagyunk adásban, ugye?
1: De hát szerinted...
2: Ja, a Budai Vár lábánál egy kis olasz étteremben.
1: Jó pofáskodni, hogy kémbe led adáson kívül szerinted beszélnénk egy fél mondatot adáson kívül?
2: Ja, persze, világos.
1: Ja, csak hűlök, csak arcoskodunk. Itt vagy a Budai Várnál?
2: Így van, a Bécsi kapunál.
3: Bécsi kapu...
1: Akkor ezen az oldalon, vagy nem azon az oldalon?
2: Így van.
3: Már mi az, hogy ezen az...
1: Hát ugye két fölfele járata van, az egyik, ha mész a Láncid, sőt három ott alulról, a Láncid felől, vagy a Bécsi kapu felől, a Moszkva tér felől mész ottan, aztán fölfelé.
2: Így van.
1: Aztán így ingyen adod-e a vizet te ott az étterembe?
2: Én ingyen adom a vizet mindenkinek.
1: Igen?
2: Aki szomjas.
3: Milyen rendes.
1: De úgy, hogy pult alól azért a spáros vizet adod el neki. Teljesen így, kér egy pohár vizet, és azt mondod, hogy te pincér vagy, és odaadod neki ingyen. Nem szól meg ezért az étterem?
2: Hát, nálunk is van szűrt víz. Általában azzal megyünk, de aki csapvizet kér, annak adunk csapvizet. Na, mi ebben nem állunk bele.
1: Szarul is megy a hely.
3: Elég szomorú hangod.
1: Nem is megy jól a hely.
2: Hát, fullon vagyunk.
1: Fullon vagytok? Na, jól van. Jól van. Oké, na figyelj ide, akkor mehet, jó, nem? Megy, de. Igen, ja, jó. Úristen. Egyszer lenne valami váratlan, de hát ezeket rommá játsszuk, ezeket a dalokat tényleg, tehát a könyöködő jöhet már ki ez a dal. Na, ki volt ő?
2: Ki volt ez?
1: Mondjad már, mamma.
3: Vendég, így jelisztod a vizet, ki volt ez?
1: Igen, te kinek szóltál oda?
2: A kollégám segít a játékban.
3: Nem, ahogy hallom, nem annyira. Segít.
1: Ahogy hallom, egyelőre ő sem legyen. Démon? Úgy hívják a kollégádat, a Démon. Hát azért rendben van, lehet a Démon. Te nem ő a legélesebb kés. A Viló. Az egy jó film volt a Viló, igen, láttam, emlékszem. Mi van?
3: Na?
1: Miről
2: az
1: beszélsz?
2: Előadó.
1: A Viló?
3: Viló.
1: Vino meg a Démon? Gyűn a Démon, ott van a ganéva.
5: Rosszokat el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek. Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van.
1: Na, mondjál már valamit, Balázs.
2: A Miló a Démon. A
3: Miló a Démon?
1: Te ördögöt tűzöl, te tűzöl.
3: Ki az a Miló?
1: Te miben vagy, te ördögöt tűzöl?
3: Miló Viki?
1: A Miló Viki, jön meg a Démon, a ganéból a Démon. Hát jó, ezt a kollégád mondta?
2: A Démon. Nem az, ez nem az a szám.
1: A Démon? Ott a Démon mögötted a falon, a Démon. Nem, ez nem az a szám, ez nem a Démon.
2: Még egyszer meghallgathatjuk?
1: Nem.
2: Ne!
3: Sose szoktuk kétszer leadni.
1: Ne, másik hallgatót kell akkor hívni, kézzed, ez a szabály, mert gyűn a Démon. Ez a másik laptopom van, azt mondd meg neki, hogy a másikat nézze. Dika Démon ott van. Na, megyünk, jó van, Balázs, vigyázz magadra, köszi.
3: Vigyázz magad a Démon.
1: Itt vagy?
3: Nem, hát ez nem gondolt, hogy beszél velünk.
1: El se köszön.
3: Azután,
1: hogy... El se köszön. Így raktad át a telefon. És én vagyok a tűrhő.
3: Igen, és letette, és még azt is mondta, hogy rohadt köcsög.
1: De ez nagyon szeretett. Szabad Balázs, arra úgy nem nyert. Én már sem várta rám adta a telefon. Hát imádom. Hát mekkora. És rám mondják, hogy én vagyok a izérted. Hát...
3: Joggal mondjuk azt is, de látom.
1: Hogy letette a telefont? Jött a Démon a ganéból. Hát de. Na?
6: Hát én beadom a második.
1: Adja, de van idő, adja. Haló. Hogy hívják? Nem ma... Micsoda?
2: Rohan.
1: Rohan? Te vagy Rohan. Te itt láttad a Démont, ott volt, ott jött a falon a Démon az előtt.
2: Láttam, igen.
1: Igen? Honnan hívtál őket, Rohan?
2: Ceglédről.
3: Mindent értek.
1: Ceglédről. Mutassuk a dalt, Rohan.
2: Mutathatjátok.
1: Figyelj, így szó. Ez még egy... Na...
2: Nem Lady Gaga.
1: Köszönjük, jó tipp volt.
2: Nem tudom.
1: Oké, köszi a játékot.
2: Köszönjük.
3: Leadtuk a dalt. Hogy jelentkezel úgy, hogy nem tudod?
1: Add, Anna. Nem baj, nem tudja.
3: Hagyjad.
1: Haló.
3: Ezt most már eljátszunk.
1: Itt a Démon a ganéba, a Démon gyűn. Haló.
2: Haló.
1: Haló, igen, szia. Haló.
2: Sziasztok. Ed Sheeran. Az izom.
3: Így hívnak?
2: Igen, nem, a zene címe.
1: Igen. Anyukájának mondta ezt gyerekkorában. Egysére, nem tudod, a sóska főzeléket. Szép volt, így van.
3: Azizam.
1: Te
2: az.
1: Az.
2: De jó. Nyertem?
1: Persze, hát hogyne. Hát igen.
3: Ki üvöltözik a háttérben?
1: Ki van ott?
2: A feleségem ül itt mellettem.
1: És mit ütött, a kormányt vagy a fejedet?
2: Nem,
1: vagy...
2: az én voltam.
1: Ja, te ütötted a kormányt?
2: Igen.
1: Nagyon jó. Hogy hívják a feleségedet?
2: Melinda.
1: Add már egy kicsit.
2: Adom.
7: Ó, sziasztok!
1: Nyert az urad, látod milyen ügyes?
7: Ez az!
1: Hát látod milyen jó?
7: Olyan ügyes! Most vettünk új házat, úgyhogy annyira jól fog jönni ez a fűnyíró.
1: Pont ezt akartam, hogy igaz, hogy káposztás mélyre laktok a panelba, de van egy fűnyírótok.
7: Nem, nem, most költöztünk 2 hónapja, úgyhogy...
1: Tényleg?
7: Nagyon jól fog, igen, nagyon jól fog jönni.
3: Jó, na. Mivel tudod meghálálni neki ezt ma este, hogy ilyen ügyes volt?
1: Na?
7: Hát, na majd valamit kitalálok.
1: Egy jó kis fűnyíró. Kertetek is van?
7: Van, igen, van, jó nagy, úgyhogy na. Lehet majd nyírni.
1: Akkor megvan a fűnyíró, jó? Megmutatjuk, hogy mit nyertetek pontosan, figyelj!
8: Gratulálunk! A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra és egy Stihl akkumulátoros fűnyíró.
1: Hoppácska!
7: Ó, köszönjük szépen! Szuper!
1: Na jó, és a Demont, ti is láttátok a Demont ott gyűnni?
7: Láttuk, itt kiugrott a bokorból.
1: Itt a Demon, így van, így van. Jó van, köszi, akkor küldjük, sziasztok.
7: Köszönjük, sziasztok.
1: Ciao, hello, hello. Itt a Demon, ott a Demon. Milyen Demon, miről beszél? Ezt
3: tudom.
1: Bőbele mi volt ott az elején? Ne szerette, mi volt a legjobb, az majd rákvágta a telefon. És mi vagyunk a bunkók.
3: Én magukkal nem beszélek. Mondta,
1: hogy magával meg nem beszélek. De tényleg, tehát hogy így, de ő ezt csinálta.
9: Magával meg nem beszélek.
10: Magával. Előre mentőre, tűzoltóra.
9: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta. Haragszok magukra. Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve. És nem beszélek magukkal.
3: Na, ez így ez volt.
1: Ez volt, ez történt. Valójában ez történt. Megsértőd, az úgy rákvágta, de majd nem mondod, hogy sziasztok. Jó, hát jött, ennyi, hát ez ilyen. Na vége akkor ennek a játéknak is?
3: Így van, és jövő héten indul az új.
1: Színvonalasabbnál színvonalasabb játékokat
3: hozunk. Nagyon jó lesz. De látod, még ezt se tudják, hát most na, igen, háromból egy tudta.
1: És egyébként egész héten menő Stihl nyeremények. Olyanokat adunk közé, tehát a játék maga tényleg borzasztóan primőr, de hogy közben meg olyan nyereményeket dobálunk, Stihl fűnyíró, láncfűrész tegnap, szegélyvágó, lombfűrész, mik voltak a héten? Hát csak azt megnézzük, nagyon kis pöpec kis ajándékok.
3: Jövő héten pedig már hangolódunk a futballra.
1: Futball, mert hogy világbajnokság.
3: Úgy is van, úgyhogy nagy képernyős színes televíziókat fogunk osztogatni.
1: Igen, nem csak az örök, hogy azt írta valaki, hogy megkérdezted, hogy mivel fogod boldogát tenni a párodat.
3: Írtak rá? Igen, én is kicsit azt vártam, hogy a csaj begyög valamit.
1: Imádtam, hogy bemondja, hogy hatalmas annálod. Mekkora lett volna, te jó Isten, sírtam volna. Na jó, fölöltöztettek minket focis mezbe.
3: Milyen jó nézünk ki.
1: De durva, ez a Hisense játék lesz jövő héten, wow. Megfarigcsáltak minket azért rendesen ezen a képen, de nagyon jó. Juli, Eszter csajos rózsaszínben, mi pedig ilyen türkizkékben, és figyelj, az van, hogy megint szép vagyok.
3: Miért?
1: Nem tudom.
3: Miért hogy... van az, hogy vagyunk négyen ezen a képen? Engem hagyjunk.
1: Miért okay. Nem tudnak egyszer elrontani? Miért mindig az a szerepem, hogy szép legyen?
3: Két tök jó csajunk van, nézd meg, mind a kettő gyönyörűek, érted? Jó a mez. Mi jut eszébe, hogy ő maga milyen
1: miért
3: szép?
1: Kell? Miért kell minden? Miért nem lehetek egyszer rossz képű? De ezt komolyan mondom, nem értem. Laci, mondd meg nekem.
3: Azt mondja, hogy dugó vagy?
1: Össze vagyunk egy kicsit nyomba.
3: Hát, hogy elférjünk egymás mellett.
1: Hihetetlen, komolyan.
3: Egyszerűen... Utoljára azt hiszem 13 évesen volt, ami ilyen súlyban, mint a képen, de ez de érdekes.
1: Kapusok és mezőnyjátékosok lettünk. Na, majd úgyis mondjuk a részleteket. Jól van. Jövő mindjárt, jó? 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges, egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
1: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
2: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
3: Volkswagen.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
5: Renault. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Indul a mindmegett étterem napok! Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Reklámot hallottak.
10: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Let's get down to business.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkezdődött a Jelen Fesztivál, hétvégén elszórtan lehetnek zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Eger 2025-ös zárszámadását is tárgyalta a csütörtökön ülésező közgyűlés. Az előterjesztés szerint az önkormányzat több mint 8,1 milliárd forintos maradvánnyal zárta az évet, azonban ennek jelentős része már lekötött forrás. A pénz többek között városüzemeltetésre, az Egrivár fejlesztésére, a Bicskei Aladáruszoda felújítására, TOP plusz pályázatokra és korábban vállalt kötelezettségekre kell fordítani, írja a HEOL. A valóban szabadon felhasználható összeg mintegy 1,5 milliárd forint, közben az önkormányzatnak közel 1,3 milliárd forintot kell kifizetnie a helyi közösségi közlekedés 2026-os finanszírozásának elszámolása miatt. A város kérte a fizetés átütemezését, erre azonban nem kapott lehetőséget. A polgármester arról is beszélt, hogy Eger pénzügyi mozgástere szűk, a 7,3 milliárd forintos éves adóbevételből 4,5 milliárdot az intézmények működtetésére fordítanak, míg 1,7 milliárdot szolidaritási hozzájárulásként von el az állam. Emellett jelentős kiadást jelentenek a városüzemeltetési feladatok, a közvilágítás, a sporttámogatások és a rendezvények is. A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat elfogadták. A szegregációban élő gyerekek alkotásain keresztül hívja fel a figyelmet a társadalmi különbségekre a Jelen Fesztivál első programja, az Amire mindig emlékezni fogok című installációban a szalaparti fiatalok személyes emlékei és üzenetei jelennek meg a Krakerház előtt. A szerdai megnyitón Csontó Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja úgy fogalmazott, a fesztivál célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a művészetet. A Jelen Fesztivál a következő napokban is számos programmal folytatódik. Szombaton közösségi alkotónapot rendeznek Sorsdöntő pillanataink címmel, ahol bárki csatlakozhat az emlékszőttes elkészítéséhez saját emlékeivel és fotóival. Emellett művészeti előadások, gyermekfoglalkozások, papírszínház, gyermekmozi és koncertek is várják az érdeklődőket a Krakerházban június 4-éig. Végül néhány szó a várható időjárásról. Az ország döntő részén fátyol felhős, napos időre van kilátás, de ma csapadék továbbra sem lesz. A szél ismét nagyobb területen feltámad, délutára 22-27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton kisebb csapadék főként az északkeleti, északi ország részben fordulhat elő, vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, térségünkben 28 fokos maximumokra számíthatunk. Legyen szép hétvégéjük, további jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is sláger megy.
1: Itt a Demon.
2: Itt a Ganyin túl.
1: Ganyin túl, de az mi volt, az a szellem, vagy mi volt itt írva, ez nem a Demon volt, igen, az a szellem volt, a Ganyin. Ganyin túl. Itt vagyunk, és... És hát a nap legjobb pillanatait beszéljük át. Ugye korán reggel hoztam egy jelenséget, amiről én szeretem az ilyen témát, mindenki más gondol, egyre másra tűnnek fel az embertársaikat boldoggá tenni akaró önkéntesek. Én most kettőt láttam, egy bohócot a Kacsó-Pongrácz felüljárónál, és a harmadik kerületben a Flórián tér környékén egy csávót, aki kínál egy táblával.
2: Nagy kedvenced lett.
1: Mindenkettő nagy kedvenced lett, és szerettem volna veletek megosztani, ti mit gondoltok az ilyen önkéntesekről, aki kiállnak egy táblával, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy vagy. Hát még kasba nyúltunk, szóval mindenki máshogy gondolkodik az ilyen típusú.
2: Mi vagyunk, akik a jó oldalon állnak, és ti az utolsó darab atomjaitok is már elrohadt.
1: Nem tudjuk annával kezelni ezt a fajta kispolgári jótékonykodást. Tehát nem tudunk ezzel mit kezdeni, ezt ma megvitattuk. És felhívtunk egy valódi foci szakértőt, Kele Jánost, és megkérdeztük a pénteki vagy szombaton megrendezésre kerülő BR-ről. Nagyon izgi dolgokról beszélgettünk vele.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
2: de
1: hogy...
2: Imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen!
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy szívből jövő.
1: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek, én behalok ezektől.
2: De miért? Mi a bajod vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motor.
2: És megvered.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok
2: rá. Miért ne írná?
1: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Borzasztó, smúzoló, ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudok. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél. Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, attól... mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást, neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük
2: hogy
1: mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik.
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ezek ez egy az jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
1: Nem. Az itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Adjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztet, hogy megdicsérje.
2: Igen.
1: Ő akar tőlem elvenni, nem adni akar. Hagyoljam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke
3: vagy. Jó érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök mindegy.
1: Ő se tudja, hogy
3: tök mindegy.
2: Mi az, de nem kell, hogy tudja.
3: De miért kell tudnom, hogy ki az?
1: Hát ezt nem hiszem el.
3: Nem, magát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: Minden autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy.
3: Dolgozik vele.
1: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól rohad a világ. Ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez egy
2: szám. Mi
4: a bajotok?
2: Mi a bajotok a bohóccal?
4: Anyám nem volt rám büszke.
1: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: Jó, legalább benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalább, és mindannyian ráfekszünk. És
4: szeretnék utána mellette ülni, Balázs apa az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, így hogy van. Majd mennyire nyomorult.
1: De ettől egy... nem leszek jobb kedvű, hogy ott állt. Szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni.
2: Minden szereted, reggel megcsinálok.
1: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vagy idegen emberegem, ő nem szeret.
2: De, ő mindenkit szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
4: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznosra. Tegyük hasznosra. Igen, személyszedés.
2: Ő lehet, hogy azt is megcsinálja, hogy fölveszi a szemetet közben.
1: Ugyanaz, mint az ingyen ölelés. Messze bűzlik. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent, nyilván a stadionon kívül, hogy infrastruktúrálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni.
5: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak a kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki bajnokok ligája döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamerarendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, a nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók. Ez az első, és ugye ezekben a bajnokok ligáját döntőnél azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion. Nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51-néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás olyan 67 ezeres. És hogy ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázó városok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
1: Mondjuk ha azt hiszik, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom úgy hoztuk be őket, hogy nullás M3-as hősök tere Andrássy út. Nézzétek, milyen gyönyörű kis.
2: És lezárva végig.
1: Igen, tehát az, hogy végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
5: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
1: Hogy milyen kapacitás van. Aha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt.
5: Elvileg így van, nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ebben ennek nyilván van költsége, tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki. És
1: feltérképeznie, hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
5: Ebben azért komoly melót kell tenni, persze. Erre jön rá minden más, hogy akkor kit hívunk, meg hova vacsorázni, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van, ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésben azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Ő
2: mindent mi állunk?
5: Hát így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvény ügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye, akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónája környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
1: Na, de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel. Abszolút. Is ugyanakkor.
5: Abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GK-nak éppen majd jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos eseményablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és tovább is.
2: Csak egy, mindenféle indoklás nélkül, ki nyer?
5: Paris Saint-Germain.
2: Ne!
1: 50 ezeren van rajta, hogy gyere a PSG, ez az, jól mondod János, te vagy a mi emberünk.
2: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.
1: Nagyon köszönöm.
0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, gyerekek, elköszönünk, akkor recept naphallgatója, és így kettecskén el vagyunk, Juliskának jobbulást.
2: Jó volt ez! Jó volt, a lányok nagyon. Pihentek legalább a jövő héten, akkor jobban tudnak belevágni. Hétfő?
1: Hétfőn,
2: vagy most szint?
1: Hétfőn nem vagyok. Na, hétfőn egy napot nem vagyok.
2: Hangosabban mondjad, mert bennünket csesztetnek, hogy Una Balázs.
1: Én vagyok, dolgozom egy napot.
2: Helyes.
1: Fura, fura.
2: Ja, dolgozom
5: Balázsék! Egy...
1: Az, hello! Hello!
5: Hello! Sziasztok!
1: Ugye itt a beszóban menne volt, hogy vannak emberek, akik kiállnak táblával, szeretjük, nem, mindenkinek van véleménye, nyilván kicsit direkt sarkosak voltunk, de ugyanaztán felvetettük, ez már nem volt a beszóban, hogy mit írnál ki a táblára, Feri felvetette, ha negatív táblát csinálnál, és ami igazán pronyót kellene kiírni az egy mondatban, tehát vicces, amit írtál, dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ugye megcsináltuk a pozitív tábla ellenkezőt és a negatív táblát. Ez nagyon vicces volt, persze, mert csóró vagy.
5: Igen, és ezt vezetés közben írtam, mert mentem dolgozni.
1: Mert te is mentél dolgozni. Jó, van, hol hallgatsz minket?
5: Én szegedi vagyok.
1: Szegedi vagy.
5: Szeged, igen.
1: Jól van. Mit mondasz a hétvégi meccsre?
5: Milyen meccsre?
2: Na jó. De jó vagy!
1: De jó vagy!
2: Egy ország forrong ezen, érted?
5: Nem, a motorozok, én nem nézek focit.
2: Nagyon helyes.
1: Jól van. Ciao, küldjük az eljegycsomagot, köszi.
5: Köszi, sziasztok, ciao, ciao.
1: Hello.
2: Na, akkor a PSG Arzenál tartjuk 50-50 ezerrel, és mindenki leírja a saját típjét. Az még 10 ezer fejenként csak szólok, jó?
1: Jó, benne tartom, ha valaki igen, eltalálja.
2: Nektek, ha egy, aki jó. Eltalált, az összes többi ad neki egy tízest, jó?
1: És mi 50 játékpénzt, Arzenál
2: így
1: PSG.
2: Így van, az gólszántól független.
1: Nem ott lenni a BL döntőn, még hétfőn lecumizni egy 50-essel, gyönyörű lesz, szép lesz. Az kerek indul a hét. Na jó van.
2: Szevasztok!
1: Puszi mindenkinek, jövünk hétfőn, sziasztok! Ciao, ciao! Na!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális!

0: kettes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
10: Ez itt Texas, drágám.
9: Új föld.
11: Jó lesz itt élni, nem igaz?
10: Majd teszünk róla.
9: Új ellenfelek.
12: A magáé az Edwards Ranch.
13: Már Dutton Ranch.
9: Új szabályok.
14: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
10: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
11: A béke még odébb van.
9: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
15: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
16: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
17: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
19: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
20: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus decembertől már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
21: Lovasportrajongók, figyelem! Május 30-án ismét megrendezésre kerül a tiszatavi fogadhajtó verseny Poroszlón. Remek versenyhangulat és kirakodó vásár vár mindenkit 9 órától Poroszlón a rendezvénytéren.
22: Most érdemes cseri autót venni a Bartánál. Óriási egyedi kedvezmények 10 héten át, és mellé pompás 1% THM-es finanszírozás. Részletekért érdeklődjön személyesen márkakereskedésünkben. Cseri Barta, Eger, Kistállyai út 133.
1: Szabad a játék az Agria Parkban. Május 30-án szombaton 10 és 16 óra között gyereknappal várjuk a családokat az Agria Park díszkertjében. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves programok és sok-sok játék várja a gyerekeket. A részvétel ingyenes. Agria Park, szabad a játék. Május 30-án szombaton.
2: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
13: Szia Laci, sajnos tudok.
2: Ennyire azért ne legyél lelkes.
13: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
2: Ja, hát nem hirdeted?
13: De, online állandóan.
2: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió Egyen, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
23: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
24: A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért szeretit

0: Akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Eger.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most...

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Nyár! Jó idő, BL döntő, hát jó kis hétvégénk lesz. Ma egyébként 25-27 fok körül alakul a csúcs, holnap-holnap után pedig megközelíthetjük a 30-at.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. A jó dolgokra várni kell. Ez egyébként az ausztrál DJ csapat, a Shouse mottója, akik annyira megváratták a rajongóikat, hogy 10 évvel az első daluk megjelenése után hozták csak ki az első albumukat 2025-ben. Ez a két srác nem ismeri a siet,

0: csak igazi mai sláger megy. Nézem, hogy ki mit ír. SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Erzsi dobta. Szia, Atis, vidám napot kívánok minden hallgatónak. Péntek van, május vége. Nálam ilyenkor már egy sima munkanapnak is nyaralás feelingje van. Abszolút értelek, drága Erzsi. Úgyhogy ennek fényében válogatok majd egyébként a zenék között a következő órára is. És Cyril Camera remixével kezdek majd. I don't need a camera to capture
1: this moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
6: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Újítsd meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
14: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
15: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
16: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Lovasportrajongók, figyelem! Május 30-án ismét megrendezésre kerül a tiszatavi fogadhajtó verseny Poroszlón. Remek versenyhangulat és kirakodó vásár vár mindenkit 9 órától Poroszlón a rendezvénytéren.
18: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
19: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
20: Nézzük meg a pizzákat!
19: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
20: Intézem, a vacsora megrendelve.
19: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
21: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal. Az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/Excobra monitoring oldalon.
22: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
23: Jól. Tiéd?
22: Enyém is.
23: Hirdeted?
22: Hirdetem.
23: Én is.
22: Rádió 1.
23: Igen, te is.
22: Én is a Rádió 1-en.
23: Akkor jó.
22: Akkor együnk egy fagyit.
24: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
5: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai

0: Rádió 1-en.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 eger.hu.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
3: facebook.com/Rádió 1 Eger.
4: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
5: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

Tették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió font lett végül. Taylor Swift, Opalite, Rádió 1-es újdonság.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válassz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
9: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
13: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Ha több fronton kell helytállnod,
16: le kell adni a prezentációt.
15: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
17: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
19: Nézzük meg a pizzákat!
18: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
19: Intézem, a vacsora megrendelve.
18: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
20: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza-tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tisza-tó válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tisza-tó gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tisza-tóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tisza-tó Slow Living mintafaluja.
21: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
22: Szia Laci, sajnos tudok.
21: Ennyire azért ne legyél lelkes.
22: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
21: Ja, hát nem hirdeted?
22: De, online állandóan.
21: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió Egyen, nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni, a pizzát majd rendelem én a Populistból.
23: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Reklámot hallottak.
24: Eger legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
25: A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta az EGRI közgyűlés. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Idén 5 felsőfokú tanulmányokat hallgató kapta meg az Egerváros ösztöndíjasa elismerést és az ezzel járó támogatást. A díjazottakat a csütörtöki közgyűlés előtt köszöntötte a polgármester, és ott vehették át az okleveleket. Az ösztöndíj pályázat célja a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek megsegítése. Erdély Virág Renáta és Petrovics Emese a miskolci, Blahi Evelin Jászmin az egri, Barta Adalinda Vanda a pécsi és Csutorás László András a győri egyetem hallgatója érdemelte ki az ösztöndíjat. Eger 2025-ös zárszámadását is tárgyalta a csütörtökön ülésező közgyűlés. Az előterjesztés szerint az önkormányzat több mint 8,1 milliárd forintos maradvánnyal zárta az évet, azonban ennek jelentős része már lekötött forrás. A pénz többek között városüzemeltetésre, az Egrivár fejlesztésére, a Bicskei Aladáruszoda felújítására, TOP plusz pályázatokra és korábban vállalt kötelezettségekre kell fordítani, írja a HEOL. A valóban szabadon felhasználható összeg, mint egy 1,5 milliárd forint, közben az önkormányzatnak közel 1,3 milliárd forintot kell kifizetnie a helyi közösségi közlekedés 2026-os finanszírozásának elszámolása miatt. A város kérte a fizetés átütemezését, erre azonban nem kapott lehetőséget. A polgármester arról is beszélt, hogy Eger pénzügyi mozgástere szűk, a 7,3 milliárd forintos éves adóbevételből 4,5 milliárdot az intézmények működtetésére fordítanak, míg 1,7 milliárdot szolidaritási hozzájárulásként van el az állam. Emellett jelentős kiadást jelentenek a városüzemeltetési feladatok, a közvilágítás, a sporttámogatások és a rendezvények is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
0: Rádió
26: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Szalitron Rádió, egy Csaki Gazima és Sláger megy. Nagyon szép péntek délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó munkát. Hello Eger, a mikrofonnál délután kettőig Ferenc Norbert. A kedvünk jó, mert véget ért a csonka munkahét. Nem sokára csobbanhatunk megint a kétnapos pihenésbe. Gyakrabban is lehetnének ilyen háromnapos hosszú hétvégék, szerintem nagyon gyorsan hozzászoknánk. Na de még ezt a pár órát végig dolgozzuk, és természetesen ma is kettőig a mikrofonnál Ferenc Norbert, úgyhogy sok helyi infóval, és nem sokára friss közlekedési infókkal is várok mindenkit. A Daily Mixben pedig egy vadonatúj igazi mai slágerrel szemfelt újdonságát hozom, a Rosalinnel közös Heart Like Mine-et.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Szállj, Rom Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Ray Dalton 1990. május 10-én született Seattle-ben, pályafutását pedig gospel és R&B énekesként kezdte, aztán 2011-ben jött a nagy siker, Ryan Lewis-szal és McLemore-ral közös Can't Hold Us című dala nagyon nagy népszerűséget szerzett neki, és több országban is listavezető volt, a slágerlisták élére került. Azóta pedig már saját slágerei is vannak, most például egy vadonatúj igazi mai sláger jön tőle, ez a Blade Runner.

Szállt egy Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Jöjjön egy vadonatúj igazi mai sláger, Cato & John közöse, ami egy igazi feldolgozás, méghozzá egy rock számot dolgoztak fel, és energikus tánczenévé vált, méghozzá egy globális slágerré. Nagyon hamar felkapták a TikTokon, egy éjszakai klub jelenettel párosították a dalt, és természetesen nem csak ott, hanem más közösségi platformokon is nagyon népszerű lett. Hát gyakorlatilag egy féktelen éjszakáról szól, illetve arról, hogy kapcsoljuk le a lámpákat, és menjen a bulizás hajnalig. Na hát akkor hallgassuk az újdonságot itt a Rádió 1-en. Érkezik a Turn the Lights Off!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Szállítjon Rádió, egy Csaki Gazima és Sláger megy. A The Rolling Stone magazin nem olyan régen úgy nyilatkozott Bibi Rexáról, hogy az erő, amit nem szabad alábecsülni. A Los Angeles Times szintén dicsérő szavakkal illette Bibi Rexa előadását az örök küzdelemben, hogy az első számú csaj legyél a

pop műfajában most új bajnokot avatunk Rex a személyében. Szóval azt gondolom, hogy Bibiről nagyon jó véleménnyel vannak a kritikusok is, és azért ehhez valamit le kell tenni az asztalra, például a legújabb albumát, ami tele van slágerekkel, akár az I'm Good David Guettával közös dala negyedik lett a Billboard top 10-ben, és természetesen azóta sem tud megállni az énekesnő, úgyhogy most egy aktuális világsláger feldolgozásával jön, ugyanis Faithless dalát dolgozza fel, és azt gondolom, hogy ezzel megteremtette az egyik nagy slágerét a 2026-os fesztivál szezonnak. Ez a New Religion, ezzel megyünk tovább a folytatásban, itt a Rádió 1-en.

Szálik Rádió, egy Csaki Gazimai Sláger, mert egy jó hír, hogy hőségmentes volt a tegnapi nap és a mai nap, és egy picit fellélegezhetünk a hirtelen jött kánikulából, a hétvégén pedig nem lesz nagy felmelegedés. 23 fokot jósolnak holnapra, és elszólta lehet majd csapadék, vasárnapra viszont már 27-et, akkor is lehet valamennyi. A jövő hét első felében viszont már mennyiségeket is, jövő hét a hétfőn 2 mm, szerdára pedig 4 mm jósolnak a meteorológusok, úgyhogy lehet, hogy egy picit csapadékosabb lesz majd az időjárásunk. 30 fokot nem érjük el, úgyhogy az előttünk álló egy hétben, június első hetében úgy tűnik, hogy marad ez a helyzet, a folytatásban pedig maradnak az igazi mai slágerek. Most a Daily Mixben Bruno Mars és Lady Gaga közös a szól, itt a Die with a Smile.

0: Szarkronál jó egy csaki kazimai sláger megy, és a következő órában találkozunk újra, jön majd a folytatásban a sok-sok programajánlat, mai, illetve közelgő programajánlataim is lesznek, és természetesen a legfrissebb híreket is meghallgatjuk, most Révai Leni hozza el nekünk a hírösszefoglalóját, utána pedig jönnek a jó zenék, Kamrát Alával folytatjuk nem sokára. Hamarosan érkezik majd a Be Mine itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedacurt.
5: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Lovasportrajongók, figyelem! Május 30-án ismét megrendezésre kerül a tiszatavi fogadhajtó verseny Poroszlón. Remek versenyhangulat és kirakodó vásár vár mindenkit 9 órától Poroszlón a rendezvénytéren.
7: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
8: Nézzük meg a pizzákat!
7: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
8: Intézem, a vacsora megrendelve.
7: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
9: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
10: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
9: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
10: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
9: Te megnézed?
10: Hát...
9: Legalább szép lett?
10: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
9: Csukott szemmel.
10: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
11: Nem jöttek.
6: Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: 80%-kal több a motoros baleset Hevesben, mint korábban. Üdvözlöm Önöket, Révai Renátát hallják. Az idei év első 20 hetében 23 olyan személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyben motoros volt az érintett, közölte Erdélyi Róbert, a Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára. A HEOL tudósítása szerint a balesetek közül a motorvezetők 16 alkalommal okozóként, 7-szer pedig vétlenként voltak jelen a balesetben. A tavalyi évhez képest közel 80%-os a növekedés, hiszen 2025 azonos időszakában csak 9-szer ért baleset motorost. Az elmúlt hétvégén egy halállal végződő motoros baleset is történt Hevesvár megyében, korábban pedig Heves megyei motoros is életét vesztette Borsodban. Erdélyi Róbert szerint a motoros balesetekhez leggyakrabban a sebesség hibás megválasztása, valamint vezetéstechnikai hiba vezet. A szegregációban élő gyerekek alkotásain keresztül hívja fel a figyelmet a társadalmi különbségekre a Jelen Fesztivál első programja, az Amire mindig emlékezni fogok című installációban a szalaparti fiatalok személyes emlékei és üzenetei jelennek meg a Kraker ház előtt. A szerdai megnyitón Csontó Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja úgy fogalmazott, a fesztivál célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a művészetet. A Jelen Fesztivál a következő napokban is számos programmal folytatódik, szombaton közösségi alkotónapot rendeznek Sorsdöntő pillanataink címmel, ahol bárki csatlakozhat az emlékszőttes elkészítéséhez, saját emlékeivel és fotóival, emellett művészeti előadások, gyermekfoglalkozások, papírszínház, gyermekmozi és koncertek is várják az érdeklődőket a Krakerházban június 4-éig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Fel

Szalik Radio, egy csoki gazimai sláger, mely egy szép délután kívánok mindenkinek is, jó munkát. Május utolsó munkanapja van, május 29-e, és a csonka munkahét utolsó napja péntek. Nem sokára jön megint két nap pihenés, aztán jövő héten meg június. Nagyon megy az idő, reméljük, hogy a munkaidő is gyorsan elrepül. Már mai, illetve holnapi programajánlatokkal pörgetjük majd, és gondolkozunk arról, hogy már érdemes majd kimozdulni. Na meg hallgatjuk most a munka mellé még a jó zenéket. Kygo és Eva Max közöse szól a folytatásban, itt a What the World.

Szádi Krón Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ezt az órát pedig a programokra szenteljük, úgyhogy nagyon sok mai programajánlatom is van. Elstartolt a Gárdonyi Géza Színház új vezetésének első nagyszabású bemutatkozása, aminek célja az évad terveinek és új művészeinek megismertetése a nagy közönséggel, úgyhogy már a mai napon is többféle programból válogathatnak majd a színházban. Aztán nem sokára kezdődik a Palánta Bőrze délután 3-tól este 6-ig a Civil Közösségek Házában, illetve Kóda koncert lesz a Koka Galériában az este 6 órától, az Urániában a Kill Billt láthatják majd ma este 6 órától, és Retro utcavár lesz szintén 6 órától a Tinódi téren. Úgyhogy lehet miből válogatni, nem sokára hozom a hétvégi programokat is, előtte viszont már jön a Milk and Sugar.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Szalikron Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és jönnek akkor holnapi programok is, tudják, május utolsó vasárnapja a gyermeknap, úgyhogy lesznek majd gyermeknapi programok egész hétvégén az Agria moziban. Mozis hétvége lesz a kicsiknek, aztán az Agria parkban színes programok, ugrálóvár, arcfestés, játék, bemutatók és bábfelvonulás is lesz majd. BL döntő, ez már inkább a nagyobbaknak szól, a Guliserházban holnap délután 5 órától, Back to Folt koncert a Guliserházban este 7 órától, és lesz a Szent István sörözőben irodalmi és slam poetry est is, szintén este 7 órától. Nagyon jó szórakozást kívánok a sokféle programhoz, a folytatásban pedig jön Kashmiru is lágere, itt a Wild Ride.

Szalvik Romládi, egy csak igazi mai sláger megy. Itt a vége, legalábbis annak a két órácskának, amit együtt töltöttünk itt a 101.3-on. A folytatásban is jönnek az igazi mai slágerek Györke Attilától, velem pedig már a hétvége első napján, azaz holnap találkozhatnak délben. Jövök a folytatásban, pedig Rihanna slágerével búcsúzom. Szól az eszendem, hello again!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
9: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
12: Nézzük meg a pizzákat!
11: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
12: Intézem, a vacsora megrendelve.
11: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
13: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
14: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
15: Jól. Téd?
14: Enyém is.
15: Hirdeted?
14: Hirdetem.
15: Én is.
14: Rádió 1.
15: Igen, te is.
14: Én is a Rádió 1-en.
15: Akkor jó.
14: Akkor együnk egy fagyit.
2: Fagyisz te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
7: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
16: Mert

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1-eget.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Meccs. Együtt dolgozunk még egy picit, aztán belevetjük magunkat a hétvégébe. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Jaj, de jó kis napok jönnek, nyár, szuper jó idő, foci meccs, igazi mai slágerek, hát mi kell még? Persze lesznek felhősebb területek az országban, azt olvastam, holnap inkább keleten, észak-keleten, vasárnap meg a Dunántúron, de nem mondható, hogy rossz idő lenne szombaton vasárnap. 30 fok környékén lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan jön Accent, akinek nagyon köszönjük, hogy Európa klubjai után nekünk is előadta ezt a dalt személyesen élőben, ráadásul Tóth Abigail segítségével a születésnapunkon. Mindjárt jön ez a dal!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális

0: Az jelentkezők között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bárdiautó.hu oldalon.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedésében. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: JACOO. JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. JCO.hu.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a következő zenei órában is. Drágám, kedvesem, ez lesz az első óra slágerének a jelentése, amiben a perzsa kultúra és a popzene egy igazán különleges dallá formálódott. Hát persze, hogy ez az Azizam, én Györke Attila vagyok, aki ezután is feldobja mindenki napját.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
0: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta az EGRI közgyűlés. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Idén 5 felsőfokú tanulmányokat hallgató kapta meg az Egerváros ösztöndíjasa elismerést és az ezzel járó támogatást. A díjazottakat a csütörtöki közgyűlés előtt köszöntötte a polgármester, és ott vehették át az okleveleket. Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetűek megsegítése. Erdély Virág Renáta és Petrovics Emese a miskolci, Blahi Evelin Jászmin az EGRI, Barta Adalinda Vanda a pécsi és Csutorás László András a győri egyetem hallgatója érdemelte ki az ösztöndíjat. Eger 2025-ös zárszámadását is tárgyalta a csütörtökön ülésező közgyűlés. Az előterjesztés szerint az önkormányzat több mint 8,1 milliárd forintos maradvánnyal zárta az évet, azonban ennek jelentős része már lekötött forrás. A pénz többek között városüzemeltetésre, az EGRI vár fejlesztésére, a Bicskei Aladáruszoda felújítására, TOP plusz pályázatokra és korábban vállalt kötelezettségekre kell fordítani, írja a HEOL. A valóban szabadon felhasználható összeg egy 1,5 milliárd forint, közben az önkormányzatnak közel 1,3 milliárd forintot kell kifizetnie a helyi közösségi közlekedés 2026-os finanszírozásának elszámolása miatt. A város kérte a fizetés átütemezését, erre azonban nem kapott lehetőséget. A polgármester arról is beszélt, hogy Eger pénzügyi mozgástere szűk, a 7,3 milliárd forintos éves adóbevételből 4,5 milliárdot az intézmények működtetésére fordítanak, míg 1,7 milliárdot szolidaritási hozzájárulásként von el az állam. Emellett jelentős kiadást jelentenek a városüzemeltetési feladatok, a közvilágítás, a sporttámogatások és a rendezvények is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy péntek délután is! Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok. Nem tudom, kinek mi a terve a hétvégére. Foci meccs nézés bizonyára sokaknál esélyes. Túrázás vagy pecázás, bármit is csináljon az ember, a Rádió 1 legyen a társa. Ponyhorgászat, ez is egy jó tipp lehet, bár mondjuk BB Rexel valószínűleg kihagyja majd, nem nagyon szereti a halételeket. Inkább az albán, az olasz ételeket részesíti előnyben, és imádja a csípős kajákat is. Mi pedig imádjuk, ahogy ő énekel. BB Rex a következik, és a Faithless New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: kezdődjön. De most emlékezzünk egy picit a vasárnapra. Itt jön az egyik sztárunk, Sam Feldt.
1: Hi, I'm Sam Feldt, and this is my song, now on Radio 1.

0: Rádió 1, csak igaz mai slágermeccs. A következő zenei órában is még én leszek a házigazda, aztán érkezik majd Király Tamás a Live Mix-el és a délután DJ-jével Regán Lilivel. Az újabb órát Ray Daltonnal indítom. Can't hold back.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális foci

0: jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme, mit lát?
6: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
5: Ébredjen!
6: Doktor úr, ez mit jelent?
5: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
6: Honnan tudja?
5: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
7: Újítsd meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT. Scandinavian
8: Sleeping and Living. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
10: Ez itt Texas, drágám.
9: Új föld.
11: Jó lesz itt élni, nem igaz?
10: Majd teszünk róla.
9: Új ellenfelek.
11: A magáé az Edwards Ranch.
12: Már Dutton Ranch.
9: Új szabályok.
13: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
10: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
11: A béke még odébb van.
9: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
14: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
15: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outdoor Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
17: Kiszabadulnál a városi rohanásból? Vár a megújult Piramis Pihenőpark Demjénben. Várunk csendes környezetben, ebédre, vacsorára, vagy akár több napos feltöltődésre tematikus szobáinkban. Gyógyvizes medencék, szauna, kül- és beltéri élmények. 7000 forintos fogyasztásnál egy fürdőbelépőt adunk ajándékba. piramispihenőpark.hu.
18: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
19: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
18: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Lovasportrajongók, figyelem! Május 30-án ismét megrendezésre kerül a tiszatavi fogadhajtó verseny Poroszlón. Remek versenyhangulat és kirakodó vásár vár mindenkit 9 órától Poroszlón a rendezvénytéren.
21: Szabad a játék az Agria Parkban. Május 30-án szombaton 10 és 16 óra között gyereknappal várjuk a családokat az Agria Park díszkertjében. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves programok és sok-sok játék várja a gyerekeket. A részvétel ingyenes. Agria Park, szabad a játék. Május 30-án szombaton.
22: Óriási nyárindító akció most a Cseri Bartánál. Tiggo 8 Premium SUV már 11.400.000 forinttól 7 év teljes körű garanciával. Plusz most, ha személyesen regisztrál márka kereskedésünkben, minden héten értékes ajándékokat nyerhet, és fődíjként egy Tiggo 8 személyautót. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
23: Mert itt szólnak a

Hétköznap. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, közlekedési info közöttük, hát nem kell autóba ülni, kb. Mindenki tudja, tele van a főváros lezárásokkal a BL döntő miatt, főleg a Városliget Hősök tere Andrássy út környéke a mai nap folyamán, a Kóskároly sétány, a Hősök tere körbe, de az Állatkerti körút is, nagyon sok felé vannak megállási tilalmak. Aki ma holnap autózna a városban, ha tudja, kerülj el a 6., a 14. kerületeket, főleg az Andrássy út, a Dózsa-György út, a Városliget, a Hősök tere, a Puskás aréna környékét. Ezekben a napokban tömegközlekedve sokkal egyszerűbb lesz, ez érdemes használni a Budapest Go-t a valós idejű terelésekhez, a járat információkhoz, autóban pedig kötelező elem az okos navigáció. Van belőlük bőven, lehet válogatni Google, Apple, Waze, ahogy mindenki mondja. SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111, jöhetnek a közlekedési hírek. Autós barátaimat pedig én próbálom felettetni a jobbnál jobb zenékkel. Ez egy nagy Rádió 1-es klasszikus, a Memories.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is live mix, bő fél óra múlva. Király Tamás érkezik majd, Juhász Geri szabad napján. A délután DJ-je pedig Regál Lili lesz. Én pedig ilyen zenékkel térek vissza, mint a nyár slágere, a Sugar Daddy, hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre a 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersopkácsával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch.
8: Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
11: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
13: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
14: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
1: Reklámot hallottak.
15: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, 16 óra 43 perc közlekedési infók. BC üzente, hogy belassul az M3-as Vásárosnamény felé vezetve Gyöngyösnél. Kincsem is ugyanezt tapasztalta az M7-esen, a főváros felé lassú Kápolnásnyéknél. Torlódik az M0-as, az M5-ös felé autózva Pécelnél, ezt névtelenül írta valaki. És hát a holnapi BL döntő miatt a hétvégén folyamatosan korlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, a Hősök tere környékén, Olof Palm sétány, Állatkerti körút, Kóskároly sétány, a Dózsa-György út Városliget felőli oldala, az Andrássy út mindkét szervizútja le lesz zárva a Bajza utca és a Dózsa-György út között. És akik holnap repülni szándékoznak, ismerünk ilyen embert, kollégát, szegények, hát szerintem ők a tömegközlekedést válasszák, a reptér felé holnap reggel 8 órától lezárják a Liszt-Ferenc repülőtérre vezető utat is az Üllői út és a Sajó utca magassága között. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, jó utat a Rádió 1-jel!

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: Jövő héten a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magái az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
16: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre a 24x100 grammos Previtál 24 pak macska eledel szuper sopkácsával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
17: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
19: Drilled a tavaszi akciós napok. Jacuzzik milliós kedvezményekkel, burkolatok, zuhanykabinok, kádak és még sok termék 15-30% árengedménnyel. Drilled Outdoor Design. Várunk május 29-én és 30-án Egerben, a Sasút 40-nél.
20: Óriási nyárindító akció most a Cseri Bartánál. Tigo 8 Premium SUV már 11 millió 400 ezer forinttól 7 év teljes körű garanciával. Plusz most, ha személyesen regisztrál márka kereskedésünkben, minden héten értékes ajándékokat nyerhet, és fődíjként egy Tigo 8 személyautót. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
21: Lovasportrajongók, figyelem! Május 30-án ismét megrendezésre kerül a tiszatavi fogadhajtó verseny Poroszlón. Remek versenyhangulat és kirakodó vásár vár mindenkit 9 órától Poroszlón a rendezvénytéren.
22: Szabad a játék az Agria Parkban. Május 30-án szombaton 10 és 16 óra között gyereknappal várjuk a családokat az Agria Park díszkertjében. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves programok és sok-sok játék várja a gyerekeket. A részvétel ingyenes. Agria Park, szabad a játék. Május 30-án szombaton.
23: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
24: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
23: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
24: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
23: Te megnézed?
24: Hát...
23: Legalább szép lett?
24: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
23: Csukott szemmel.
24: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
0: nem jöttek.
20: Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
6: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
4: Ahol!

0: Gergelyekkel, a lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Gergő Szabin van, de csak a mai napon hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, mellettem viszont a csodaszép Regán Lili, óriási tap, szia!
2: Szia, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: És így indítjuk igazából a tavasz utolsó hétköznapi live mixét, jövő héten már jár, nagyon durva!
2: Á, de jó, én ennek annyira örülök!
1: És egy nagyon vagány nyári szezon előtt állunk, majd még erről is mesélünk, és arról is, hogy ebben a live mixben lesz egy extra meglepetésünk.
2: Pontosan, illetve egy nagy bejelentés
1: hát
2: is.
1: Igen, talán így jobb.
2: És akkor a következő megszólalásban is ezt el fogjuk mondani nektek, most pedig indítsuk is a mai adást, elsőként érkezik a Good Life itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
0: At the turntables now. Regán Lili.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert szerintem nagyon jó vibe-ot hozunk így a péntek délutánba. Élőben vagyunk természetesen a TikTokon, a Rádió 1.hu-n, a Rádió 1 YouTube csatornáján. Mindenhol lehet minket követni, meg persze Lili külön TikTokján. Nagyon szép számmal egyébként, és hát ahogy ígértük, van most egy nagy bejelentésünk, és hát fülig ér a szája műnek.
1: Igen, elképesztően boldog vagyok, ugyanis ez egy meghatározó nap számomra. Egy órával ezelőtt megjelent YouTube-on a legújabb saját dalom, a Heal Me videóklippel együtt, és ebben a videóklipben egy olyan arcomat láthatjátok, amit korábban soha sehol sem mutattam meg, illetve ez a dal azért nagyon különleges számomra, mert teljesen más, mint az előző dalaim. Nem is terveztem ezt megosztani, ezt tulajdonképpen magamnak írtam, mint egy ilyen terápiás dalírás, és szerettem volna végül megosztani azért, mert biztos sokan átéltük már azt, hogy milyen érzés mélyen lenni, összetörni, amikor nem tudjuk, hogy hogyan tovább, és ezzel a dallal szeretnék segíteni és erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek. Ezek a sorok vannak benne a Heal Me-ben, és erről szól ez a dal.
0: És nagyon fontos elmondani azt is, hogy a szöveget is te írtad, a dalt is te írtad, de nem te énekled, ugye?
1: Igen.
0: Ezt sokan kérdezik, de nem ezt nem te.
1: Igen. Én írtam a dallamot, a dalszöveget, és tényleg szívem, lelkem benne van, úgyhogy megjelent YouTube-on, csekkoljátok a videóklipet. Egyébként Spotify-on is fent van már.
0: És azt egyébként láttuk, hogy milyen jó fogadja a közönség, mert a születésnapi fesztiválon is játszottad, nagyon nagyot ment, de most már klippel együtt is. Hát akkor nézzük, menjünk tovább ezzel a dallal, mit szólsz?
1: Így van, akkor érkezik tehát a legújabb saját dalom, ez a Heal Me itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött,

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem különösebben lehetne azt mondani, hogy Lili lusta a dalkészítésben. Ez a dal, ami most pörgött is, hát alig fél éves, november vége, december eleje, december 2 talán.
1: Igen, még egészen friss, de furcsa érzés kimondani, hogy nem ez a legújabb saját dalom, ez már az előző.
0: Ugye? Repül az idő. Sziasztok, szia Lili, hűha, brutális a Hilmi klipje, rongyosra hallgatom, mióta megjelen 4-től 5-ig az ment. Gratulálok, öröm volt a kitelepülésen Szombathelyen talizni, nagyon jó volt látni, Anita küldte.
1: Nagyon szépen köszönöm, és külön örülök, hogy tetszik a videóklip, mert szerettem volna a dalnak a hangulatát átadni benne, és ahogy említettem, egy teljesen más arcom látható benne, ami korábban sehol sem volt látható.
0: Csekkoljátok! Sziasztok, Lili és Tamás, nagyon szeretnék gratulálni Lilinek a Hilmi című számhoz, nagyon jó lett, végre túl vagyunk a ballagáson, nagyon vártam, hogy jöjjön ez a dal és ez a live mix, ez Dominiktól jött, igen, ballagások is elindultak, ma azt hiszem az Ovis ballagások vannak, talán. Szép napot, én Juhász Zsuzsa vagyok, ez fontos neked, ma van az unokaöcsém, Gyenes Csabika születésnapja, Lili a kedvence, szeretném, általa is boldog születésnapot kívánnánk, szóval Lili,

0: Akkor Csabinak.
1: Nagyon boldog szülinapot kívánok Csabinak, remélem hallja és hallgat minket, és hát innen is küldök egy puszit így a kamerába.
0: Én meg egy tapsot. A következő igazi mai sláger pedig megint egy hatalmas kedvenc a mixben.
1: Így van, viszont egy teljesen új remixben hoztam el nektek, ezt a napokban, hetekben találtam, egy-kétszer már játszottam, de szerintem a legtöbben így még nem hallottátok, érkezik a Trumpeta itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az elmúlt egy órában a lemezjátszók mögött Regán Lili, aki szerintem megérdemli a tapsot ezért a mixért, meg hát a hír miért is, ami ugye már kint van klippel együtt, ezt már mondtuk többször, de fontos.
1: Igen, köszönöm szépen, csekkoljátok YouTube-on a Hear Me-t, a videoklippet, osszátok meg, és nagyon köszönöm, hogyha pörgetitek és szeretitek.
0: Sziasztok, a gyerekek nevében is köszönjük a mai segesdi fellépésed, nagyon nagy élményt okoztál nekik. Már ma volt fellépés, még alig van 3-4-6.
1: Igen, képzeld, én ma 7-kor keltem, úgyhogy nagyon aktív napom van. Tudom, ez átlagosnak tűnik, de nekem nem. Tehát én nekem reggel 7-kor lefeküdni sokkal könnyebb, mint felkelni.
0: Na és merre megy még a hétvége? Merre visz az út? Hol leszel?
1: Holnap is lesz 2 fellépésem. Minden bulit megtaláltok a social media felületeimen. Nagyon erős lesz a nyár, úgyhogy várok mindenkit szeretettel a bulikban.
0: És ne felejtsük el, már csak 2 nap is itt a nyár. Hey!
1: Nagyon örülök. Juhu!
0: És a fesztivál szezon. És már csak 10 perc, és itt az élő kívánság műsor, amit ezzel indítok. A Wonderful Life kezd, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0623. Hogy van? 111-111. Valahogy néha az nem itt az ember eszébe. Na mindegy, ide lehet küldeni a kéréseket, neked pedig nagyon köszönjük az elmúlt egy órát, Lili, szuper volt.
1: Én is köszönöm, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Hú, ez szuper! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Olajcsere, kezdje a párti autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a partiautó.hu oldalon.
15: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
16: Van.
15: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
17: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
18: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
19: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szabdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
20: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
21: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
22: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
23: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
24: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
25: Reklámot hallottak.
26: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: Reklám.
27: Gastroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgastro.hu.
28: Szabad a játék az Agria Parkban. Május 30-án szombaton 10 és 16 óra között gyereknappal várjuk a családokat az Agria Park díszkertjében. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves programok és sok-sok játék várja a gyerekeket. A részvétel ingyenes. Agria Park, szabad a játék. Május 30-án szombaton.
26: Miért hallgatják egyre többen a

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 80%-kal több a motoros baleset Hevesben, mint korábban. Üdvözlöm Önöket, Révai Renátát hallják. Az idei év első 20 hetében 23 olyan személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyben motoros volt az érintett, közölte Erdélyi Róbert, a Hevesvár megyei baleset megelőzési bizottság titkára. A HEOL tudósítása szerint a balesetek közül a motorvezetők 16 alkalommal okozóként, 7-szer pedig vétlenként voltak jelen a balesetben. A tavalyi évhez képest közel 80%-os a növekedés, hiszen 2025 azonos időszakában csak 9-szer ért baleset motorost. Az elmúlt hétvégén egy halállal végződő motoros baleset is történt Hevesvár megyében, korábban pedig Heves megyei motoros is életét vesztette Borsodban. Erdélyi Róbert szerint a motoros balesetekhez leggyakrabban a sebesség hibás megválasztása, valamint vezetéstechnikai hiba vezet. A szegregációban élő gyerekek alkotásain keresztül hívja fel a figyelmet a társadalmi különbségekre a Jelen Fesztivál első programja, az Amire mindig emlékezni fogok című installációban a szalaparti fiatalok személyes emlékei és üzenetei jelennek meg a Krakerház előtt. A szerdai megnyitón Csontó Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja úgy fogalmazott, a fesztivál célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a művészetet. A Jelen Fesztivál a következő napokban is számos programmal folytatódik. Szombaton közösségi alkotónapot rendeznek Sorsdöntő pillanataink címmel, ahol bárki csatlakozhat az emlékszőttes elkészítéséhez saját emlékeivel és fotóival, emellett művészeti előadások, gyermekfoglalkozások, papírszínház, gyermekmozi és koncertek is várják az érdeklődőket a Krakerházban június 4-éig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

0: kis lendületes kezdés. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket innentől a hallgatók kérik 0620-311-111. Ez az élő kívánság műsor, az első telefonáló pedig már itt is van. Hello, mit teltek érted?
1: Szeretnék egy zenét kérni kislányomnak, aki ma 7 éves, és ma van ballagása is az óviban.
0: Ó, hát egy nagy tapsot hat indítsunk neki. Gratulálunk!
1: Köszönjük szépen!
0: És persze sok boldogságot, meg aztán jó sulit hétvégére, meg jó gyereknapot, hát rengeteg minden van. És az igazi mai sláger is neki indul. Sam Felt, Rosaline, Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
1: Köszönjük szépen, kedvességedet! Szia, szia!
0: Hello!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert friss közlekedési info, kigyulladt a belső elválasztósáv az M5-ös autópályán, azt a az M0-ás autó csomópontjához közel a 24-es kilométernél mindkét irányban lassul a forgalom és csökken a látótávolság. Mindenki vigyázzon, és ugye rengeteg a lezárás a fővárosban a BL döntő miatt. Lezárták ugye a Kóskáros sétányt, a Hősök terét körbe, az Állatkerti körutat, a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán is van lezárás, és az András úton is. Vezessen mindenki óvatosan. A közlekedési infok után pedig pörögnek az üzenetek. Szia Tamás, én Bibi Rexától a New Religion szeretném küldeni szerelmemnek, Hegyesi Evelinnek. Köszönöm, hogy van nekem, és üzenem, hogy imádom. Pistitől jött, cuki üzenet. A vonalban pedig Zoli, de kinek küldöd ezt a nagy kedvencet?
2: Van a férjemnek.
1: És azt üzened mellé, hogy?
2: Hogy nagyon szeretem.
1: Köszi, hogy csörögtél. Az igazi mai sláger a Faithless dal teljesen újra gondolt változat a Bibi Rexától a New Religion. Ezt én itt már is itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a vonalban Szabina, hello, mivel folytassuk, mit kérsz?
1: Szeretném kérni az Accentet és küldeném Jessica-nak.
0: Mi a terve a hétvégére?
1: Most indulunk bulizni.
0: Az de rendben van. Jó bulit! Köszi, hogy csörögtél!
1: Köszönöm, szia!
0: Accent, Sarah Michelle Miller, Don't Leave pár perc, és ezzel folytatom az élő kívánság műsorban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
2: Reklámot hallottak.
12: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egyfelől jövő héten már nyár, és erre tökéletesen készít fel bennünket az időjárás. Jól fordulunk rá, 29-30 fokkal és napsütéssel ezen a hétvégén.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: A vonalban pedig Karcsi várakozik türelmesen. Szia, érted, mit tehetünk?
2: Zenét szeretnék kérni.
0: Eddig jók vagyunk. Mondd, hogy kiszóljon, kit szeretnél. Az egy nagyon jó választás. A legújabb a Galantis szakközös Stay Longer. Ezt indítom már is. Köszönöm, hogy csörögtél. Szia!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az élő kíványság műsor második koráját mindjárt indítom Loitól a Get Lucky-val, és ezzel az üzenettel. Sziasztok! Ez nagyon fontos lenne nekem, a páromnak szeretnék üzenni, Szabó Tamásnak, hogy nagyon szeretem. Kitartok, mi egymásnak lettünk teremtve, ezt tudom, és semmi nem állhat közénk. Most is hallgat titeket, mint minden nap. Séf, dolgozik, jó munkát kívánok, és kitartás neki Loitól a Get Lucky-val. Lillától jött. Hát, egyfelől drukkolunk nektek, másfelől pedig, na ná, hogy mindjárt jön ez az igazi mai sláger is. Nagy kedvenc Loi és a Get Lucky, ami a következő zenei órát, a kívánság műsor második óráját indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Éten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxen Tiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, Max hozam, Max Entis.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza-tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tisza-tó válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tisza-tó gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tisza-tóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tisza-tó Slow Living mintafaluja.
16: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
0: facebook.com/Rádió1Eger.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a lendület, marad az igazi mai slágerek, maradnak a friss közlekedési infók, pedig jönnek. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az N0-ás között komoly torlódás, vezessen mindenki óvatosan. És nagyon sok a lezárás a fővárosban a BL döntő miatt. Mondok egy olyat, ami holnap indul 8-tól 17 óráig. A repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Sajó utca magassága között is lesz lezárás, kivéve a tömegközlekedés részére. Erre is készüljünk. Vezessünk óvatosan. A közlekedési infók után pedig nézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok, téged hogy hívnak?
1: Júri vagyok. Szeretnék kérni egy jó kis számot a feleségemnek, akit éppen most viszek haza a pécsi idegsebészeti klinikáról.
0: Ú, de jól van?
1: Itt ő mellettem is, hála Isten, jól van, igen, elengedték, és éppen utazunk hazafele.
0: Ez a lényeg. Jó egészséget, meg hát most már akkor jó hétvégét is nektek. Milyen szám szóljon neki?
1: Taylor Swift egyik számát szeretném kérni neki.
0: Hát akkor legyen mindjárt a legújabb. Taylor Swift és az Opelite, hatalmas kedvenc is. Nektek szól, köszi, hogy csörögtél. Minden jót!
1: Köszönöm, köszönjük viszont nektek is.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem tudom ki hol nézi a BL döntőt, de hogy jó időben fogja nézni, azt tuti, 29 fok napközben, de még este se csökken 11 fok alá. A döntő 6-kor kezdődik, szóval akkor pont tökéletes idő lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Most viszont pörök tovább az élő kíványság műsor, nézzük, hogy kivel. Halloween Király Tamás vagyok.
2: Szia, Miki vagyok, és a főnökömnek szeretnék küldeni egy jó zenét, mert ugye most úton vannak, és mindig szokták hallgatni a Rádió 1-et. Gyuhászűnök küldeném, és szeretnék kívánni neki. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
0: Sok boldogságot kívánunk mi is. Mi pörögjön a születésnaposnak?
2: A Bumble-t szeretném neki küldeni.
0: Az egy remek választás. Alex Kenji újdonsága, a Bumble-é. Már indul is neki itt a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Szia!
2: Hello!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az élő kívánság műsorból még egy laza fél óra van. Használjuk ki 0620 311 111. Sziasztok, a születésnapomra szeretnék kérni egy igazi mai slágert, Kesmértől a Wild Ride-ot. Köszönöm előre is. Norbitól jött. Nagyon sok boldogságot. Taps! És nézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, és tisztelt a Kesmértől kérnék egy számot.
0: Oké, mit csinálsz? Hogy telik a péntek délután?
1: Köszönöm szépen, jó. Kicsit dolgozgattam, meg kirándulgattam egy kicsit.
0: Tervek hétvégére?
1: Hát, lazulás.
0: Jó, pihenést, az is kell. Kesmér és a Wild Ride pedig már is érkezik neked itt a Rádió 1-en. Köszönöm, hogy hívtál. Szia! Hello.

0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla! Részletek és regisztráció veliz.hu.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pacienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
13: Szabad a játék az Agria Parkban. Május 30-án szombaton 10 és 16 óra között gyereknappal várjuk a családokat az Agria Park díszkertjében. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves programok és sok-sok játék várja a gyerekeket. A részvétel ingyenes. Agria Park, szabad a játék. Május 30-án szombaton.
14: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
15: Jól. Tiéd?
14: Enyém is.
15: Hirdeted?
14: Hirdetem.
15: Én is.
14: Rádió 1.
15: Igen, te is.
14: Én is a Rádió 1-en.
15: Akkor jó.
14: Akkor együnk egy fagyit.
0: Fagyiszt te is. A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Disco!
6: Disco Shit! Disco Shit!
2: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
7: Köszönöm, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermely, diszkosi trédosod, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
8: Hello, hello!

0: csapjunk a lovak közé.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntöm mindenkit. Készüljetek vasárnap, diszkosít, pizza, kóstoló, minden információs esemény ki van a rajongói oldalainkban.
0: Most pedig a Sidepiece lemezével kívánunk kellemes rádiózást, és már is a lovak közé csapunk itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is lágerem egy F, a diszkosít Radio Show.

0: micsoda?
1: Közönség találkozó.
0: Az ugyanaz. Az ugyanaz.
2: Bárhogy hívod, az olyan, mint a diszkós, meg mit tudom én, aktivizáció.
1: Meet and greet and it, és az első 150 fő egyébként meghívjuk egy diszkós pizzára, aki érkezik. Úgyhogy ez most vasárnap, egészen pontosan délután 3-kor kezdünk, és mind a hárman egy-egy órát fogunk zenélni, úgyhogy jó kis buli lesz. Én családosan érkezem, de úgy hallottam, hogy Hanvai Pizsa és Bárány Attila is, úgyhogy gyertek.
2: Mindenki ott lesz, aki számít, és szerintem valamikünk le fogja játszani a következő dalat. Most jön a diszkosít vadonatúj dala, a címe Sorry, tessék rápattanni, sazamozni, és megszeretni itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy, ez a diszkosít Radio Show.

0: Magas BPM tartalmú adrenszínnől a diszkosít a rádió egyenhang vagy PG Mixer, itt van Bárány Attila és én DJ Junior. De arról beszélgetünk, hogy milyen zenét fogunk játszani egyébként majd most vasárnap, hogy ilyen diszkosítás, ilyen klasszik, meg minden, vagy lazát. Én lehet, hogy lazát fogok játszani, majd meglátjuk, hogy milyenek a körülmények.
1: Én is játszom lazát, csak rövid ideig.
2: Előbb nem ezt mondtad?
1: Hát jó, de nem ajtós túl rontok a házba, hanem...
2: Oda csinálsz, csúnyán
1: azt mondtad. De azért mondtam, hogy először óvatosba, finoman, és aztán leszek oda fel.
2: Én végig óvatosba, finomba, csajosba, afrosba, ilyen külföldibe. Hát Junior ugyanez lesz szerintem.
1: De ezért nem hívnak engem ilyen rendezvényekre, mert alkalmatlan vagyok én.
0: Mi az a lényeg, hogy...
1: Majd megtanulják a magyarok is tenni.
0: Amíg mi ilyet játszunk, te ülj le, igyál valamit, vagy többet, és akkor utána már jó. Hát, ha majd attól, amit megint lenyugszol, és akkor te is azért kicsit hosszabban játszod ezt a finom dolgot. Egy biztos, hogy most is egy finomság jön, egy saját cover. A háttérben Roberto Vin és jó magam hamvai PG jön, a Liquid Orlando dánya. Itt a

0: fellépésem. Először Zircen zenélek, a városi gyereknapon és nyárindítón, onnan pedig visszajövök Budapestre a nyári rezidenciámra, ahol a Hajógyári Klasszikon lépek fel, onnan pedig Győrben megyek a kedvenc klubomba, ahol 2 órától szórakoztatom az egybegyűlteket. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én pedig szombaton a BL döntő után megyek le Dánszent Miklós főterére, szerencsére közel van Budapest, hogy gyorsan le fogok írni a BL döntő után, és ott fog játszani 22-30 egészen éjfélig, és ha minden igaz, akkor még visszanézek Budapestre, lehet, hogy fölérek, mert Cseppelen egyébként, Cseppelen, csak mondom nektek, tehát Travis Scott lesz, csak szólok mindenkinek egy ilyen privát bulival, nagyon speciális lesz.
0: Nem privát az.
1: Hát lehet rá jegyet venni, csak bár nem lehet lassan, mert annyira.
0: Olyan drága, mint hogy
1: sold out lenne. Tehát ez sold out exkluzív buli, nem privát, mert tényleg meg lehetett venni rá jegyet, és egyre drágább volt. Én nem is tudom, hogy mi lett a vége, de szerintem méreg drága volt.
0: Hát hármasra kezdődött, és azt hiszem ötrös volt a másik.
1: Atya Jézus, Szent Szűz Mária.
0: És az is
1: volt. Én biztos, hogy ma este én egy privát bulin kezdek, aztán a fővárosban, a budapesti rezidenciámon játszok egy jótékonysági rendezvényen. Szombaton bobozni fogok, ugyebár Balaton Fűzfőn várok mindenki sokszor szeretettel, utána megint csak a fővárosban fog játszani, és ne tessék elfelejteni, hogy 15 órától mind a hárman mindenkit várok sokszor szeretettel vasárnap. Pátyon diszkosít pizza kóstoló közönség találkozó lesz. Most pedig megyünk egy olyan dallal, amelyet biztos, hogy fog játszani vasárnap, ugyebár Pátyon. Jön a Sebek mélyén, Roberto Vin és jó magam Hanvai Pidzsi közös szerzeménye, ugye közösen az éjjel készítettük. Ez jön most itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is Sláger megy a diszkos Rádió Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkos itt rádió show. Hanvai PG-vel, DJ Juniorral és Bárány Attilával. Az van egyébként, hogy ez lehet, a nőknek nem fog tetszeni, amit most mondani fog.
1: Ajaj.

0: tanácsot adtunk egy nagyon kedves közös ismerősünknek, és egyöntetően szinte mind a hárman ugyanazt mondtuk.
1: Csak ki csúnyában.
2: Igen. Én meg a végszót mondtam ki. Ex-nővel, barátnővel nem beszélünk. Ez nagyon fontos. Meg a pizzakostól, a diszkosítál, majd most vasárnap délután 3-kor kezdünk, és egyébként 3 órát fogunk majd játszani, és az első 150 főt meghívjuk egy diszkosít pizzára, ami igen elkészült, világbajnoki második helyzet, pizza készítő Balázs Attila jó voltából, ki már egyébként többször volt a vendégünk itt a diszkosítban.
0: Tessék megérkezni tényleg Pátyra, már egészen korán, lehet hozni gyerekeket is, ugyanis van egy pici játszótér, nekem több ismerősöm is ugyan egyébként, hogy hozzák a lurkokat, tehát tényleg ez egy családi rendezvény lesz. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb sajáttal a háttérben.
1: Az nekem nem annyira való.
0: Nem bírom.
1: Ha érted, hogy mire gondolok.
0: Nem bírom.
1: Jó, mindegy.
0: Igen, neked ez nem való, de azért gyere. Tehát most megyünk tovább, és jön egy újabb saját Roberto Vinis, jó magam hambai PG coverja, méghozzá Alok lemezéből itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú adrenszínnől a diszkosít a Rádió 1-en, Honvágy Pidzsi Mixel, itt van Bárány Attila, és én DJ Junior.
1: Nekem nincs semmit mondanom, már holnap megyek diszkozni, ennyi.
0: Igen, és Sunset Miklósra, holnap én.
1: Megyek Zircre, Pestre, Győrbe, cső.
2: Ez kicsit be vagy szűkülve, mint a lovak, akiknek van ilyen ellenzőjük, de nem baj, jó van
1: az. Meg vasárnap pizzát fogunk enni.
0: Hát meg BL döntő van szombaton, gyerekek. Mondjuk most annyira nem érdekel, mert nincs benne Barcelona, de Travis Scott jön Magyarországra, Csepere. Érted?
2: Most pedig már is megyünk tovább egy magyar produkcióval, egy szenzációval, ami egyébként egyértelműen a szakma véleménye szerint világsláger lesz. A háttérben egy magyar hölgy, aki egyébként Angliában egy kisvárosban lakik a férjével, szenzációs dal. Na ennek az eredeti verziója jön, amit annak idején körülbelül másfél hónappal ezelőtt először itt a rádióban volt sikerem lejátszani. Azóta már Hugo világsláger csinál belőle, úgyhogy az Ultranét újra énekelte. Jön most az I'm Moving to the Sun itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkos.

0: DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornám, ami most már eredeti valódi YouTube csatorna, be van hitelesítve, és ezen kívül kérem szépen ott vagyunk a Facebookon is fönn, és a Facebookon keresztül is letölthető a DJ Junior eredeti valódi remixek, valamint szombaton este én Dánszert Miklós főteren játszom közvetlenül a BL döntő után, úgyhogy ott találkozhatunk, szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai PG voltam, ma este gyorsan innen megyek egy privát rendezvényre, utána jövök a fővárosba, a budapesti rezidenciámmal lesz egy jótékonysági rendezvény, ahol játszom, szombaton pedig ugyebár Balatonfűzfön fogok bobozni, utána megint csak a fővárosban fogok játszani a budapesti rezidenciámon, vasárnap pedig diszkosi pizza kóstoló.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Coffee Baby. World is Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a péntek estét, imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Friss megjelenések, extra remixek, zenehírek, jó sok minden vár rátok innentől egészen éjjel egyig. Lotfi Begi már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello Begi, csapjunk bele!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Az első órát pedig egy igazi latinos house muzsikával fogom indítani. Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lottól Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és mára is elhoztuk azt a Nelly Furtado remixet, amit nagyon szerettetek a múlt héten.
1: És múlt héten is kiveséztük azt, hogy Nelly Furtado milyen jól néz ki, és annál jobban énekel. Beszéljünk róla, Geri, vagy inkább zenéjünk?
0: Inkább zenéjünk. Még mielőtt azt kerekíted ki belőle, hogy bántom Nelly Furtadót,
1: tehát
0: nem,
1: kerekítem,
0: tök
1: igaz?
0: Jó volt a szigeten.
1: Értem, figyelem, tehát én kerekítek.
0: Ügyes.
1: Jó, oké, és akkor ne beszéljük túl ezt a témát. Érkezik a Man Eater, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: érkezőknek. Szevasz, Begi, neked is még egyszer.
1: Hello, Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat. Szevasztok, itt a stúdióban a parád és hangulat. Gerivel egymást ugratjuk, cinkeljük és viccelődünk, ahogy azt szoktuk.
0: Ez így van, és isteniek a zenék, menjünk tovább.
1: Robin Schulz idén is érkezik Magyarországra, méghozzá Balaton partjára, ahol mi is ott leszünk, de erről egy kicsit később majd bővebben fogok beszélni. Ez az EM2PM, itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Én nagyon nagy voltál te is a születésnapi fesztiválunkon. Nem volt eső.
1: Szépen sütött a nap, nem volt nyári zápor. És ennél a dalnál volt az, amikor kezdett úgy bebukni a nap, és olyan nagyon érdekes fények voltak megint a Budapest Park színpadán. És ennél a dalnál volt az, amikor úgy igazán megindult az a közönség, aki akkor érkezett, úgyhogy ez a dal nagyon működik, nem csak a rádióban, hanem a Táncparketten is, és egyébként mindig van, tehát lejátszom, és mindig van egy-kettő olyan üzenet, amit küldtök az Instán vagy a Facebookon, hogy milyen remixben játszom ezt a dalt, hát ezt most sem fogom megmondani. Jön a Loco Loco, itt a Rádió 1-en.
0: Megint nem változik.
1: A Virtus.fm Radio Show.

0: Itt nálunk a mi műsorunkban mindig lesz hely. Ilyen Avicii is, szinte hihetetlen, de 8 éve már, hogy nincs köztünk. És idén 2026-ban Avicii még csak 37 éves lenne.
1: Így van, és azt gondolom, hogy az EDM stílus egyik meghatározó, ha nem a legnagyobb alakjáról beszélünk, és tényleg de úgy hivatkoznak a szakmában, aki az elektronikus zenét megújította és egy egészen új szintre emelte. Érkezik Nicky Romeroval közös felvétele, az I Could Be The One, itt a Rádió 1-en.

és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Héten a műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: hello mindenkinek, köszönjük, hogy itt vagytok, és ma is minket hallgattok. Lotfi, Begivel megyünk bele a péntek éjszakába. Szevasz, Begi!
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Egy olyan úriember remixével kezdem a második órát, aki nem is olyan rég megtáncoltatott mindenkit a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő természetesen Cyril, már aki a remixet készítette, az eredeti dal pedig Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en. A World is My Radio Show-ban.

0: akkoriban is szerettétek az elektronikus zenéket. Ennek a dalnak az eredetije 2002-es.
1: Abszolút, és egyébként nem lók ki a sorból, tehát hogyha a mostani house megjelenések mellé oda teszed, hangzásban, dinamikában és lendületében sem marad el a mostani daloktól. Játszottam ezt is a rádió egy születésnapi bulin, és elképesztő módon kezdték el rázni magukat a csajok, és mindig jó, ha a lányok táncolnak, mert akkor a fiúk is a pult mellől rohadnak és táncolnak.
0: Így van, ez egy nagyon szép gondolat.
1: De tényleg, akkor jó a buli, hogy a lányok táncolnak, mert akkor minden

0: aztán 11-től Cool Max, éjféltől pedig a Stereo Max a lemezjátszói mögött, és Beginek pár perce volt egy nagyon nagy gondolata, hogy egy buli akkor jó, ha táncolnak a csajok, úgyhogy menjen most egy dal a hölgyeknek.
1: Ó, de szép, ó, de messziről jött, és ugye? Milyen szépen felvezetted. Én annyit akartam még ez a dalhoz hozzá fűzni, még mielőtt elmondanám, hogy miről is van szó, hogy képzeld el, a múlt héten szembe jött velem egy rövid részlet Kárkoxnak valamelyik dél-amerikai fellépéséről, egy ilyen rövid kis Reels videó,
0: igen,
1: ahol ezt a dalt játszotta. Ugye eleve fura, hogy Kárkox mondjuk ezt a dalt lejátsza, de ezt a remixét nem ismertem, és elképesztő megőrülés volt a táncparketten, na ott nem csak a lányok, hanem a fiúk is, mindenki táncolt. Érkezik egy feldolgozás Oliver Heldenstől, az eredetit pedig a Mojo Lady című dalából készítette. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: este Lotfi begiált a lemezjátszói mögött az elmúlt két órában. Holnap este Bajnokok Ligája döntő Budapesten, a Puskásban. Ez egy óriási dolog, és ehhez kapcsolódóan van, és lesz egy csomó rendezvény. Ma este, meg még holnap is.
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ott lehetek holnap, és előtte a Champions League fesztiválon is fellépek a Hősök terén, úgyhogy ha valaki arra járna, egész napos zenei programok, sportesemények, játékok, úgyhogy gyertek, nézzetek ki a Hősök terére, mert biztos, hogy nagyon jó lesz.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt van Pulmex.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: pörgeti nálunk tovább a péntek estét, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Cool Max!
1: Hello, sziasztok, kellemes szép estét kívánok mindenkinek, már nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek.
0: Mi is nagyon vártunk már téged, és ugye a születésnapunk óta most találkozunk először itt a stúdióban. Hogy érezted magad?
1: Nagyon-nagyon élveztem a parkban való fellépést, a nyári indítás az teljesen ott kezdődött, úgyhogy ezért is szeretem ezt a rádiói születésnapi fesztivált, nagyon-nagyon imádtam, és többen odajöttetek hozzám, hogy nagyon szeretitek a Headlights című zenémet, ami nekem egy óriási elismerés, úgyhogy innen is köszönöm szépen mindenkinek. Hamarosan ezt is fogom pörgetni a következő egy órában, de viszont kezdésként menjünk egy nyárias feelingű zenével, ugyanis 2 nap múlva itt van a nyár, úgyhogy kezdjük is el, Alex Kenji, Bambolé, itt a Rádiégyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este Pulmex a lemezjátszóknál, és egy isteni zene itt mögöttünk.
1: Christopher és Dubsnak hallhattátok a közös zenéjét, a One Night-ot, ugye ő az a Christopher, aki kedden itt szokott nektek játszani. Óriási, hogy ilyen szintű világsztárokkal van közös zenéje, és nagyon-nagyon szerettem szupportálni a hazai tehetséget, úgyhogy ezt pörgettem most tőle.
0: És lendüljünk is tovább.
1: Folytatásként egy sajátot hoztam el nektek, az egy hónappal ezelőtt megjelent feldolgozásomat, amit Nagy Bogi és Dash Jól leszek című számával készítettem, és már közel a 200 000 lejátszás YouTube-on. Úgyhogy óriásiak vagytok, köszönöm szépen ezt az óriási támogatást, amit tőletek kapok, úgyhogy hamarosan, azaz pontosan jövő héten érkezik egy következő zene a YouTube csatornámra, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni ezt is, de addig is folytatásként Jól leszek újra, Pulmex Remixben, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Bird is Mine Radio Show-ban Pulmax a lemezjátszói mögött ma volt az első daytime partid. Hogy sikerült, mesélj?
1: Így van, képzeljétek el, hogy nekem ez volt az első saját szervezésű rendezvényem. Az elejétől a végéig mindent én csináltam, persze testvérem segítségével, de közösen, tehát teljesen abszolút saját szervezésű volt.

mindenképpen teszek valaki a social médiákra ezzel kapcsolatosan videókat és képeket, és illetve hamarosan bejelentem majd a következő állomást is, mert ez még csak a kezdet volt, és akkor most ezt ki is engedem, jön folytatásként még egy saját, egy 2003-as Tech House Classic 2026-os köntösben, Pulmax, Szentkeszölsz, itt a Rádiógyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show péntek este. Pulmex a lemezjátszói mögött, ma tehát megvolt az első saját rendezésű nappali partid. Mi volt az, ami ezt inspirálta?
1: Egyébként mostában nagyon-nagyon sokat gondolkozok azon, hogy hogyan elmegy az idő felettünk, hogy lepelnek a napok, és igazából néha elfelejtjük megélni a pillanatokat, de akkor szoktam realizálni, hogy mennyire megy az idő, mikor belemérek a telefonomba, és akár egy órán keresztül csak a social médiát pörgetem, és értékes perceket csak úgy a kukába dobok, fázi, és ezek alapján kezdtem el ezen gondolkozni, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy nem éljük meg a pillanatokat, és én ezt szerettem volna átadni, ezt szeretném átadni az In The Moment című buli sorozatommal, úgyhogy én szerintem most sikerült, az elmúlt 6 órában nagyon-nagyon ott voltunk, és tényleg megéltük az összes pillanatot, és hát ez nem lesz másképp a következő bulikon se, úgyhogy tényleg mindenkit várok majd sok-sok szeretettel, hamarosan bejelentem a második, a következő dátumot.
0: És itt nálad ma este lassan jön a finálé.
1: És akkor jön az utolsó 15 perc, ami nálam mindig az eufórikus zenéknek a helye, úgyhogy most is oda csapunk rendesen, jön az In The Moment, amit Rufus Soul készített és Adriatic dolgozott át. Lehet, hogy ez a zene inspirálta a buli sorozatomnak a nevét? In The Moment, Rufus Soul, Adriatic Remixben, itt a Rádiógyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rivo és a Last Night Korolova remixben a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Pull megszállt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Milyen neked a hétvége?
1: Ugye mai napon volt nekem a saját rendezvényem, úgyhogy én ma nem is megyek már tovább, hanem itt voltam a rádióban. Viszont hétvégén inkább a stúdióban leszek többet, illetve fogok dolgozni a Bajnokok Ligáján is, illetve az önkénteseknek a záró eseményén is fellépek, úgyhogy ott találkozunk majd vasárnap. Addig is kellemes estét és szép hétvégét mindenkinek, előre is jövő héten találkozunk. Ugyanitt, ugyanekkor.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Airt már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Right. Utána a Giorgio újdonsága következik, az Etek, majd Adam 10 és Dodi közösével megyünk tovább. Ez lesz a VR. Ez X-Air velünk a Stadium X-Air.

még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Air, egy saját felvétel pörgött az előtt Puló címmel, de vegyünk is tovább a jobbnál jobb dalokkal. Érkezik Vox Motif újdonsága, a Buy Down, majd Green Velvet, Medusa, Genesis és SSG közösségétől fog szólni a La La Land, utána pedig ismét egy saját felvétellel folytatjuk, ez lesz az Automatic, maradjatok!

egy saját felvételt pörgött az előbb Disselector címmel, most pedig következik Miss Monique és Afrojack újdonsága, a Hot Sauce. Utána Kajszával megyünk tovább, érkezik a Slow Motion, majd Domblinkkel folytatjuk, és a Left to Right fog tőlük szólni. Ez Zach Sauer velünk, a Stereo Maxxel.

Hallon Blinktől szólt a Left to Right. Most pedig Cascade és Lighton J. Jordanin legújabb felvétele következik a Meet Again. Utána ismét egy saját dallal megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen. Ez lesz a Last Pulse. Majd a műsor Crider újdonságával fogjuk zárni. Jön az All My Love. Ez az Excel velünk a Stereo.

sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Stadium X most is óriási volt, ahogy múlt héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is. Na, most viszont az igazi mai slágerek között Kashmir a folytatásban, ez a Wild Ride, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és most igazi nyári hangulat és egy igazi dögös vadi új kedvenc. Alex Kenji egyenesen Olaszországból is a nyár egyik legnagyobb slágere, a Bumble, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió Egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem most már szinte mindenki a mai BL döntőt várja este 6 órától. Na, addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Bibi Rex a Faithless-szel, ez a New Religion a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak itt.